0: visszaszásával valóban az örömszerzésre koncentrálunk. E tekintetben van nehezen visszautasítható ajánlat az idén a Centrál Színháznak. Este 8:30-kor kezdődnek az előadások. Augusztus 8-án kezdjük. Először Alföldi és Toll főszereplésével 8-szor játsszuk a Neil Simon Furcsa Pár című előadását, és utána egy általásnyi szünet után pedig a Kevér Gábor, Partinóra, Szabó Kimmel Tamás, Balla Eszter és Martinus Dorina szereplésével az 5 szereplős Woody Allen darab A tiszta örület.
1: A részletes programokról a Szigligetvár udvar hivatalos vagy Facebook oldalán olvashatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a Vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, olyan alkotókkal, olyan vendégekkel érkezem estéről estére. Pontosan tudják, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, az a nagyon kedves hölgy pedig, aki az első részben a vendégünk lesz ma, Padma Srinek hívják, remélem jól mondtam, ugye?
2: Igen.
1: Örülök neked, hogy itt vagy. Szóval,
2: köszönöm.
1: Ha valaki, akkor te nagyon hatással tudsz lenni a mindennapjainkra, mert olyan dolgokkal foglalkozol, ami az életünket, hát akár sorsfordító irányba is viheti?
2: Én csak remélem ezt.
1: Na, ez a cél.
2: Így
1: ez
2: van.
1: A cél, hogy hatással legyél
2: így
1: másokra.
2: Van.
1: Úgyhogy örülök neked, még nem találkoztunk sem az életben. Azt mondanám, hogy sem az éterben, de valamilyen szinten már az éterben találkoztunk, csak nem ebben az éterben.
2: Így van.
1: Úgyhogy milyen jó, hogy most a rádióban is itt vagy, de tényleg sokat teszel azért, hogy a hozzád fordulók jobban legyenek.
2: Ez így van, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Hát ne viccelj, Budapesten és Dunakeszin egyaránt.
2: Így van.
1: Tartasz mindenfajta konzultációt, workshopot. Mondd el kérlek, és segíts ebben, hogy, mert tudom, hogy szerteágazó a témakör.
2: Így van.
1: A spiritualitás felé?
2: Igen, a spiritualitás
1: minden?
2: Felé hajlik minden. Én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy érzékiség, életöröm és ébredés, és ez egy komplexitást képez. Én igyekszem fészket építeni az embereknek, és egy pici feltétel nélküli szeretetben hozni őket, ahol meg tudják tanulni igazán szeretni magukat, nem ásni tovább a szenvedés árkait, és megérkezni egy picit az örömbe.
1: Na, igen, milyen jó, hogy ezt mondod, de azért is örülök, hogy itt vagy, adj már kérlek egy helyzetjelentést. Mi van most itt a vételkörzetünkben, akár a hölgyek, akár a férfiak tekintetében nyitottak vagyunk? Mert ugye aki már tehát az önfejlesztő ipar az azért virágzik régóta.
2: Én azt gondolom, hogy mindenki keresi önmagát, és beszélhetünk arról, hogy egy felületi szinten mindenki nyitott valamennyire erre a témára. Van sok spirituális turista, aki folyamatosan elmegy ide, oda, amoda, és keresi.
1: Igen, is hallottam ezt a kifejezést.
2: Keresi azt a helyet, ahol megtalálja önmagát, vagy amikor elérkezne a mélységekbe, akkor megijed, és gyorsan elmegy egy másik helyre, és akkor ott is van egy ideig, és amikor a mélységekbe érkezne, akkor megijed, és megy egy következő helyre.
1: Aha.
2: A hozzám fordulók azok inkább már a mélységeiket kutatják, vagy élik meg.
1: De voltak máshol is előtt?
2: Persze, akár lehet.
1: Tehát akkor
2: van.
1: Az nem egy ördögtől való dolog, nem. Hogy keressük a...
2: Nem, ez természetes.
1: Mit
2: önmagunkat.
1: Keresünk? Önmagunkat, aha.
2: Öntudatunkra szeretnénk ébredni, boldogok szeretnénk lenni, harmóniában szeretnénk élni, meg szeretnénk tudni, hogy ki vagyok én.
1: És sok önáltató van közöttünk, aki azt hiszi, hogy megtalálta önmagát, aztán kiderül, hogy nem. Vagy ez nem önáltatás?
2: Én inkább azt gondolom, hogy vannak bizonyos tudatállapotok, aha, amiben időzünk egy picit, és aztán megfejlődjük azt a tudatállapotot, és akkor jön egy emelkedettebb, egy következő szint, és abban megint megéljük a magunk világát, a korlátainkat, és aztán megint lépünk tovább. Tehát nem gondolnám, hogy áltatjuk magunkat, egyszerűen abban az állapotban azt valósnak hisszük.
1: Szóval azt semmi nem tiltott, mert miért ne gondolhatnánk azt, vagy hihetnénk, hogy akkor az a tudatállapot.
2: Ez így
1: jön.
2: Van. Ez így van.
1: Aztán ha nem jön be, akkor megyünk tovább.
2: Így van.
1: Na, hát sok-sok olyan kifejezést használtál, nem most itt a beszélgetésben, amíg nem éltek a mikrofonok. Például a neved is. Kérdeztem, hogy akkor így konferáljálok be, azt mondtad, igen, Padma Sri. Mióta ez a neved?
2: Meg 27 ez honnan éves ered egyáltalán? Korom óta. Ez a nevem, az nagyon régen volt, aha, nem mondjuk meg a hallgatóknak, okay, hogy okay, mikor, időszámítás előtt. Ez egy számomra nagyon fontos spirituális állapotomhoz köthető. És
1: tehát van jelentése?
2: Így van, számomra is van, és amúgy is van, a névnek is van egy jelentése. A Padma az egy lótuszt jelent, egy rózsaszín lótuszt, lótuszt, mert megkülönböztetik a különböző színű lótuszokat. A Sri az pedig egy isteni minőség, egy isten női minőség. Tehát így egyben a Padma Sri az egy isteni lótusz jelentése.
1: No, aki téged megkeres, általában, és most nyilván tudom, hogy nem mondhatsz el, mert nem is illik, meg én nem tudom, hogy ilyenkor mi köt benneteket, de valamilyen fajta bizalom biztos.
2: Titoktartás.
1: Titoktartás. Hogy általában a probléma, amivel megkeresnek, az oké, hogy nem találják önmagukat, de közben szerintem millió dolog emészti őket. Pénz, párkapcsolat, mi a leggyakoribb? Betegsége?
2: Általában akik hozzám jönnek, azok már ismerik a területemet, és intimitás témával jönnek.
1: De az a felszabadultság, ugye? Vagy
2: ez akár ezt akár is mondhatjuk, igen. Akár az önmagukkal kialakítandó kapcsolat, mert nagyon sokan nem szeretik magukat, haragszanak magukra, bűntudatuk van, hibáztatják magukat.
1: De általában miért haragszunk saját magunkra?
2: Mert úgy véljük, hogy valamit rosszul cselekedtünk, vagy éppen nem cselekedtünk meg.
1: De azt mondták nekünk, hogy ezt rosszul csináljuk?
2: Nem, az mindenkiben egy belső hitrendszer.
1: Aha. És azt segít ezt lebontani?
2: Igen. Igen.
1: Mi a tapasztalat, általában mennyit kell dolgozni ezen? Vagy az ember függő?
2: Ez teljesen változó. Ez attól függ, hogy aki hozzám érkezik, az mennyire nyitott, mennyire tudja elengedni azokat a koncepcióit, amiben van, mennyire érzi magát biztonságban, és tud bennem megbízni. Az az ajánló, aki ajánlott neki engem, az mennyire hiteles számára. Tehát sok-sok összetevője van, és aztán nálam mindig úgy kezdődik, hogy egy órát csak beszélgetünk, csak úgy, szeretetből, hogy egyáltalán kiderüljön az, hogy szimpatikusak vagyunk egymásnak, hiszen nagyon nagy mélységekbe fogunk érkezni, nagyon titokzónába érkezünk, és hogy azt ő szeretné-e nekem elmondani, vagy letenni nálam.
1: Nem tudom, hogy a te területedre illik-e, de hogy van-e kémia köztetek?
2: Így van.
1: Ha, jó, hát ezt meg kell nézni.
2: Így van.
1: Az elején. Hölgyek vagy férfiak, akik hozzád fordulnak?
2: Teljesen általában? Vegyes.
1: Vegyes? Mert a téma, amibennek a szakértője vagy, ugye az hát nem tudom mennyire, hogy milyen szót használjak, esik a szégyen kategóriába.
2: Abba esik? Természetesen.
1: És szégyenkeznek is azok, akik hozzá mennek?
2: Az elején, igen.
1: De nehéz azt levetkőzniük, hogy például neked megnyíljanak?
2: Hát azt, hogy nekem megnyíljanak, azt nem.
1: Azt nem.
2: De magát, a szégyent, azt már, azon már dolgoznunk kell.
1: De a szégyen az általában a párjuk felé?
2: Nem.
1: Saját maguk felé?
2: Saját maguk
1: tényleg?
2: Felé is, így van.
1: És ez nehezebb segíteni, feldolgozni, ha valaki önmagát hibáztatja?
2: Azt gondolom, hogy nem, ez ugyanolyan kategória. Teljesen mindegy, hogy önmagát hibáztatja, vagy a külsőségekben talál valamit, vagy valakit, tehát egy eseményt, vagy egy szemét, ami miatt ő úgy érzi, hogy az ő élete az kudarcot vallott, vagy nehézségekbe torkollott, az tulajdonképpen mindegy. Itt a lényeg az az, hogy dolgozzuk ezt föl.
1: Mennyire kell spirituálisan nyitottnak lenni hozzád, meg a módszeredhez?
2: Szerintem nem kell.
1: Tényleg?
2: Igen, én azt gondolom.
1: Elég, ha te az vagy?
2: Igen. Igen.
1: És az ugyanúgy hat?
2: Igen, én azt gondolom, hogy amikor megtalálom a jó burkolót, akkor nekem nem kell értenem a burkoláshoz.
1: Ez igaz.
2: Megbízom benne, vagy látok munkáit, és azt mondom, hogy na, ő nekem jó lesz, és akkor onnantól kezdve én hátradőlök, és biztos vagyok benne, hogy egy csodálatos fürdőszobám lesz.
1: Jogos.
2: Ugye érted?
1: Jogos. Abszolút, teljesen jogos. A módszerre, vagy a menetre vagyok kíváncsi. Uh-huh. Ezek csoportos alkalmak is, vagy csak egyénit válasz?
2: Vegyes. Vannak csoportos foglalkozások is, és ennek is vannak különböző szintjei. Itt azt értsd ez alatt, hogy van, aki bátortalan, és akkor ő jön egyfajta csoportfoglalkozásra, ahol nem kell olyan mélyen megosztani dolgokat, és csak egyáltalán megismeri, hogy én hogy dolgozom, hogy viszonyulnak hozzám mások, mennyire tud velem föloldódni, és akkor egy-egy ilyen sorozaton, ezek általában 6-7 alkalmas esti 3 órás csoportfoglalkozások, akkor utána ő bátorságot tud venni, és vagy tud jönni egy mélyebb programra, vagy pedig hát megbeszéljük, hogy jön egyénibe.
1: Oké. Már csak azért is mondtam, hogy oké, mert próbálom feltérképezni tényleg a te, a te munkádat, meg a, egyáltalán a menetét, mert tényleg, ha elmennek ugye csoportba, ott azért meg kell nyílni valamilyen szinten.
2: Ezt úgy képzeld el, hogy nem feltétlenül. senki nincs semmire rákényszerítve, mindenki szabadon mondhat el, amit akar, és olyan is lehet, hogy ő csak ül és figyel, mert annyira bátortalan, vagy annyira szorongó, hogy
1: tehát
2: még...
1: ott minden szabad nálad.
2: Ez így van, sőt a csoportfoglalkozásoknak van egy titoktartási része, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki részt vesz a csoportfoglalkozáson, ő titoktartásban van.
1: Azt alá is írják egyébként?
2: Igen.
1: Aha, na szuper. Ilyen szempontból is biztonságban vannak,
2: igen,
1: akik hozzád látogatnak. Azon gondolkodtam, hogy ezek a, amikor elmegy valaki, ugye nagyon lelkes, gondolom,
2: igen,
1: mert változtatni akar. Tehát ha nem is lelkes, de azért valamit szeretne.
2: Igen.
1: Az mennyi idő után? Tudom, hogy egyéni, de azt mondd el kérlek, hogy mi volt a legkönnyebb, vagy a legcsodaszámba menő változás, amit láttál, és az meddig tartott, illetve mi volt a leghosszabb? A praktizálásodból.
2: Hát mondjuk 6 hét volt a legrövidebb.
1: Uh-huh.
2: Az egy nagyon csodálatos.
1: Ez egy másfél hónap.
2: Igen,
1: ugye?
2: Közös együttműködés volt. És hát van, amikor évekig tart.
1: Na, de hogy ezt gondolom meg kell értenie mindenkinek, hogy ezt is évekig pakolgattuk.
2: Így van.
1: A mindenfajta szokásrendszert, meg a hitrendszert, az nem pikpak változik
2: meg. Ez úgy szokott egyébként működni, hogy mindig, amikor felmérjük a problémát, és elkezdünk dolgozni, akkor mondjuk egy hónapnál van egy olyan beszélgetésünk, amikor én elmondom azt, hogy szerintem mi ketten ezt a problémát mennyi idő alatt tudjuk megoldani. Mert addigra már találkoztunk online, találkoztunk személyesen, fel tudom azt mérni, hogy ő milyen ütemben halad, mennyi a hiedelemrendszere, mennyire fogja őt vissza, mennyire félénk, mennyire érzi magát biztonságban, és ahhoz tudok neki mondani egy körülbelült, hogy 3 hónap, 6 hónap, 1 év mennyi időt kell arra szánni, vagy milyen részekre tudjuk osztani azt a nagy problémát, pici falatokra osztjuk, és akkor a falatokat hogy tudjuk megenni, és közben akarunk-e szünetet tartani, vagy folyamatosan szeretnénk végigvinni egy folyamatot.
1: Ugye te abban vagy különb az összes pályatársnál ebben az önfejlesztő, meg segítő szakmában, hogy te a spiritualitás mellé az intimitást is behozod.
2: Igen.
1: A képbe, amiről tényleg sokan nem mennek beszélni, de ez egy fontos
2: így van,
1: része
2: szerintem az egyik legfontosabb része. Így van.
1: És hogy minden mindenre hatással van?
2: Igen, abszolút. Két fontos ösztön van, az egyik az életösztön, a másik pedig a szaporodási vagy szexuális ösztön. Ha nem kell éppen a mamutok elől futnunk, vagy a bombák elől szaladnunk, akkor az életösztön az második helyre szorul, és mindjárt előre lép a szaporodási ösztön.
1: De ezt úgy belátják?
2: Általában igen. Van, akinél ezen dolgozni kell. Nyilván ez neveltetésből, vallásból és egyébből adódó gátak képezhetnek ilyenkor nehézségeket, de azért előbb-utóbb belátják, hogy igen.
1: Hogy ez fontos, hogy ezzel ők egyáltalán foglalkozzanak.
2: Így van.
1: És milyen, hogy valakihez fordulhatnak egyébként.
2: Igen, így gondolom.
1: Aki még ráadásul a spirituális világra is nyitott, na abban látsz-e változást?
2: A spirituális világban?
1: Ahogy megyünk előre az időben, hogy nyitottabbak, elfogadóbbak?
2: Ahogy az imént is mondtam, felületi szinten nagyon-nagyon nyitottság, tehát azt gondolom, hogy mindenki valamilyen módon érdeklődik, és hogyha most végignézel, akkor minden családban van egy rejkis, vagy egy táltos, vagy egy radiesztéta, vagy valaki, tehát
1: jogos,
2: hogy azért foglalkoznak ezzel az emberek, és az önmagukhoz képest leginkább befogadható területtel el is kezdenek mélyebben foglalkozni, vagy abban jól érzik magukat. Ezt én nagyon jónak és nagyon fontosnak tartom. És aztán van egy réteg, aki már nem elégszik meg ezzel, hanem valóban a saját világának, univerzumának keresi az értelmét, és ahhoz szeretne hozzáférni, mert tükrökön keresztül látjuk magunkat, és azok a tükrök nem biztos, hogy olyan élesek, mint amilyenek mi vagyunk, és egyszer bele kell nézni a saját tükrünkbe, és meglátni magunkat abban, hogy ki vagyok én.
1: De te is tükör vagy?
2: Én nekik? Azt gondolom, persze. Persze.
1: Nem tudom, hogy van-e ilyen jellegű összevetésed, vagy kimutatásod, de hölgyekkel vagy férfiakkal könnyebb dolgoznod? Eredmény, vagy hatékonyság szempontjából. Nincs ilyen?
2: Nagyon nehéz a kérdés, mert a hölgyeket és a férfiakat is nagyon szeretem, és nagyon szeretek velük együtt dolgozni. A nők azok komplexebbek, sokkal szétterjedtebb a figyelmük, sokkal több szeretetet igényelnek, sokkal több egyéb dolgot is fontosnak tartanak. A férfiak, azok, ha elhatározzák magukat és eljönnek, akkor ők sikerélmény orientáltak, és amiket mondok, azt betartva végigmennek azon az úton, kisebb-nagyobb nehézségekkel, de hadd nem válaszoljak erre most neked.
1: Oké. Nem is az volt a cél, hogy kérdeztem. Helyzetbe hozzalak. Tényleg érdekelt, hogy van-e különbség a két nem között ilyen szempontból. Mint ahogy az is, hogy például párok is mennek hozzád?
2: Igen.
1: Tehát ilyen is van, hogy kézen fogják egymást, és akkor a problémákról nyíltan beszélnek?
2: Igen, de velük is dolgozom külön.
1: Ja, külön-külön is kell.
2: Igen, mert ahhoz, hogy jók legyünk együtt, ahhoz külön is jó kell, hogy legyünk.
1: Na, jogos. Oké. Hol vannak többen? Budapesten, vagy Dunakeszin, vagy mind a
2: két? Ez változó, mind a kettő.
1: Aha. Na, mostan az a lélektani pont, hogy mondd el kérlek az elérhetőséget, hogy hol érünk el téged, hogy lehet téged megtalálni.
2: Padmasri Sakti.
1: Jó, hát ezt lehet, hogy le kell majd nekünk most betűzni. Tehát a Padma Sri, S-H-R-I, simai. Igen. És a Sakti azt így, hogy mondjuk S-H-A-K-T-I.
2: Igen.
1: Így. Van weboldal is, hogy...
2: Most készül.
1: Na, de ez óriási dolog, ezt a hallgatóknak mondom, hogy te hosszú évek óta praktizálsz.
2: Így van.
1: És akkor ezek szerint ez... egymásnak adták át az infót, tehát ilyen szó...
2: Képzeld el, hogy 36 éve így dolgozom.
1: Ajánlás alapján? Igen. Óriási. Szépen gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: Na és a 36 évben melyik időszakot szeretted a legjobban?
2: Hát mindig azt, amiben vagyok
1: éppen.
2: Igen, annyira izgalmasak az emberek és a korszakok, meg a generációk, hogy elképesztően fantasztikus minden időszak, amiben éppen vagyunk.
1: Na, de hát ez őrület, már milyen könyvet tudnál írni az időszakokról, hogy milyen problémák voltak?
2: Hát bizony.
1: Korábban. Hát bizony.
2: Nagyon izgalmas egyébként.
1: Tehát 36 évvel ezelőtt milyen problémái voltak az embereknek?
2: Hó, egyáltalán, hogy a másikat megismerni, a saját testét megismerni.
1: De egyébként egyetemesek a problémák? Mindig újra és újra
2: hasonlóak,
1: előjönnek?
2: Hasonlóak, és újra és újra
1: csak
2: előjönnek.
1: A csomagolás más?
2: Igen, így van. Uh-huh. Így van.
1: És mikor éltük meg rosszabbul?
2: Most.
1: Tényleg?
2: Uh-huh.
1: De ez az őrületes információ áradat miatt? Hogy
2: igen,
1: azt se tudjuk, hova kellene kapni?
2: Így van.
1: Meg hogy ki a hiteles?
2: Így van.
1: Segítő.
2: Meg na minden jó. Van.
1: Hát ez az, oké, 36 éve nem volt minden.
2: Így van.
1: Na de akkor befogadták ezt a gondolkodásmódot?
2: Hát képzeld el, hogy igen. Tehát én nem tudok beszámolni arról, hogy én valaha is ültem volna a kis pamlagon, és néztem volna, hogy mikor jön egy vendég, hanem elkezdtem beszélgetni, és aztán jött egy vendég, és aztán ő hozott egy másikat, ő meg hármat, ő meg ötöt, és akkor így
1: tehát
2: szépen...
1: kizárólag ajánlás útján.
2: Így van.
1: Dolgoztál.
2: Nincsenek semmilyen hirdetéseim, platformjaim.
1: Látom.
2: Most építem őket. Van egy platformom, ahol ki van írva, vagy hamarosan, de hát az már évek óta úgy van, úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy belevágunk, és tényleg összerakjuk ezt az oldalt, mert nagyon szeretném úgy támogatni az embereket, hogy ne veszítsék el a kapaszkodót. Tehát egy olyan ritmusban, hogy mindig legyenek információk arról, ami éppen fontos lehet, és mindig bele tudjanak abba kapaszkodni. Tehát más módon szeretném én is feléjük az információt áramoltatni.
1: Tehát azért kell most már ezt az egészet összepakolni, hogy még több kapaszkodót kapjanak a hétköznapokban.
2: Így van, igen.
1: Mert ahhoz meg már lehet, hogy kevés az a találkozó.
2: Igen, mert olyan információ áradat van, és olyan dopamin fröccsök vannak, hogy nagyon gyorsan szétszóródik a figyelem, és amikor mondjuk van egy nagyon fontos gyakorlat, amit jó lenne, ha minden nap 5 percben csinálnál, mert attól leszel boldog, harmonikus, de azt pont a bizonyos platformok pörgetése miatt nem teszed meg, és kimaradt 2-3 nap, akkor meg már úgy gondolod, hogy meg kimaradt 3 nap, már mindegy, és úgy jössz a következő alkalomra, hogy ez nem történt meg, akkor olyan, mintha előről kezdenénk, és én ezt nem akarom. Én azt akarom, hogy mindenki haladjon, és az önmagához képest legoptimálisabb időn belül elérjük azt, amit ő szeretne.
1: Na jó, hát nagyon drukkolok neked.
2: Köszönöm
1: szépen. Hogy ezt akkor a továbbiakban is így menjen, de hát ha 36 évig ez így ment, akkor szerintem nagy baj most se lesz a folytatással. Padmasrit keressék, ahol csak lehet a meg majd hallgassák vissza a beszélgetést az e-mail címét, de mondd el még egyszer.
2: info@padmasrisakti.hu.
1: Jó, szerintem ezt még akár meg is tudták jegyezni. Sok csillogó szempárt, akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog, ezt kívánom neked.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves
2: a beszélgetést.
1: Kedves hallgatóink, Padmasrivel beszélgettem, akitől most elköszönök, önöktől még nem. Folytatódik a műsor a második részsel, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Sláger

0: A slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, régi kedves barátunkat köszöntöm nagy szeretettel, akit már nagyon rég láttunk, de örülök, hogy visszatértél, Res Hajnalka.
2: Szia.
1: Vagy Hajni.
2: Neked bármi.
1: Téged.
2: Szia András, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm ezt a kedves invitálást.
1: Hát azért, mert én emlékszem rá, hogy akárhányszor jössz ide hozzánk, hozod a jó kedvet, az energiát. Hát, a tényleg a pozitív, sőt, hát már kezdtük veled az évet is, volt olyan
2: igen.
1: beszélgetés, és igen. tulajdonképpen be is jött, mert jó év lett belőle, úgyhogy tényleg mindig jó a visszatérésed, és azt látom, hogy akármerre mész, ezt viszed magaddal a közönségnek is. Akár itt a fővárosban, akár szerte az országban, vagy akár ország határon túl is.
2: Nézd, álszentség lenne azt mondani, hogy nem ilyen visszajelzéseket szoktam kapni.
1: Na, hát akkor...
2: Úgyhogy hál' Istennek tényleg minden igaz, minden állításod igaz, hiszen tényleg visszaigazolásokat, visszacsatolásokat kapok koncertek után, vagy akár, hogyha találkozom valakivel, régi ismerőssel is beszélgetünk. Azt azért hadd tegyem hozzá, hogy ez egy nem egy egyszerű dolog, nem egy egyszerű létállapot az, hogy az ember pozitív maradjon. Én azt, mert az is egy álszentség lenne, tehát egy ilyen kamu, és az is egy mérgező dolog tud lenni, mikor valaki ilyen áll pozitív. Olyan minden happy. Uh-huh. Nem. És én azt veszem észre, hogyha így meghallgatok, mert szoktam jó pár olyan beszélgetést, akár rádióműsorokban, akár a tiédet, vagy podcasteket, hogy amikor művészek nyilatkoznak, akkor nagyon nehezen merik azt bevallani, hogy igenis vannak mélypontok. És a mélypont az nem azt jelenti, hogy hú, most alkotói válság. Nem. Hanem, hogy te is
1: ezek
2: ember
1: hangulatok?
2: Vagy. Nem, ne, tehát, hogy te is ember vagy, és neked is van egy életed, és rengeteg hatás ér téged. Például, hogyha most már itt nem akarok sejtelmeskedni,
1: okay.
2: Tehát, hogy az én életemben is most itt az utóbbi időben, az utóbbi pár hónapban nagyon sok változás ment végbe, tehát úgy mondjam, hogy tisztul az életterem olyan szempontból, hogy akikről azt gondoltam emberek, hogy tényleg
1: fontosak.
2: Tényleg fontosak, vagy fontos vagyok én nekik, hiszen ők ezt mondták. Ha azt mondta, hogy én a barátja vagyok, tehát ő mondta nekem, hogy én barátja vagyok, akkor miért viselkedik úgy, ahogy? Tehát, hogy sajnos sokszor észrevehető az, hogy az embert elárulják. És erről nagyon-nagyon kevésszer esik szó, és művészként ezt, mivel ultraszenzitív az ember,

0: ezekhez kapcsolódik. Na, de neked pont most volt egy elképesztő nagy menetelésed
1: is. Ez így van.
0: Ha most összerakjuk a mozaikokat, igen, akkor az elképesztő nagy menetelésben, mert itt a fővárosban, a környéken is, igen, voltak előadások.
1: Na és pont most értem volna arra, és jól ráéreztél, hogy az ember a mély pontjain keresztül azokon a sötét vermeken és völgyekben, amikor benne járkál, vagy benne csücsül, akkor veszi észre Isten igazából magában, hogy mennyi és hogy mekkora erő van benne. Uh-huh. Az erőt másképp ugye nem veszed észre. Sajnos kellenek ilyen megtapasztalások, uh-huh, is az életben.
0: Tehát nem vagyunk azzal tisztában, hogy mire vagyunk képesek,
1: nem,
0: erő szempontjából?
1: Nem, és erre nagyon sokszor sajnos, vagy nem sajnos, de az élet az ember ráviszi az embert, és igen, olyan erőket fedeztem fel magamba, hogy egyszerűen nehéz megfogalmazni.
0: De az zene,
1: és ami igen erőt adott, az a zene. Én azt ugye mindig, szerintem bármikor, amikor beszélgettünk, ez idáig mindig elmondtam, hogy a zene az gyógyít. A zene az az ember mellett ott van. Ott van akkor is, ha jó éri, ott van akkor is, amikor valami rossz éri. Rá mindig lehet számítani, ő nem változik. Csak te, értem, a te lelkiséged, ahogy te hozzáállsz, ahogy te hozzáállsz az életedhez. És igen, a zene, és azok az emberek, akik, és most egy kicsit kezdek most már ráutalni arra a koncertre, mm-hmm, amire majd egy kicsit fogunk most beszélgetni, ez a koncert óriási erőt adott nekem, és soha semmi nem történik véletlenül, és hogy mitől gyönyörű az élet, és hogyha egy picikét spirituálisak akarunk lenni, akkor hogy ez a rendszer, amiben mi élünk, hogy mennyire mindennek megvan a helye, a leges, legapróbb, a legpicinyebb dolgoknak is. Ugye ez az Icons nevezetű koncert, amiben ugye példaképek, példaértékű személyek, alkotások, zeneművek csendülnek fel. Olyan személyektől, olyan formációktól, előadóktól, akiknek az élete, nem csak a szakmai munkássága, de a magán, úgymond magánélete, amit ugye a nagy közönség megismerhetett, az egy óriási mérvadó, és tanulhatunk belőle, hiszen egy példakép az attól válik példaképé, hogy tényleg tud neked valami olyat mutatni, és olyat tanítani, rávezetni arra, hogy igenis keresd a megoldást, és hogy ne esd kétségbe. Nem kell neked, mint egy búgócsiga, forognod a saját tengelyed körül ezerrel, mert egyszer csak nyugodj meg, vegyél mély levegőt, és meg fogod találni újra a balanszodat. Uh-huh. Tehát, hogy akárhogy csak kiemelhetek egy-két ilyen előadót, Tina Turner, Bon Jovi-éknak a gondolatisága, ahogy ők működnek, a Beatles, a Roxette. Uh-huh. Szóval, hogy mindnek olyan példaértékű munkássága van, és hozzá, szakmai hozzáállása, vagy hozzáállásuk volt, ugye, mert ugye van, aki már elhunyt, hogy egyszerűen fantasztikus.
0: Ami kapaszkodót is adhat a közönségnek és az előadónak egyaránt? Tehát igen, neked is.
1: Igen. Most a koncert után például azt mondták nagyon sokan, ez nem egy általános koncert volt, ugye rock szimfonik, tehát eleve az ember úgy jön el, hogy fú, na most akkor benne van a rock, akkor ez így berögzül az embernek az agyába, na most akkor itt egy nagy tombolás. Ez így is van. Viszont abból a szempontból nem szokványos, hogy nem akartam azt, hogy ennek olyan alcíme legyen, hogy koncertsó. Te édes jó Istenem, mindenki azt használ, koncertsó, uh-huh, és közben közel sincsen ehhez a kifejezéshez az igazság tartama, zárójel bezár, hanem ez Isten igazából, ez egy koncert előadás.
0: Aha.
1: Mert én közben, tehát én konferáltam, én narráltam végig a koncertet.
0: Tehát te voltál a műsorvezető is?
1: Hát nem nevezzük műsorvezetőnek, inkább az, hogy úgy végigvezettem a koncerten,

0: ezt ugye a kamara koncerteken már ezt így egészen jól így kialakult bennem, akkor se tudtam, hogy hogyan kezdjek neki, és akkor ráadásul most így nagyban, és egy teljesen más stílus, ami ugye tele van életerővel és tetterővel, hogy akkor most ehhez az ember hogyan kezdjen neki.
1: Szabad, ne feledd, bocsánat a hallgatóktól, hogyha hallják, itt valamit fúrnak fölöttünk a stúdióban.
0: Nem tudom,
1: de nem zavar minket.
0: Engem követnek a lakásfelújítók.
1: Ott is ott vannak. Bocs, ez a hallgatóktól.
0: Tudod, kormán most ide jött.
1: Nem.
0: Imádom nem zavar. Amúgy. Tehát a lakásfelújítás a szenvedélyem.
1: Jó szenvedélyed van.
0: Ugye?
1: Van hozzá kitartás is.
0: Van. Figyelj, jó emberek kellenek.
1: Ja,
0: és akkor mindent meg lehet csinálni.
1: Okay. Minket jobban hallanak, mint a fúrást.
0: A igen, szóval azt mondták utána, hogy roppant, tehát egy roppant érdekes volt számukra úgy ez az összkép, amit kaptak, és az, hogy sokkal jobban megértették a dalokat, és sokkal közelebb kerültek az előadókhoz, vagy zenekarokhoz azáltal, amiket én elmeséltem róluk.
1: Hát mert te voltál a kísérő? Vagy amikor a kiállításokon a kurátorok kiállnak és mesélik,
0: hát nevezzük úgy.
1: Hát te fogtad őket, vagy karom fogtad őket.
0: Igen, mert most nem azt mondtam, hogy na 1987 márciusában megjelent az XY albumon ez és ez, nem.
1: Na de látod, én ezért akartam,
0: másik oldaláról,
1: hogy gyere, mert ez sokkal több, tehát ez már kulturális misszió.
0: Ez az. Ezt másképp nem lehet. Nem lehet. Tehát, hogy ez vagy fekete, vagy fehér. Nincs szürke. Túl sok a szürke ebben a szakmában. Uh-huh. Nem csak itthon, globális szinten is, de mivel ez egy kicsi ország, és ráadásul az, hogy ez az élni és élni hagyni című, hangzatos, gyönyörű alapelv nem akar működni, ez ad abszurdum, de éppen ezért nagyon fontos az, hogy legyen az előadók között minél több olyan, akinek tényleg küldetéstudata van. Túl sok az öncélú, magamutogató ember, aki nem csak mondjuk anyagi vonzást érez ezután, hiszen ez sem úgy, hogy egy csettintésre én szerteszéllyel keresem magamat, hanem tényleg az, hogy ez az öncéluskodás, hogy egyszer csak mondjuk be van lökve egy nagy csinadrat a közepére, egy jól felépített színpadra, látvánnyal, mindennel, ami úgy is el fogja vinni. És akkor az embereket meg a lelkiségüket, a kulturális tudatot meg csak folyamatosan torzítjuk és butítjuk. És az érzelmi intelligencia az egy alap pillére az embernek is, egy társadalomnak is.
1: Abszolút egyetértek veled, sőt minden
0: szabaddal.
1: Tehát
0: nem mindegy, hogy mit és hogyan kapunk.
1: Na de ha ez ilyen gondossággal lett összeállítva, akkor ezáltal, aki ezt látta, tényleg a hétköznapokra is kapaszkodott?
0: Kapott.
1: A zene által, meg az előadás
0: kapott.
1: Által?
0: Kapott.
1: Te igen. Magad is?
0: Én is kaptam. Jaj, mondom őszintén, hogy például itt az első koncert előtt, nem tudom,
1: egyébként?
0: Hogy itt volt Budapesten, Újpesten.
1: Aha.
0: És én nem tudom, hogy mit és hogyan szedhettem össze, de nagyon nem voltam jó állapotban. Viszont jött, képzeld el, a koncert előtt egy olyan gondolat, tehát, hogy még aznap is orvosnál voltam, hogy összeszedjen engem, és hogy hát a mindenség itt neki, hát ez a ikonokról szól, ez a koncert, és az ikonokhoz nekem most valamilyen szinten, hogy mondjam, hogy tehát méltóvá kell válnom ehhez a koncerthez, ezekhez a nevekhez. És az, amit
1: mondj
0: én
1: párat,
0: belülük meg
1: még.
0: Szeretnék mutatni az ő lelkiségükből és az ő működésükből, ehhez még fel kell nőni, most nekem gyorsan percek alatt, és az ő erejüket behívva, én biztos voltam abba, hogy ahogy kilépjek a színpadra, tényleg valami olyan burok fog engem körbevenni, hogy én ezt a koncertet végig tudom énekelni.
1: És
0: tehát,
1: hogy
0: itt ez kőkeményen egy jó 120 perces koncert, végig énekelve, nem megúszósan,
1: értem,
0: nem áttranszponálva, élőbe.
1: De mondja már, tehát Bon Jovit.
0: Combos dalokat, tehát hogy, és közben az ember beszél szinte minden dal után, nem megúszósan, szóval, hogy ez én azt mondom, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon, szerintem büszkék voltak azok az előadók, akik már nem ebben a világban működnek.
1: De mondj egy-kettőt, kérlek, tehát Bon Jovi Queen. Megvolt, Queen, oké.
0: Okay. Whitney Houston, Abba, Donna Summer.
1: Szóval, tehát tényleg a nagyok.
0: Tényleg, és igazából nagyon-nagyon nehéz volt Journey, szóval, hogy nagyon Europe, tehát nagyon nehéz volt összeválogatni ezeket a dalokat, mert melyik újadba harapjál bele.
1: Aha.
0: Tehát igazából ez a koncert, ez olyan, hogy ennek simán lehetne több része is.
1: Aha.
0: mert olyan sok előadó van, olyan sok zenekar van, annyira sok ikonikus dal van, hál' a jó Istennek, amelyeket összegyűjtve lehetne egy következő epizód koncertet összeállítani.
1: Na de te szeretsz egyébként is nagyokat énekelni, hát a lemezed is ilyen. Ott is
0: hát
1: az
0: sem egy megúszós.
1: Úgyhogy majd ezt, ha befejeztük a beszélgetést, akkor majd elmondjuk, hogy mit, hol találnak a hallgatóink. Azt mondd meg, hogy lesz ennek folytatása az ikonoknak?
0: Igen. Igen. Azért, na most jön a sejtelmeskedésnek az ideje, mert nagyon sok minden változott itt közben is.
1: A produkcióban.
0: Tehát, hogy maga, ugye most így ki lett próbálva, meg volt a nagy debütálása. Mi, hogy működik? Ki, hogy működik egymással? Uh-huh. Egymásért? Okay. Vagy egymás ellen.
1: Uh-huh.
0: Mert ugye, hogy a puding próbálja az evés. és egy kicsit átformálva, de tovább lesz víve ez a koncert, és még nagyobb formátumban.
1: Aha. Az csak jót tesz neki?
0: Hát az nagyon, még konkrétabbá fogja tenni.
1: Uh-huh. De itt te vagy egyébként úgy az értelmi szerző, hogy például a setlistet azt te állítottad össze? A sorrendet?
0: Jó részt igen.
1: Aha.
0: Jó részt igen.
1: Ez változni igen. Fog majd az őszi etapban?
0: Lehet, hogy egy kis százalékban fog. Uh-huh. Igen. Igen.
1: Nálad lehet majd a te oldalad idón a mindenfajta igen. Időpontot megnézni?
0: Igen, igen, igen, meg... Most vagy az az oldal, például a Facebookon, ami létre lett hozva ennek a koncertnek, ezt valahogy úgy föl kéne támasztani, megmondom őszintén, nagyon kis gyér.
1: Nem baj, ott a tiéd majd.
0: De ott van, tehát hogy vagy az így fel lesz pörgetve, vagy tényleg az én oldalamon fog ez
1: hát az
0: menni.
1: Biztos,
0: hiszen a
1: biztos.
0: Mozgató rugója én vagyok ennek a koncertnek.
1: No, egyébként a közönségtől azt kaptad, amit te úgy az elején elterveztél?
0: Többet.
1: Sokkal többet?
0: Sokkal
1: tényleg?
0: Többet. Sokkal többet.
1: Hát csak gondoljunk bele, hogy tényleg van ereje egy világslágernek, na de sok világslágernek összeválogatva mennyi ereje lehet.
0: Igen, és pláne úgy ugye, hogy nem tipikus az, hogy egy nő férfi dalokat is énekel, tehát hogy... És tényleg, nem tudok más szót mondani. Elnézést a hallgatóktól, ezt már nagyon sokszor elmondtam, elmondom még egyszer, hogy nem megúszósan.
1: Uh-huh.
0: És ez nem hakni jelleggel.
1: Mi a legelső
0: dal? És élőben. Élőben.
1: Azt értem. Mi a legelső dal?
0: Igen, csak ez nem egyértelmű.
1: Nem egyértelmű, jó. Nekem az volt.
0: Mert igen, de sajnos nagyon sok koncert megy az országban úgy, hogy nem élő az ének. És mindegy, hogy milyen korosztályról beszélünk.
1: Uh-huh.
0: És ez borzasztó.
1: Őrület.
0: Mert ez hazugság. Ez hazugság.
1: Ne, de te sose
0: és felveszi te azt a pénzt, szóval, hogy...
1: Ja,
0: hogy és ez, én azt gondolom, hogy ez több, mint bicskanyitogató.
1: Erről külön műsorokatnak szentelhetnénk, hogy itt mi megy
0: ebben
1: a szakmában.
0: Igen, de nem szentelődik. Az a baj, hogy nem szentelődik, pedig ezek olyan témák, amiknek kéne.
1: Uh-huh.
0: És az a baj, hogy ennek a szakmának össze kéne fogni.
1: Uh-huh.
0: De olyan, mintha nem lenne érdeke... nem tudom, hogy minek nevezzem köröknek, vagy akármiknek, akárkiknek az, hogy itt tényleg össze tudjon állni.
1: Uh-huh.
0: nem csak a zenei műfajon belül, hát nagyon a színházban se működik ez, hogy igen, összefogunk. Mi magyarok nagyon tudunk puffogni, aztán valakit kiállítunk, vidd az zászlónkat, az az ember elkezdi vinni ezt a zászlót, és utána elszaladunk mögüle. Tehát én már voltam ilyen helyzetekben, de én azt mondtam, hogy én bele tudok nézni a tükörbe, barátom. Tehát, hogy te lehet, hogy elszaladtál.
1: Tehát akkor te vidd a zászlót.
0: De én vittem is, és én szót ejtettem, szót emeltem azért, hogy...
1: Na, milyen harcias lettél most.
0: De örülök neki. Hát látod, szóval, hogy hoz ki az emberből olyan dolgokat, egy-egy mély pont, hogy rájössz arra, hogy miért ne beszélhetnél olyan dolgokról, hiszen még így se nevezek meg semmit.
1: Abszolút.
0: Még így is csak körbe-körbe járunk. Abszolút. De miért ne lehetne? Miért csak a hepiskedés? Jaj, de jó, erre jogos. Készülök, arra készülök. Csak a csili-vilit mondom el, azt is sok esetben mondjuk sokan tupirozva, hogy ez így és így történt. Igen, mert hogy jól hangzik, és aztán kiposztolom, hogy itt és itt voltam. Nem, erről is kell beszélni.
1: Na majd írd ki, hogy itt erről is beszéltél.
0: Igen, azért is, hogy megmutassuk azt, hogy vannak olyanok, ismerek hál' Istennek olyan előadókat, színészt is, hogy olyan erő van benne, hogy inspirál. András, és ez lenne valahol a lényeg, hogy egymást inspiráljuk, motiváljuk. Mert az erő az ott van.
1: Legyen is, hozd ki belőlünk. Segíts ebben. Sajnos a végén vagyunk, Hajni, hát tudod.
0: Ne idegesíts. Hát,
1: nem. Nagyon beleérted magad.
0: Mert sokat beszélsz, nem hogy szóhoz
1: jut. Na, igen. Azt arra válaszolja a végén. Mi volt az első dal? Mi az intro utáni legelső?
0: Az első dal az a Europe Final Countdown.
1: Ja, hát abba tényleg nagyot kell már az elején. Szóval... Oda tetted már az elején magad, jó?
0: Nem lett el aprózva a kezdés. Értem.
1: Na, kedves hallgatóink, és hogy mennyire nem apróz el hajni a dolgokat, tessenek keresni a lemezét. Spotify-on, YouTube-on, mindenhol?
0: Mindenhol fenn van, és hogyha minden jól megy, akkor itt most augusztus 20-ára kijön Szűcs Norbert által vágott és rendezett videóklip a Szent Anyaföldhöz, ami fantasztikus lesz.
1: Már jó a címe is.
0: Igen.
1: Kíváncsian várjuk. Örülök, hogy itt voltál.
0: Én
1: Res
0: köszönöm.
1: Hajnalkát tessenek keresni, szeretni, követni mindenhol azt a sok energiát, meg szenvedélyt, amit beletesz. Imádott hivatásába azt a figyelmükkel viszonozzák. Örültem neked.
0: Én is köszönöm, vigyázz és minden magadra. Jót kívánok mindenkinek.
1: Mi is néked. Hajnitól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: A Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Padma Srinek és Res Hajnalkának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Széles körű jogai lesznek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak. Csütörtöktől elrendelték a hőségriadót. Vízdíjemelést sürget a főpolgármester Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, miután a parlament döntése nyomán létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A törvényjavaslatot 143 igen és 47 nem szavazattal fogadták el. A hivatal feladata a közvagyonvédelme, a jogellenes gazdálkodás feltárása és az ellopott közpénzek visszaszerzése lesz, széleskörű vizsgálati és nyomozási jogosítványokkal. Magyar Péter miniszterelnök történelmi döntésnek nevezte a szavazást és azt mondta, az intézmény a kormánytól függetlenül működik majd. Továbbra is zajlik a fővárosi Szőlő utcai ügy nyomozása, így részleteket nem adhatnak ki az ügyről, közölte tegnap a központi nyomozó főügyészség, miután Bangó Sándor, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója, TikTok bejegyzésében megnevezett egy Zsolti bácsi nevű személyt. A Fidesz-KDNP közleményben reagált, a párt szerint a szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, és haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Holnap jön a hőség. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet előrejelzése alapján a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd, de a hétvégén már visszavárjuk majd ezt a hűvösnek most sem mondható időt. A rendkívüli aszály már a dunai hajózást is súlyosan érinti. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint jelenleg mintegy 15 szállodahajó veszteg el a Duna magyarországi szakaszán, és a teherhajók többsége nem tud közlekedni az alacsony vízállás miatt. Egy szállodahajó Gönyő közelében zátonyra is futott. A hatóság ugyan nem rendelt el hajózási tilalmat, a továbbhaladásról minden esetben a hajóvezetője dönt. A szakemberek szerint a következő napokban sem várható jelentős csapadék, így a Duna vízszintje továbbra is rendkívül alacsony maradhat. Vízdíj emelést sürget a főpolgármester a budapesti vízállás jövője érdekében. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, a főváros vízellátása jelenleg stabil, de a hálózat hosszú távú fenntartásához elengedhetetlen a fejlesztés. Szerinte a 13 éve változatlan vízdíjakból már nem lehet finanszírozni a szükséges felújításokat, ezért azt kéri a kormánytól, hogy Budapest dönthessen a vízdíjakról. A főpolgármester igazságosabb rezsipolitikát javasolna, egy alapmennyiségű ivóvizet ingyenessé tenne, miközben a nagy vízfogyasztásra, például a medencék feltöltésére külön díjat vezetne be. Ma kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvénysorozat a zene és a társművészetek találkozására épít. Jubileumi koncertekkel, kiállításokkal és különleges kulturális programokkal várják a közönséget. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskeméti Táncegyüttes közös gálaműsort ad. A zárókoncerten pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, mérsékelt marad a légmozgás is. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. A további napokban is marad a forróság, 39-40 fok is lehet a hétvégén.
1: És most! Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze. Mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díjnyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek, de fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Csökkentették Paks teljesítményét, de Magyarország energiaellátása biztonságban van. Vesztegetés elfogadásával gyanúsította meg az ügyészség Búzs Balást. Tűz volt egy komposztáló üzemben Százhalombattánál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A Duna rekordalacsony vízállása miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A táncavezető hangsúlyozta, a teljesítménycsökkentés nem üzemzavar, hanem a biztonságos működést szolgáló előre meghatározott intézkedés. A minisztérium folyamatosan kapcsolatban áll a paksi atomerőművel, a Mavirral és az MVM-mel, és óráról órára figyelik a helyzet alakulását. A következő napokban érkező újabb hőhullám miatt további intézkedésekre is felkészültek az ország energiaellátásának biztosítása érdekében. Vesztegetés elfogadásával gyanúsította meg az ügyészség Búzs Balázs, volt harmadik kerületi polgármestert. A gyanú szerint 2008-tól több politikus és önkormányzati szereplő olyan korrupciós rendszert működtetett Óbudán, amelyben cégek fizettek új megbízásokért vagy meglévő szerződések fenntartásáért. Az ügyészség szerint Búzs Balázs 2011 és 2020 között legalább 150 millió forintot kaphatott az így beszedett pénzekből. A politikus nem tett vallomást, a gyanúsítás ellen panaszt nyújtott be. A Tisza rendszer politikai foglyának nevezte magát. A korrupciós ügyben eddig 33 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Kigyulladt egy komposztáló üzem tárolója tegnap este Százhalombattánál, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A komposztálón kívül szalmabálák is égtek a város és a 6-os főút közötti területen keletkezett tűzben, amelynek oltásában az érdi, a gödöllői, a fővárosi és a törökbálinti hivatásos, valamint a százhalombattai létesítményi és önkéntes tűzoltók vettek részt. A lángokat körülhatárolták, majd hosszú ideig oltották és hűtötték a területet. Folyamatban van a Fradi város megépítésére adott 25 milliárd forintos állami támogatás felhasználásának vizsgálata, közölte a belügyminisztérium. A tárca a vizsgálat lezárásáig nem árul el részleteket, később azonban tájékoztatást ígért arról, mire fordították a közpénzt. A sajtó szerint az FTC 2016-ban és 2017-ben kapta a támogatást a régi építők sporttelep helyére tervezett komplexumra, amely végül nem épült meg. A Szigligeti Várudvar augusztus 22-éig gazdag nyári gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat. A Budapest 6. kerületében működő Centrál Színház pedig két amerikai szerző, a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő vígjátékát mutatja be a Várudvarban. A részleteket Puskás Tamás igazgató rendező mondta el a Sláger FM-nek.
3: Pontosan ez a nyári színházaknak a szándéka, elsősorban vígjátékok játszásával valóban az örömszerzésre koncentrálunk. E tekintetben van nehezen visszautasítható ajánlata idén a Centrál Színháznak. Este 8:30 kezdődnek az előadások. Augusztus 8-án kezdjük. Először Alföldi és Toll főszereplésével 8-szor játsszuk a Neil Simon Furcsa Pár című előadását, és utána egy átállásnyi szünet után pedig a Kevér Gábor, Parti Nóra, Szabó Kimmel Tamás, Balla Eszter és Martinus Dorina szereplésével az 5 szereplős Woody Allen darab a Tiszta Örgület.
2: Szikrázóan napos időre készülhetünk ma, felhők alig lesznek az égen, a szél általában mérsékelt marad, így semmi sem állja majd az útját a hőségnek, délutára 33 fokot ígérnek. A következő napokban fokozódik a kánikula, csütörtökön is sok napsütés várható, gyenge széllel és kevés felhővel. A hőmérséklet már 37 fokig emelkedik.
0: És most indul a Sláger éjszaka, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hi Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sziasztok! Én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagy közönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Széles körű jogai lesznek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak. Csütörtöktől elrendelték a hőségriadót. Vízdíjemelés csürget a főpolgármester Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, miután a parlament döntése nyomán létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A törvényjavaslatot 143 igen és 47 nem szavazattal fogadták el. A hivatal feladata a közvagyonvédelme, a jogellenes gazdálkodás feltárása és az ellopott közpénzek visszaszerzése lesz, széleskörű vizsgálati és nyomozási jogosítványokkal. Magyar Péter miniszterelnök történelmi döntésnek nevezte a szavazást, és azt mondta, az intézmény a kormánytól függetlenül működik majd. Továbbra is zajlik a fővárosi Szőlő utcai ügynyomozása, így részleteket nem adhatnak ki az ügyről, közölte tegnap a központi nyomozó főügyészség, miután Bangó Sándor, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója, TikTok bejegyzésében megnevezett egy Zsolti bácsi nevű szemét. A Fidesz-KDNP közleményben reagált, a párt szerint a szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, és haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Holnap jön a hőség. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tiszti főorvos. A Hungaromet előrejelzése alapján a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd, de a hétvégén már visszavárjuk majd ezt a hűvösnek most sem mondható időt. A rendkívüli aszály már a dunai hajózást is súlyosan érinti. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint jelenleg mintegy 15 szállodahajó veszteg el a Duna magyarországi szakaszán, és a teherhajók többsége nem tud közlekedni az alacsony vízállás miatt. Egy szállodahajó Gönyő közelében zátonyra is futott. A hatóság ugyan nem rendelt el hajózási tilalmat, a továbbhaladásról minden esetben a hajóvezetője dönt. A szakemberek szerint a következő napokban sem várható jelentős csapadék, így a Duna vízszintje továbbra is rendkívül alacsony maradhat. Vízdíj emelést sürget a főpolgármester a budapesti vízállás jövője érdekében. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, a főváros vízellátása jelenleg stabil, de a hálózat hosszú távú fenntartásához elengedhetetlen a fejlesztés. Szerinte a 13 éve változatlan vízdíjakból már nem lehet finanszírozni a szükséges felújításokat, ezért azt kéri a kormánytól, hogy Budapest dönthessen a vízdíjakról. A főpolgármester igazságosabb rezsipolitikát javasolna, egy alapmennyiségű ivóvizet ingyenessé tenne, miközben a nagy vízfogyasztásra, például a medencék feltöltésére külön díjat vezetne be. Ma kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvénysorozat a zene és a társművészetek találkozására épít. Jubileumi koncertekkel, kiállításokkal és különleges kulturális programokkal várják a közönséget. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskeméti Táncegyüttes közös gálaműsort ad. A zárókoncerten pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, mérsékelt marad a légmozgás is. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. A további napokban is marad a forróság, 39-40 fok is lehet a hétvégén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: a legjobban. Ez
1: a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, a valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismétem elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estéről olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és Batthyány Schmidt Margit, bocsánat, megelőlegeztem, mert annyi helyen láttam Margóként a nevedet, és köszönöm a bizalmat, hogy tegeszletlek, ezt most kaptam meg a műsor előtt. Örülök neked, mert ha valaki, akkor te tényleg hatással vagy a kulturális életre. A Magyar Batthyány Alapítvány és a Magyar Női Unió elnökeként te azért régóta teszed a dolgodat.
3: Igen, elég.
2: És örülök, hogy itt vagy végre, akkor az éterben is.
3: Igen.
2: Találkozhatunk meg az életben is egyszerre. Sokat teszel azért, és annak is azért örülök most nagyon, hogy itt ülsz, és erről tudunk beszélgetni, hogy a közösségépítés. Én nagyjából úgy akartalak bekonferálni, hogy a közösségépítés nagymestere, vagy iskola példája vagy, mert annyi rendezvényt szervezel, ami a közösség összehozásáról szól, és a mai világban szerintem ez úgy kell, mint egy falat kenyér, amikor már lassan messengeren tartjuk a kapcsolatot még a rokonainkkal is. Szóval ez szerintem egy óriási dolog. Na, de és innentől tiéd a szó.
3: Igen, a közösség építés szerintem. Én innen indulnék el. 2008 óta dolgozom a civil szférában, civil szférával. 2013-ban többet magammal alapítottam meg, úgymond hiánypótlásként a Magyar Női Uniót, ahol is a vidéki nők megerősítésével, helyzetbehozatalával, tudással való ellátásával foglalkoztunk. Ez egyesületként működik, és 2015-ben pedig a Magyar Batthyány Alapítvánnyal, amit egy családi, az egy családi úgymond alapítvány, ott a batthyányi család szellemi örökségével foglalkozunk.
2: Ez átok vagy áldás? Mert ezen gondolkodtam, amíg vártalak és készültem a veled való beszélgetés, hogy egy szellemi örökséget megtartani a mai közéletben és a mai világban, az mennyire nehéz? És most politikamentesen kérdezem.
3: Jó, politikamentesen, igazándiból azért ebben az évben 2026-ban, mivel a Facebook meg mindenféle social média, tehát itt rögtön kapunk visszajelzést bármire, bármit írok. Nagyon kell figyelni, hogy mit írok le. Nagyon fontos szerintem ugranak mindenre, össze is kevernek.
2: Aha.
3: És pontosan az, hogy én azt gondolom, hogy nekem akkor rögtön válaszolnom kell, és kell az információt átadni, mert nagyon, nagyon tévesen gondolkoznak az emberek. De most ne is erről beszéljünk, mert nem is ezt szeretném.
2: De akkor is van egy szellemi örökség.
3: Egy szellemi örökség. Tehát, hogy én pontosan ezért szerettem volna ezt így most is így kiemelni, és ez legyen a belépő, hogy mi a Batthyány család szellemi örökségével foglalkozunk. És a másik pedig az, hogy a mai világban, és itt most megint csak a közösségépítéshez, hogy a mai világban most nem Magyarországról, hanem az egész világról beszélök, hogy tényleg olyan sarokpontok kellenek, amiben tudunk kapaszkodni. Itt most mindenkire rábízom. Az első a hit, tehát ez mindenféle hit, tehát ugye az Isten hit, önmagamban való hit, most nem akarok senkire se ráerőltetni semmit. A következő az, hogy honnan jöttünk, milyen gyökerekkel vagyunk, nemzet, tudat, akkor a föld, az anyaföld, akkor a közösség és a család. Tehát, hogy amivel én így foglalkozom bármelyikkel, civil szervezettel, ebben mindegyik benne van, és a közösségépítés, ami szerintem pont mostanában valahova való tartozás, az, ami egy biztonságot ad.
2: Igen.
3: Tehát, és hogyha a család, és a család az a legkisebb kis egységünk, és hogyha az nem működik, akkor az ember szétesik. Tehát épp pontosan ezért például akkor most kezdjük a Női Unióval, hogyha lehet. Tehát, hogy a Magyar Női Uniónak az volt a célja, és be is van írva az alapító okiratban is, hogy a férfiaknak a szerepét természetesen tiszteletben tartva, tehát, hogy a férfi és a nő egymás mellett mellérendelt szerepben hogyan tudunk segíteni, és a nő által, a nő megerősítése által egy békésebb, boldogabb világot. Van egy ilyen Veres Pálné után, amit mi mindig mondunk, hogy amilyen a nő, olyan a család, amilyen a család, olyan a gyermek, amilyen a gyermek, olyan lesz az új társadalom. Tehát, hogy mi ezzel foglalkozunk, és a Magyar Női Uniónak ebben az évben egy üzleti környezetfejlesztési program keretében egy képzési és mentorálási programunk van, amelyre pontosan ezt az egész országosan lefedve, sajnos kivéve Budapesten, de jelentkezhetnek Budapesten, csak magában a képzések nem ott lesznek, hanem Pest megyében, vagy Fejér megyében, tehát, hogy mindenem megoldható.
2: Szól a rádió mindenhol.
3: Szól a rádió mindenhol, igen. És a másik pedig az, hogy a weblapon lehet jelentkezni, tehát, hogy ez is megmondhatom a weblapot,
2: hát
3: vagy inkább.
2: Szabad, ebben a
3: nagyon jó, akkor most
2: szabad.
3: Mondom, az a www.mnunio.hu weblapon, és ott lehet jelentkezni. Ez egy 12 modulból álló képzési és mentorálási program. Augusztus 31-ig lehet jelentkezni, és szeptemberben már indul maga a képzés. Uh-huh. Ami a lényege, ez egy 24 hónapon át egy felépített képzés és mentorálási rendszer, hogy itt például megtalál 12 modul lesz, itt például az egyik olyan képzés, hogy hogyan kell egy projekttervet felépíteni. A projekttervhez pedig az egy záró dokumentum a résztvevőktől, és hogyha kiválasztásra kerül, 8 projektterv fog kikerülni Magyarországról, aminek az a lényege, hogy az 1 millió forint bruttó, tehát összesen 1 millió forintot kap tőlünk a résztvevő, hogy az a projekt, amin ő dolgozott, és amit ő kitalált, az ne csak papíron, vagy az, bocsánat, a fejében Bilágos. Maradjon meg, hanem hogy az első lépéseket könnyítsük nekik. Tehát, hogy ezt szeretném, és itt is nagyon fontos, hogy ez egy olyan is lesz a képzés, hogy ez online is lesz, offline is lesz. Pontosan az, hogy megismerjük egymást, mert én még a régi módi vagyok, tehát nekem nagyon kell ez az interaktív, hogy így a szemét magának is, vagy neked is a szemedbe nézek, tehát, hogy ez az azonnali jelzés, és ha, nem csak ne. Az, hogy most itt irogatunk,
2: hát
3: meg
2: ezért
3: minden.
2: Ezért fontos a ti missziótok.
3: Igen, én is így gondolom, én magam is ezt, tehát így tudom hitelesen mutatni, vagy képviselni. Szóval ez a Női Unió. A másik a Batthyány Alapítvány, az a Magyar Batthyány Alapítvány, melyet a férjem hozott létre 2015-ben. Itt már százszor mondtam, hogy a szellemi örökséggel foglalkozunk, és ebben az évben harmadik alkalommal hirdettük meg a gyerekeknek, tehát ilyen középiskolásoknak és érdeklődő felső tagozatosoknak és egyetemistáknak ezt a pályázatot. Mivel ebben az évben a Mohács 500 és minden erről szól, és akit nagyon érdekel a történelem, ez nagyon fontos, hogy második Lajos mellett Batthyány első Ferenc is részt vett a mohácsi csatában, ő a jobb szárnyat vitte nehéz lovassággal, és pontosan ezért a téma az, hát a batyányiaknak a honvédelem, hogy ez a szerep mindig is nagyon fontos volt, úgyhogy most egy kicsit eddig mindig a szabadságharcra voltak a témák úgymond kihegyezve, de most pontosan a felső tagozatos általános iskolai tanulók, középiskolások számára a címe ez, hogy Mohács 500, a batyányiak szerepe a török ellenes harcokban. És erre mi egy ilyen 1-3 perces kis videókat várunk. Már érkeznek a pályázatok, a jelentkezők, ez április óta. Itt szeretném azt mondani, hogy természetesen itt is van motiváció. Itt 3 darab 50 ezer forintos díjat fogunk átadni. Az egyetemistáknak pedig eszéírás, és itt is azért megmaradunk Mohácsnál. Itt a Batthyány család szerepe az oszmán hódítás megállításában. Itt azért még kiemelném emellett, hogy a batyányaknak a kereszténységnek a védelme, mert hogy ez az egész azért ez volt, tehát ez volt az alap. És itt egy ilyen 20-40 ezer karakter terjedelmű magyar nyelvű esszé, és aki pedig joghallgató, ott pedig Gróf Batthyány Lajosnak a pere. Azért van ez a téma, ez is még maradt harmadik alkalommal is, mert hogy nagyon kevesen foglalkoznak vele.
2: Igen.
3: Tehát felségárulási pere. Itt pedig a szerintem nagyon jól jön az egyetemistáknak, az első díj 100 ezer forint, a második 75 ezer forint, és a harmadik 50 ezer forintot kap.
2: Hát ráadásul ugye az írás szeretetét,
3: igen,
2: vagy az írás művességét próbáljátok ismét visszahozni.
3: Igen, Szerintem ez is nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat a történelem, mert most már, bocsánat, minden elérhető, bármikor, bárhol, és nagyon felületes a tudás. Tehát, igen, hogy hogyan lehet pont a mélységére, igen, mélyebben menni, mint én, mint aki még elmentem mindig könyvtárba, és az volt, meg kikölcsönöztem.
2: Meg a levéltár, minden.
3: Igen, azért ezt is kiemelném, hogy például a Magyar Nemzeti Levéltárral is együttműködünk, és a díj átadás, meg hogy a pályázat, hogy kik nyernek, ez mindig október 6-án a Fiumei úti sírkertben, és eső nap pedig mindig a Magyar Nemzeti Levéltár van meghirdetve, de aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz még addig. Még van időnk, majd szeptemberben pontosítunk, no, hogy hol lesz
2: mondtam,
3: a helyszín.
2: Hogy azért nemes egyébként a küldetés.
3: Igen, ez egy nagyon nemes, és az előbb kérdezted, hogy ez most átok-e, vagy nem is tudom, hogy mondtad.
2: Hát áldás, a szellemi örökség őrzése.
3: Igen, én ezt különben azt nagyon szeretem, hogyha a gyermekeim beszélnek erről, mert ők ebbe is születtek, tehát, hogy én beházasodtam a Batthyány családban, Batthyány Ádám a férjem, és nekem három gyermekem van, de két közös gyermekünk van, Katalin és Boldizsár. És nagyon szeretem, amikor ők beszélnek erről, mert teljesen más az, hogy bocsánat, valaki bekerül egy családba, vagy pedig tényleg abba nevelődik fel, hogy ilyen mindenféle a könyvtár, most nem ezt mondom, mert én is egy polgári családból származom, tehát könyvtár minden volt, de mégis más így kiskorban ezt így beszívni, hogy van a Batthyány kripta, ahol megyünk, és ott az ősöket látjuk, vagy a Batthyány kastélyok, és hogy ez milyen érzés lehet, hogy látjuk azt, hogy lepukkant állapotban, vagy látják, hogy lepukkant állapotban, mert más az, ahogy én érzem, vagy hát teljesen más, amikor a férjem, aki hazajött 1990-es évek elején, és itt is, hát már 89, de itt is maradt Magyarországon, és azt a dühöt, ahogy elvették tőlük, és nincs is jó gazdája, stb. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ezekkel az ingatlanokkal.
2: Az egy külön történet. Igen. Az egy külön történet. Itt nekünk szerintem ebben a kulturális műsorban pont ennek a missziónak a céljairól kell beszélgessünk.
3: Igen, ennek a kulturális missziónak szerintem pontosan az, hogy hogyan lehet a történelmet a fiatalokhoz eljuttatni, hogyan lehet, mert a történelemből tanulunk,
2: hát meg
3: és mindig
2: megértsék,
3: is ezt
2: átérezzék.
3: Mondjuk, igen, hogy a történelem, ahogy ismétli önmagát, igen, és hogy a problémák feljönnek. Ez különben nagyon érdekes, és pontosan ehhez kellenek azok a nagyon erős alapok, amiket így mondtam. Tehát, hogy az értékteremtés, és hogy egy értéket kell átadnunk. Itt a hazafiság, itt a saját értékeinknek a megfogása. Például ez is érdekes, nekem egy aha élmény volt, és megint lehet, hogy azért, mert hogy én bekerültem a családba, hogy a Batthyány családnak a címere az nem más, mint egy sziklán, van egy barlang a sziklában, és a barlangban áll egy oroszlán, aki fogja a szájában a kardot, és azt a kardot nem úgy, mint a vitézeknél, akik így előre nyitják, vagy kinyitják, és úgymond harcolnak és támadnak, hanem pont befele, tehát hogy védekezőleg. És a másik pedig a sziklának a tetején pedig van egy pelikán, egy fészekben, aki saját vérével eteti a gyermekeit. Tehát, hogy ezek a szimbólumok is, hogy mit jelentenek.
2: Na, viszont szerintem van egy téma, ami ide kapcsolódik. Most már sokat szóra mondom küldetés vagy misszió, de ugyanaz a mind a kettő, mert tényleg nemes ami ezt az egészet elindította, hogy látsz magad körül olyan, hát ha nem is pálfordulást, de szemléletmód változást azokon, akik kevésbé voltak a történelemre nyitottak, de ahogy mondjuk beleásták magukat egy ilyen feladatba, onnantól kezdve elkezdtek más irányba gondolkodni.
3: Hát akár magamat is látom, tehát én, aki engem ilyen? Nem érdekelt a történelem, mert hogy én matematika és nyelvek, aha, és engem ez érdekelt, de egyszerűen bekerültem ebbe a családba, és nem volt más, tehát utána kellett kutatnom, utána kellett olvasni, a Széchenyi könyvtárba beiratkoztam, aha, így lett egyszer, megvan, ahol minden megvan, és gyönyörű, és még akár eredeti dolgokat is lehet látni. Így került a színdarab, amit létrehoztunk, mint Magyar Batthyány Alapítvány, a Tony, szeressétek egymást, és tiszteljétek atyátok emlékét. Tehát, hogy és például én ezt nagyon szeretem, és én már több ilyen, úgymond kis utazást mutattam be embereknek, vagy barátoknak, vagy akár a Boldog Batthyány Stratmann László Vakok Intézeti gyerekeknek is, hogy elviszem helyszínekre, és akkor ott tényleg merüljünk bele abba a történetbe. Például hát én így szeretek, most bocsánat, akár most nyár van, tehát nyaralni is, hogy elmegyünk, ami nem csak arról szól, hogy a tengerparton sütetem a hasamat, hanem az is, hogy mi az a kultúra, mi az a történet, ahol a helyi történetek, mi az, amit meg kell nézni. Uh-huh. Na, és filmet is csináltunk, tehát dokumentumfilmet, akkor például ilyeneket is csináltam, ez most a nőkhöz tartozik, de a Batthyány nincs, tehát ezek mindig így összeérnek, vannak ilyen meccéspontok, hogy például olyan nőket is bemutatunk a Magyar Női Unióval, akik a magyar történelemben fontos szerepet játszanak, mint például Hugonai Vilma, aki az első orvosnő volt, vagy Brunswick Teréz, aki pedig az óvodát, meg a nőnevelést, és hogy akkor róluk is akár színdarabot, vagy kiállítást készítünk, és utána jönnek a hölgyek, és vagy urak is, és olyan jó érzés az, hogy nagyon örülnek, hogy valami információ, tehát éhesebb, most bocsánat, idézőjelben, tehát egy éhesebbek lesznek, nyitottabbak lesznek, hogy jaj, de jó, Margo, és ezt is sokszor megkapom, hogy milyen jó az a küldetés, amit én csinálok, mert hogy amit mondtam is, hogy értéket teremtek, közösséget teremtek, úgyhogy én ezt néha fárasztó.
2: Elhiszem. Ez nem egy bulvár műsora, hogy tapasztalod is, de kétszer-háromszor mondtad legalább, hogy bekerültél a családba. Na akkor azt áruld el kérlek, hogy könnyen befogadtak? Meg egyáltalán egy ilyen családba bekerülni, az milyen folyamat?
3: Hát magamon is kellett nagyon sokat dolgozni, tehát hogy azért ezt így mondom, személyiségfejlődésemen. Saját fejlesztésemen. De az a lényege, hogy attól, hogy az ember férjhez megy, vagy gyereket szül, attól nem kerül be a családba, uh-huh. hanem valahogy a család, ez a történetre én érett lettem. Tehát sokkal idősebben kerültem be. Mondjuk én azt mondom, hogy körülbelül 15 éve, most vagyok, leszek 60 éves nyáron, tehát 45 éves koromban. És a gyermekeim 32-33 éves voltam, amikor megszülettek. Köszönöm szépen.
2: De tehát ezt a nevet, ezt ki kell érdemelni?
3: Ezt ki kell érdemelni, meg kell érte dolgozni szerintem. Uh-huh. És ez nagyon érdekes, hogy ez is egy ilyen aha élmény volt egyszer. Hát mondom, hogy milyen olvasok, és dolgozom, és képzem magam a családtörténetben, és így rájöttem arra, mert hogy mindenki, persze itt van Margó, aki nem tudom, Batthyányi név, vagy most teljesen mindegy, nem ezt mondják, de Batthyányi grófné, uh-huh. és hogy milyen egyszerű neki az élet, stb., és nem igaz. Tehát, hogy ez abszolút nem igaz. Tehát csak ezt akartam mondani, hogy amikor így másokról, például itt van Zicsi Antónia, vagy más, vagy a Stratmann Eleonóra, vagy
2: ebből a körből,
3: csak még egy, uh-huh. még egy hölgyet akartam volna mondani, de majd mindjárt meg lesz.
2: Majd eszedbe jut,
3: igen.
2: Aztán mondod.
3: Zrínyi Dorica, uh-huh. például, Zrínyi Miklósnak a lánya. Igen. Tehát, hogy ezek a hölgyek, ezek nagyon is beleálltak. Ezek nagyon beleálltak, és nagyon nagy feladatokat, és nagyon nagy terheket vettek a hátukra.
2: Na, hát ebből egy csomó műsort lehetne. Igen, egyébként most belemehetnénk ebbe a témába is, de ugye itt minden fontos, ami a te kulturális lábaidat illeti, meg a kulturális missziókat. Meddig vannak a határidők egyébként? Meg hol találjuk meg? Mind a kettő?
3: Augusztus 31-én mind a kettő, akkor még egyszer így elmondom gyorsan, hogy a Magyar Női Unió az a www.mnunio.hu. Uh-huh. Augusztus 31-ig várjuk a Talenta Hub-ra jelentkező hölgyeknek a jelentkezését, méghozzá olyan, aki vállalkozik, és egy magasabb szintre szeretné vinni a vállalkozását, de olyan is, aki még nem vállalkozik, viszont ott azt kell, hogy 2026. december 31-ig egy ilyen vállalkozói adószámot indítson, és hogy próbáljon, okay. hogy elindítja, ez a legfontosabb. A másik az a Batthyányi pályázat, ami Mohács 500 köré van építve, meg Gróf Batthyányi Lajos perére, az pedig ugyanúgy augusztus 31-ig, és ott pedig a www.battyany.hu weboldalon lehet a pályázatokat elküldeni.
2: Minden pontos, fontos információt ott megtalálnak.
3: Igen.
2: Hát sok csillogó szempárt kívánok, akár merre mentek az országban, akkor nagy baj nem lesz a tiéd, meg a tiétek is.
3: Remélem, köszönöm.
2: Csillogni fog. Batyány, és mit Margittal beszélget? Sajnán Margot mondtam megint, de mindenhol a margózást hallom, úgyhogy elnézést kérek érte. A hallgatóknak meg vagy őket meg arra kérem, hogy ezt a sok-sok energiát, amit beleteszel ebbe a nem könnyű útba, azt a figyelmükkel viszonozzák.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Köszönöm szépen még egyszer, és Margitól most elköszönök önöktől, még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendégel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
1: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Csökkentették Paks teljesítményét, de Magyarország energiaellátása biztonságban van. Vesztegetés elfogadásával gyanúsította meg az ügyészség Búzs Balást. Tűz volt egy komposztáló üzemben Százhalombattánál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A Duna rekordalacsony vízállása miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A táncvezető hangsúlyozta, a teljesítménycsökkentés nem üzemzavar, hanem a biztonságos működést szolgáló előre meghatározott intézkedés. A minisztérium folyamatosan kapcsolatban áll a paksi atomerőművel, a Mavirral és az MVM-mel, és óráról órára figyelik a helyzet alakulását. A következő napokban érkező újabb hőhullám miatt további intézkedésekre is felkészültek az ország energiaellátásának biztosítása érdekében. Vesztegetés elfogadásával gyanúsította meg az ügyészség Búzs Balázs, volt harmadik kerületi polgármestert. A gyanú szerint 2008-tól több politikus és önkormányzati szereplő olyan korrupciós rendszert működtetett Óbudán, amelyben cégek fizettek új megbízásokért vagy meglévő szerződések fenntartásáért. Az ügyészség szerint Búzs Balázs 2011 és 2020 között legalább 150 millió forintot kaphatott az így beszedett pénzekből. A politikus nem tett vallomást, a gyanúsítás ellen panaszt nyújtott be. A Tisza rendszer politikai fogjának nevezte magát. A korrupciós ügyben eddig 33 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Kigyulladt egy komposztáló üzem tárolója tegnap este Százhalombattánál, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A komposztálón kívül szalmabálák is égtek a város és a hatos főút közötti területen keletkezett tűzben, amelynek oltásában az érdi, a gödöllői, a fővárosi és a törökbálinti hivatásos, valamint a százhalombattai létesítményi és önkéntes tűzoltók vettek részt. A lángokat körülhatárolták, majd hosszú ideig oltották és hűtötték a területet. Folyamatban van a Fradi város megépítésére adott 25 milliárd forintos állami támogatás felhasználásának vizsgálata, közölte a belügyminisztérium. A tárca a vizsgálat lezárásáig nem árul el részleteket, később azonban tájékoztatást ígért arról, mire fordították a közpénzt. A sajtó szerint az FTC 2016-ban és 2017-ben kapta a támogatást a régi építők sporttelep helyére tervezett komplexumra, amely végül nem épült meg. A Szigligeti Várudvar augusztus 22-éig gazdag nyári gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat. A Budapest 6. kerületében működő Centrál Színház pedig két amerikai szerző, a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő vígjátékát mutatja be a Várudvarban. A részleteket Puskás Tamás igazgató rendező mondta el a Sláger FM-nek.
2: Pontosan ez a nyári színházaknak a szándéka. Elsősorban vígjátékok játszásával valóban az örömszerzésre koncentrálunk. E tekintetben van nehezen visszautasítható ajánlat az idén a Centrál Színháznak. Este 8:30-kor kezdődnek az előadások. Augusztus 8-án kezdjük. Először Alföldi és Toll főszereplésével 8-szor játsszuk a Neil Simon Furcsa pár című előadását, és utána egy átállásnyi szünet után pedig a Kevér Gábor, Partinóra, Szabó Kimmel Tamás, Balleszter és Martinus Dorina szereplésével az 5 szereplős Woody Allen darab a tiszta örület.
1: Szikrázóan napos időre készülhetünk ma, felhők alig lesznek az égen, a szél általában mérsékelt marad, így semmi sem állja majd az útját a hőségnek, délutára 33 fokot ígérnek. A következő napokban fokozódik a kánikula, csütörtökön is sok napsütés várható, gyenge széllel és kevés felhővel. A hőmérséklet már 37 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, nagyon rég láttam már Topor Erikát, akit most szeretettel köszöntök, meg szeretettel köszöntöm azt a kedves, gondolom úriembert, aki itt fúr a stúdió fölött, de hát most nem tudunk vele mit csinálni, minket fognak a legjobban hallgatni, Erik, örülök neki. neked, hogy én itt is vagy. Kertész, mérnök és tájépítész vagy, és mindig nagyon izgalmas témákkal jössz, amikor jössz hozzánk. De néha nem nincsen ez a fúró hang egyébként.
5: Igen, már egyébként lehet, hogy legközelebb majd hiányolni fogom, hozok egy fúrót.
4: Látod, amikor hozzá te is. Na, de te izgalmasabb dolgokat hozol a fővárosba.
5: Eléggé. Nekem nem csak könyvbemutatóm lesz majd hamarosan még, ráadásul, amiről talán még nem is tudom, hogy te tudsz, nem, el, hogy írok szívből közel 400 oldalas könyvet.
4: Hol tartasz?
5: Már fotózzuk az utolsó hónapokat.
4: Tehát ez idén akkor megjelen.
5: Ez idén a karácsonykor, ez a Bukkiadónak a gondozásába fog megjelenni, egy közel 400 oldalas kertészeti könyv a fenntartható kertészkedés témakörében. De igazából én most ugye elméletileg a Kertakadémia miatt jöttem, ami egy ilyen nagy szerelemprojekt, ha lehet így mondani, mert most amúgy is ilyen paradigmaváltásban vagyunk itt a kertészet területén, és ennek adtunk egy pár éve egy olyan platformot, ami egy ilyen kertészeti nap, ha lehet mondani, egésznapos előadásokkal, és a végén egy nagyon különleges program lesz, mert az én bemutató kertem lesz, a saját magánkertem lesz megnyitva a látogatók előtt. Igen.
4: Na, az tényleg izgalmas. Na, de a paradigmaváltás, amit mondtál, az megint egy ilyen izgalmas téma. Ezt mi idézte elő? Vagy mi idézi elő?
5: Az elmúlt, hát talán ilyen 1960-as években jött be ez a tujagyepsor feeling. Az biztos neked is megvan, hogy megveszed a kertesházat, nagyon örülsz neki, majd az egészet letérkövezed, a szélén van egy kis gyep, és akkor két oldalt meg gyönyörű tujasor. Na most, ahogy az időjárás ugye változik, gyakorlatilag ezek a növények már nem bírják maga a tujasor. Hát a gyep az meg valljuk be, nem egy fenntartható sztori, tehát ott a műtrágya, víz, nyírod, és akkor lehet persze itt bohockodni robotfűnyíróval, meg ilyenekkel, de most már mindenképp igaz az, hogy ha a wifi nélkül nem működik a kerted, akkor ott elvéreztél. És hála az égnek, a társadalom, inkább így mondom, hogy a társadalom, mert nem is csak a szakma, de a társadalom is elkezdte ezt észrevenni, hogy ebben van egy ilyen anomália, hogy jönnek sorba ezek a reklámok, hogy vegyél algát, vegyél humusz, mindent vedd meg, mint a jó porszívó ügynök, ugye, hogy így tolja az arcodba, de attól még nem lesz mondjuk árnyék a kertedbe, nem lesz mondjuk hűvös a kertedbe, mert most az úgy meg lehet dögleni kb.
4: Igen.
5: És most itt azért kikaptunk ilyen esőmentes időszakokat, és gyakorlatilag az emberek észrevették, hogy máshogy kell csinálni. Uh-huh. És ezt a máshogyot fogjuk megoldani, úgymond a Kertakadémia színein belül szokásosan, mert én nem vagyok híve ennek a szemléletnek, hogy ijeszgessük az embereket. Tehát most mindenki ilyen klímaszorongásban van,
4: igen.
5: Viszont ez biztos, hogy nem vezet sehova hosszú távon, ha csak félelem alapon még nagyobb félelmet keltünk, hanem hogyha értenénk a természetet, akkor gyakorlatilag, most nem azt mondom, hogy meg lehet előzni magát a felmelegedést, de lehet csökkenteni a hatásait.
4: Tehát kezelni.
5: Így
4: kezelni
5: van.
4: Lehet. Tehát a paradigmaváltást ezek szerint te irányíthatod jó irányba?
5: Én évek óta irányítom, jó irányba, csak
4: azt
5: kérdés
4: tudom,
5: az, hogy ugye mennyire...
4: Hatékony.
5: Egyre hatékonyabb, én azt gondolom, igen.
4: Hallgatnak rád.
5: Reméljük.
4: Örülök neki. Mi van most benned a készülő programmal kapcsolatban? Te ilyenkor már tényleg lelkileg ebben vagy?
5: Én lemegy egy...
4: inkább a könyvbe.
5: Mind a kettőben benne vagyok. Lemegy a nagy tavaszi kertészeti fesztivál, meg expós időszak, és onnantól kezdve én gőzerővel a fejembe már kertakadémiázom. Ez azt jelenti,

0: hogy ha én azt mondom a tervező irodánál, hogy jön egy új megkeresés, és mondom, hogy most annyira sok a munkánk, hogy majd fél év múlva keressél, uh-huh. vagy felírom a nevet, és fél év, mert ki kell, hogy várj, akkor pont most voltam egy olyan új ügyfélnél, ültem a nappaliukba, átbeszéltük a kertet, és akkor így ül, és így látszik, tudod, amikor így látod a másikon, hogy akar valamit mondani, uh-huh. és akkor nekem ez olyan megtisztelő, hogy te csinálod a kertünket, és akkor meg, hogy összegyűjtöttük rá a pénzt. Tehát, aha. hogy most ez nem azt jelenti, hogy a kerttervezés egy ilyen horribilis összeg, hanem az, hogy képesek kivárni. Tehát ez ilyen presztízs, hogy én csinálok valamit, és ez valahol már egy jó érzés egyébként.
1: Hát jó, mert azért akkora követő bázisod lett, hogy te vagy a terület sztárja.
0: Hát azért követő számban vannak nálam nagyobbak.
1: De tök, az oké. Okay.
0: De értékes is. Követő számban, igen. nem biztos.
1: Tehát, hogy ez egy valós.
0: Hát ez egy tömeg. Valós, igen, igen. Meg az én követőim egyébként nagyon érdekesek, mert mi ugye www-ben vagyunk sokkal erősebbek, tehát nem ilyen közösségi uh-huh. oldalakban, hogy ma is nem tudom hányan hívtak csak azért, hogy megkérdezzem valamit. Tehát a mi bázisunk az nem feltétlenül arra irányul, hogy messengeren rám ír, uh-huh. és akkor majd egyszer talán válaszolok, hanem képesek föltelefonálni. Tehát uh-huh. egy sokkal közvetlenebb közösségünk van, mint az ilyen nagyobb, több százezeres lélekszámú oldalaknak, bár ott azért a szakmaiságot elég erőteljesen meg tudnám kérdőjelezni.
1: Uh-huh. Tudsz is válaszolni egyébként mindig, amikor hívnak?
0: 99%-ában igen. Ha nem tudok, akkor viszont azt én belátom, és megmondom neki, hogy ezt nekem is meg kell a gyártótól, vagy a kollégától kérdeznem, adjon egy e-mail címet, vissza fogunk írni. Tehát hülyeséget azért nyilván nem mondok. De tudunk válaszolni, igen.
1: De az, hogy tulajdonképpen téged kérnek meg arra, hogy készítsd el, amit el kell készíteni, azért az egy igényszint is? Valahol?
0: Igen.
1: Tehát, hogy egy
0: igen.
1: tényleg hozzáértővel dolgoztatnak?
0: Nem is csak az, hogy hozzáértővel, hanem nálunk például, amikor valaki fölmegy majd az ilyen ajánlatkérős oldalra, akkor látja azt, hogy mit vállalunk, és mit nem vállalunk. Tehát nálam töredéke az az ügyfél, aki azt mondja, hogy mert ilyen is van, hogy mondom neki, hogy de angol pázsitot nem rakunk be, uh-huh. mert az nem a fenntarthatósági irány, és azt válaszolja rá, hogy de hát az anyagi oldalá miatt én megtehetem. Uh-huh. Mondom, az igaz, de akkor nem én vagyok a tervező iroda.
1: Tehát nem kell minden áron.
0: Tehát én már eljutottam igen arra a szintre, hála az égnek, le is kopog, nem csak behallatszik akkor az adásba, hogy én nem vállalok el mindent. Térkövezett kertet nem vállalok, műfűvet nem vállalok, robotfűnyírót nem vállalok, tehát egy aha. csomó olyan dolgot nem vagyok hajlandó, ami szembe megy az elveimmel. Uh-huh. És igazából nagyon sok hirdetőm lenne műtrágyás cégek, de nem. Tehát ezek ilyen gerinckérdések nálam.
1: Világos. Hány év volt ez, amíg most eddig az állapotig eljutottál?
0: 2003-ba kezdtem. Betárcsázós internet.
1: Na, tehát ezzel azért meló volt bőven.
0: Meló. Meg hát rengeteg tanulás. Tehát csak mióta mi ismerjük egymást, uh-huh. hát hány év telt el, ugye? Igen. És ebben rengeteg tanulás van. És nem csak szakmai tanulás, hanem egyéb aha. tanulás is kellett hozzá. Meg hát a tapasztalat.
1: És a saját értékítéleted szerint hol tartasz most?
0: Én szerintem, mint női kertészmérnök, én lehet, hogy elértem azt, amit nőként ebbe a szakmába el lehet érni. Uh-huh. Tehát van 40 könyvem, most jelenik uh-huh. meg a nagy könyv 41-ként, 23 éve a piacon vagyok, és mondanám azt, hogy kb. Elpusztíthatatlan szemlátomás, mert most ezt a kert influencer világot is, most nem azt mondom, hogy gond nélkül, de viszonylag lazán mi ezt túléljük, tehát minket nem érint egy-egy olyan, mondjuk így, hogy felkészületlenebb uh-huh. blogger, aki ugyanúgy a kertet tolja, de mi attól még nem lettünk kisebbek. Tehát, hogy mi azon az úton, amin elindultunk 2003-ba, azon én folyamatosan megyek, tanulok, és ami talán itt a neheze, hogy én megszoktam előzni a koromat az ötleteimmel, és ez viszont egy nagyon nehéz dolog, hogy vannak ötleteim, és nem tudom azért megvalósítani, mert még nem jött el az ideje.
1: Uh-huh. Na de nem az innováció az, ami téged megkülönböztethet bárkitől? Pont te nem miatt. Mert úgyis le fognak másolni.
0: Ez így van. Most mondok erre egy tök élő példát, és akkor így a hallgatók is értik, hogy mire gondolok, vagy legalábbis akik így a kertvonalon mozognak, hogy nagyjából olyan 2010-13 között volt egy olyan időszakom, hogy így amúgy is szeretem a vadvirágokat, és a világ az összes vetőmag céget megkeres,

0: hogy nekem vadvirág, szabadon gyűjtött vadvirágmagok kellenek, iszonyú nagy mennyiségben, mert én azzal fogom megoldani itt a klimatikus problémákat, hogy a vadvirágokat áthelyezzem úgymond a tájépítészeti oldalon a közterekre, a kertekbe, és hát ne tudd meg, hogy néztek rám. Tehát, hogy annyira nem volt ez a köztudatban, azt hitték, hogy tényleg ilyen kényszerzubbony, és vigyék. Akkor még ugye az opni ment is, tehát még akár vihettek is volna. És akkor eljött most egy pár év, vagy eltelt ugye ez lassan 10 év, vagy 12 év, és megjelent a piacon egy olyan vadvirágos cég, minden tiszteletem az övé, újra nem kezdenék vadvirágozni, de gyakorlatilag degeszre dől be a rendelés szám hozzájuk, aha, mert a társadalom megérte erre a vadvirágos sztorira. De amikor én ezt 2010-13 között így a fejembe vettem, akkor tényleg azt hitték, hogy nem vagyok százas. És nekem tele vagyok egyébként ilyen ötletekkel. A kertészfüzeteknek 5 év volt, mire beért a keletje. Pedig az ötlet jó volt, a témák tematikusok voltak, az emberi igényekre volt szabva, de 5 év volt, mire átfordult, hogy 500-asával rendeljük utána a könyveket.
1: De te türelmes vagy?
0: Már igen.
1: Én ezt is meg kellett tanulni.
0: Már igen. Az elején nem értettem, hogy miért nem értenek engem. Most meg már, amikor így a követők küldenek sületlenséget, például ilyen influencerektől, akkor csak így vállat vonok rá, hogy jó, akkor lesz belőle majd egy tartalom, ha ráérek. Tehát, hogy van bennem egy ilyen higgadság. Jártunk úgy, és ezt a kolléganőm így nem is értette, hogy ültünk az irodába, és egyszer csak mondtam neki, hogy Kitty törölte a YouTube-a Kertportálnak így a YouTube csatornáját, az összes videónkat. Azt mondja, miért? Pornótartalom miatt. És így ültem, és aki tesz is, nem is vagy ideges? Mondom, most tudok ide, mit csinál? Uh-huh. Te törölte pont? Hát most nem megyünk ki inni egy kávét, tehát addigra már az agyam is már oda állt, hogy amit nem tudok irányítani, azon én nem fogom idegesíteni már magamat.
1: Jogos, jogos. No, de a találkozókat tudod irányítani?
0: Azokat igen.
1: Elmondjuk, hogy mikor lesz pontosan?
0: Igen, augusztus 8-án Tabdiba lesz a Kertakadémia, méghozzá azért Tabdi, mert ez az Alföld szívében van gyakorlatilag, Bács-Kiskun homokhátság, a legnagyobb aszályzónába tartozó területbe esünk mi bele, ahol se csapadék, forró szél, futóhomok, minden van, uh-huh. Tehát aki tőlünk akar tanulni, vagy egyáltalán akar tanulni a kertről, az jöjjön el mindenképpen, még akkor is, hogyha most így ez a 150-es vasútvonal, meg ilyenek ugye nem működik még, mert kézzelfoghatóan látja azt, hogy merre fele megy a világ. Tehát ott annyira érezhető a mindennapokban az elsivatagosodás, és nekem zöld a mai napig a kertem. Uh-huh. És nem azért, mert napi szinten több órát öntözök, hanem azért, mert tudatosan úgy van összerakva olyan fajta és növényválasztékkal, hogy talajregenerálástól kezdve kísérletezek gyapjú pellettel, gyapjú mulcsal, uh-huh, vadvirágágyásokkal. Tehát, hogy meg lehet tanulni úgy ezt az egészet kezelni, hogy először érteni fogják, hogy mi zajlik a kertjükbe, és akkor már, ha értesz valamit, ugye sokkal könnyebb akkor tenni, uh-huh, megoldás irányba.
1: Ja, jogos, jogos, jogos. Szerintem ott még a rádió is szól.
0: Így van.
1: A sláger is. Pesten vannak még? Tehát azt tudom, hogy voltatok piacon régen.
0: Igen, van egy budai piac, ahol rendszeresen egyébként a termékekkel.
1: Tehát ez a mai napig van, a főváros, nem hanyagolod.
0: Nem hanyagolom, meg hát ugye nagyon sokat járok ide a városba is, mert annak ellenére, hogy az Alföldön vagyok, igazából itt tervezem Budapesten a kerteket, az olvasó találkozók is itt szoktak lenni Budapesten, és hát ugye majd akkor az ünnepi könyvhéten is nagy valószínűséggel ugyanígy kint leszek.
1: Na, de ebben segíts akkor kérlek, hogy mert te látod, a városi ember másképp gondolkodik a kertről, mint aki vidéken él eleve? Vagy nincs ilyen?
0: Most már azt gondolom, hogy nincs ilyen, a mezőgazdaságban van. Tehát még ez a városi ember, parasztember, és most a jó értelemben parasztember.
1: Nem, senkit nem megbántani akarunk egyébként.
0: Az még mindig egy szembenállás. Az még mindig az, hogy miért sír a gazda szája, mert... Mert nincs meg az átmenet, nincs meg az a kommunikációs kapocs a két réteg között, bár ezen nagyon sokan dolgoznak ilyen kisléptékű dolgokba is, hogy értsd meg, hogy mit jelent az, hogy hazait vásárolsz, hogy miért uh-huh. kell hazait venni, miért ne vedd meg a spanyolt, és nem azért, mert az ember rasszista, hanem fizikailag van ökolábnyoma, van egy gazdaságra hatása, hogy te helyit vásárolsz, meg hát nyilván a termelő is azért termel, uh-huh. és minél kevesebbet vennél termelőt, annál magasabban kell, hogy ő eladja. Tehát, hogy ezek ilyen egymásra ható közgazdasági dolgok. Meg hát azért van itt egy ilyen epigenetikai kérdés is, hogy amit megtermelsz, az abban az érában keletkezzen úgymond, amiben élsz valójában. Ne egy brazil, nem tudom, dinnyét egyél, hanem muszáj. Tehát ez egy ilyen nagyon összetett dolog egyébként. A városi és kontra parasztember fej, viszont vidéken is nyitottak ezekre a dolgokra, tehát az elején mindenki azt hitte, hogy ufók vagyunk, hogy mi szalmáztunk a kertbe, meg ilyenek, aztán amikor úgy oldalra néztünk, akkor azért úgy láttuk, hogy már a szomszédban kettővel arrébb is szalmáznak, aztán a harmadik is már, mert nem akkor a szalmázásnál volt az izgalmas, hanem amikor látta a fejemnél nagyobb káposztát, hogy ilyen mégis van. És amikor már az eredményt is látta, hogy ez nem csak valamilyen úri huncut dolog, mert ugye mi vidékre úgy költöztünk, hogy Budapestről, tehát
1: igen,
0: gyűjtmentek vagyunk. Tehát, hogy először azt hitték, hogy ilyen kis csodabogár ez a népség, de aztán rájöttek, hogy hogy ők hol máshonnan fogjuk meg a talajt, uh-huh. mondjuk.
1: Hölgyek vagy férfiak, vagy inkább párok, akik ellátogatnak a rendezvényekre?
0: Képzeld el, hogy párok nagyon sokan jönnek, és rengeteg olyan olvasói kérdésünk van, hogy kutyát lehet hozni. Nem. Okay. Azért, mert nekem van egy moszkvai őrkutyám, és nem szeretném, hogy rengeteg kutya ott sétáljon a kertbe, mert akkor a moszkvai egy kicsit úgy ideges lesz tőle.
1: De... Ja, hát most megértik szerintem.
0: Igen.
1: Arra a kis időre otthon adják a házi kedvencet. Meddig szoktak lenni általában egy-egy ilyen rendezvényen?
0: Hát ez reggel 8-tól tart, hivatalosan délután 4-ig az előadások, uh-huh. és amint lemegy a nagy meleg, mert mégiscsak augusztus 8-án valószínűleg nagy meleg lesz, utána indul majd a kertlátogatás. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy tavaly majdnem éjfél volt, mikor az utolsó Tényleg? Látogató elment, mert már réges-régén kijöttünk a fóliaházaktól, még a parkolónál ott megállítottak, majd leültünk a padokra, ott ránk esteledett, és gyakorlatilag beszélgetés. Úgy csinálom a rendezvényt, hogy az összes előadóhoz oda lehet menni. Tehát így, ha valaki megnézi a plakátját, akkor tele van mindenki doktor. Én is így kivételesen kiírtam a nevem elé. De alapvetően így doktor. És ez egy ilyen riasztó lehet az embereknek, de amikor látod előadóként, és én direkt olyan embereket keresek, akik inkább pedagógusok. Uh-huh. Lehet, hogy a szakmájukat a legjobban tudó emberek, Parádi István például, Sípos József, nagyon nagy nevek vannak itt. Vagy Veres Andrea, aki például itt egy apjú múlcs kapcsán ugye úttörő dolgot hozott létre. De amikor jön a szünet, akkor ezeket az embereket így körbeállják, és gyakorlatilag így nem eresztik. Jó, hát Sípos gazdát a nőkoszorúk, de a többit általában a tudás is ugyanúgy úgy ott tartja az előadó térbe, tehát ez azért is nyúlik hosszúra, mert ez egyfajta ilyen közösségépítő program.
1: Na hát én pont ezért örülök, hogy jöttél, mert mi a közösségépítő programokat ebben a mai világban, amikor ugye tudod, hogy minden a Messengeren történik már.
0: Igen.
1: Ott tartjuk lassan a barátokkal is a kapcsolatot. Igen. Tehát ezért kellenek az ilyen programok, ahol személyesen lehet találkozni.
0: Igen, meg itt egyívású emberek vannak. Tehát uh-huh. itt azért kevés olyan van, mint amikor elmegyek itt. Egyébként a fővárosban sokkal többször vagyok úgy előadni, hogy beül mindenki az előadótérbe, én hagyok egy kis időt mindenkinek átszellemülni, szemkontaktus, egyebek, és akkor múltkor is volt egy bácsi, aki fölállt a sorok között. Ne tessék, kisasszony, haragudni, én azért jöttem, hogy mindenben ellenkezzek, és ha azt mondja nekem, hogy ne kapáljak, én most hazamegyek. Rámosolyogtam, viszontlátásra. Tehát, hogy így, és egyébként végigült az előadás, mert mindenki röhögött, ugye a sor közepén ült a bácsi, cikinek tartotta volna szerintem kimenni, de én nem haragszom ezekre az emberekre, csak nagy tömegében Budapesten kapom meg azt, hogy ez egy kicsit ilyen UFO dolog, viszont a végén úgy jönnek, vagy úgy mennek ki az előadótérbe, hogy végre tanultunk valami jót.
1: Na, ezt kívánom, sok ilyen visszajelzést neked augusztus Nyolcadikán? Nyolcadikán. Azt tudom, a nyolcadikán van, de hogy a visszajelzések gondolom majd.
0: Az, a visszajelzések 9-én, meg a józanodás is 9-én lesz.
1: Igaz is. A könyvhöz is sok kitartást, erőt kívánok neked, majd gyere vissza.
0: Rendben.
1: Amikor megjelent, szeretettel várnak. És akkor most mondhatom, Dr. Topor Erikával beszélgettem.
0: Igen.
1: Mondd a, most az a lélektani pontra, hogy mondd el az elérhetőséget, ahol megtalálnak téged.
0: Igen, nagyon egyszerű a Kertakadémia elérhetősége, kertakadémia.hu. Okay. Okay.
1: De a te szádból jobban, meg szebben hangzol. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, Erikának azt a sok energiáját, amit ebbe a szép, de nem könnyű hivatásba beletesz a figyelmükkel, viszonozzák. És Erikától most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Batthyány Schmidt Margónak és Topor Erikának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Széles körű jogai lesznek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak. Csütörtöktől elrendelték a hőségriadót. Vízdíjemelést sürget a főpolgármester Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, miután a parlament döntése nyomán létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A törvényjavaslatot 143 igen és 47 nem szavazattal fogadták el. A hivatal feladata a közvagyonvédelme, a jogellenes gazdálkodás feltárása és az ellopott közpénzek visszaszerzése lesz, széleskörű vizsgálati és nyomozási jogosítványokkal. Magyar Péter miniszterelnök történelmi döntésnek nevezte a szavazást, és azt mondta, az intézmény a kormánytól függetlenül működik majd. Továbbra is zajlik a fővárosi Szőlő utcai ügy nyomozása, így részleteket nem adhatnak ki az ügyről, közölte tegnap a központi nyomozó főügyészség, miután Bangó Sándor, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója, TikTok bejegyzésében megnevezett egy Zsolti bácsi nevű személyt. A Fidesz-KDNP közleményben reagált, a párt szerint a szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, és haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Holnap jön a hőség. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet előrejelzése alapján a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd, de a hétvégén már visszavárjuk majd ezt a hűvösnek most sem mondható időt. A rendkívüli aszály már a dunai hajózást is súlyosan érinti. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint jelenleg mintegy 15 szállodahajó veszteg el a Duna magyarországi szakaszán, és a teherhajók többsége nem tud közlekedni az alacsony vízállás miatt. Egy szállodahajó Gönyő közelében zátonyra is futott. A hatóság ugyan nem rendelt el hajózási tilalmat, a továbbhaladásról minden esetben a hajóvezetője dönt. A szakemberek szerint a következő napokban sem várható jelentős csapadék, így a Duna vízszintje továbbra is rendkívül alacsony maradhat. Vízdíj emelést sürget a főpolgármester a budapesti vízállás jövője érdekében. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, a főváros vízellátása jelenleg stabil, de a hálózat hosszú távú fenntartásához elengedhetetlen a fejlesztés. Szerinte a 13 éve változatlan vízdíjakból már nem lehet finanszírozni a szükséges felújításokat, ezért azt kéri a kormánytól, hogy Budapest dönthessen a vízdíjakról. A főpolgármester igazságosabb rezsipolitikát javasolna, egy alapmennyiségű ivóvizet ingyenessé tenne, miközben a nagy vízfogyasztásra, például a medencék feltöltésére külön díjat vezetne be. Ma kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvénysorozat a zene és a társművészetek találkozására épít. Jubileumi koncertekkel, kiállításokkal és különleges kulturális programokkal várják a közönséget. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskeméti Táncegyüttes közös gálaműsort ad. A zárókoncerten pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, mérsékelt marad a légmozgás is. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. A további napokban is marad a forróság, 39-40 fok is lehet a hétvégén.
3: Köszi szépen, Borít, nézzük a közlekedési információkat. A 4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között a sűrűben induló 107-es busz, illetve a 7-es vagy a 133-as eljelzésű busz használható. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között pedig a 49-es villamos vagy a 47-es is sűrűbben jár, ezzel is lehet utazni. A Fehérvári úton tart a felújítás, a Hausmann Alajos utcánál. A villamos átjárón továbbra sem lehet áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem használható, viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé, valamint a 17-es, 41-es, 47-es, 48-as, 56-os, 56-os és 61-es villamos ismét az eredeti forgalmi rendje szerint közlekedik. Ha bármilyen közlekedési információjuk van, ami a többiek segítségére lehet, akkor küldjék a 0630 30 30 95-8-ra. Várom, köszönöm, és jó utat és balesetmentet! Közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Most még egészen hihetetlen, hogy ma a hőségriadó lép életbe, harmadfokú, ráadásul ugye sok felé, mert hogy most még ilyen 18 fokos van, csípős
4: a reggel. Olyan kellemes az idő, Isten, igen, ilyenkor.
3: Ja, de azért készüljenek fel, és úgy menjenek el otthon, hogy engedjék le a redőnyt, meg ilyenek. Rihanna érkezik.
4: Ja, azt nem tettem meg.
3: Jókor mondom, mi?
4: Igen, köszönöm.

0: Sláger reggel.
1: 6:13, és azt nézem, úristen, Petra,
2: na,
1: mi van, ha?
2: Mi történt?
1: Hát az SMS falunkon a szokásos jó reggelt üdvözlő üzenetek helyett mindenki azt írja, hogy Hollywood Vampires,
2: nagyon
1: Hollywood
2: helyes.
1: Vampires,
2: Hollywood, Vamp- is
1: Hollywood Vampires, Hollywood... Jó reggelt nektek, Hollywood Vampires, Hollywood Vampires, sziasztok, Hollywood Vampires, Hollywood Vampires, és így tovább.
2: Még jöhetnek ezek, igen, az üzenetek.
1: Jaj, hát a játékunk, az új játékunk, persze. Hát amiben ugye a kiváló Johnny Depp,
2: uh-huh.
1: És még
2: ott van Alice Cooper például.
1: És még?
2: És Joe Perry.
1: Így hármasban, ugye?
2: Nem, Hollywood... négyen vannak.
1: Bocsánat.
2: Csak a negyedik fiúnak sosem tudom a nevét, aki egyébként. Aki egyébként az Alice Coopernek a gitárosa, tehát egy szupergitárosról van szó, csak mindig elfelejtem a nevét, de mindjárt meg is nézem. Hát a Sláger FM Facebook oldalán ugye kép az ott van, és ott a neve is, azért tettük ki, hogy mi se felejtsük el.
1: Szóval, hogy járják a világot, jönnek vagy Budapestre, de az egy dolog, hogy van ez a hegy, megy Mohamedhez, Mohamed nem megy a hegyhez, pont fordítva, de hogy itt most two-in-one élménycsomagot kínálunk,
2: úgy.
1: Mert túl azon, hogy akik jelentkeznek a játékba, könnyedén a budapesti koncertjükön találhatják magukat. Valaki majd fődíj nyertes gyanánt elutazhat, tehát ő kicsit ezt megelőlegezendő, hogy majd itt jönnek a srácok Budapestre, elvehet hozzájuk Londonba, és még hozzá nem is szimplán egy koncertre, hanem hát lesz ott koncert, lesz egy dokumentumfilm premier vetítés, és mindenféle egyéb kulisszák mögötti élmények, meg hát eleve az, hogy ez egy 3-4 napos londoni út, az ugye jól hangzik.
2: Hm? Igen, és hogy ne kapja ki a rockerektől Tommy Hendrixen.
1: Tommy Hendrixen. Jó, vagyok, jó.
2: Bocsánat, igen, jogos. Tehát, hogy tényleg szupergitárosról van szó, és ő is legendás gitáros, csak hát, na, hát kicsit öreg a bácsi, meg a néni is nem tudja már a nevét.
1: Nem az,
2: mondjuk őszintén
1: a... A polis se tudom hirtelen csípőből felsorolni.
2: Meg
1: tehát, hogy azért vannak olyan együttesek, ahol ez a... és tudod, van a... Meg hát pláne, amikor cserélődik valaki. Ugye tegnap azért beszéltünk a Hollywood Vampires történetéről, hogy eredetileg, igen, tök más volt.
2: Alice Cooper
1: ott volt. Okay, igen, ő volt a stabil pont, a biztos pont, de hogy Johnny Depp is kicsit ilyen kakuktojásnak tűnhetett eleinte. Aztán ehhez képest, hát szépen, ha már kukuk, jól befészkelte magát
2: ebben
1: a projektbe, miközben természetesen Johnny Depp filmezik is gőzerővel Hollywoodban van, és egyébként most egy új, megint kellemes meglepetésnek tűnő szerepel, de hát annyi mindenkit játszott. Tegnap elkezdtem így visszapörgetni, hogy tulajdonképpen mik voltak, mert nyilván az első, ami mindenkinek beugrik, mondjuk háromra, egy-két, a
2: Karib-tenger kalózai Jack Sparrow. De nekem nem. Én szerettem a Karib-tenger kalózait, de nekem ő Ollókezű Edward. Én abban a filmben szerettem meg, én kislány voltam, és azt néztem, hogy valaki hogy tud ennyire jól játszani. Tehát elképesztő jó volt benne, tényleg. Úgyhogy nekem ő Ollókezű Edward.
1: Én őszintén nem tudom megmondani, hogy nekem ki. Tehát, hogy, és pont ez benne a zseniális, hogy annyira jól hozza mindegyik szerepét, hogy tulajdonképpen nem tudnám megmondani, hogy az én fejemben melyik a leginkább Johnny Depp. Sőt, satszolom, hogy tök más. Tehát én úgy képzelem, hogy az életben ő egy Johnny Depp, tehát ő egy abszolút önálló karakter, és aztán mindig azt hozza a filmekben, amit kell. Önöknek például ki a kedvenc Johnny Depp karaktere? Ha gondolják, írják meg nekünk SMS-ben 0630 30 30 95 8.
2: Aztán hamarosan a Sláger FM Facebook oldalára is ezt megtehetik, nyugodtan jöhetnek az üzenetek oda is. Aztán, hát nem csak a Hollywood Vampires-re adunk rock élményt Londonba, hanem a holnap esti Seal koncertet. Tehát, hogyha valaki azt mondta, hogy ó, nem vettem jegyet, bakker, de jó lenne nyerni, na, ők ma figyeljenek, mert hogy holnap este lesz az MVM Domban Seal koncertje, úgyhogy ma még lesz nálunk lehetőség szerintem.
1: Még így
2: nyerni
1: az utolsó pillanatban is. Ugye,
2: igen, jó fejek vagyunk.
1: Megígértük nyár elején, meg is tartjuk, hogy az összes világ sztár most szezonbéli budapesti koncertjére vannak jegyeink, és hogy még így az utolsó pillanatban is van esély becsatlakozni. Aztán, hát ha már vámpírok, nem csak a vámpírok, sőt, most úgy tűnik jellemző, nem a vámpírok veszélyeztetnek, leselkednek ránk az éjszaka közepén. Egészen döbbenetes új rablási módszerrel találkoztunk, ami az utazókat, a nyaralókat érintheti az éjszaka kellős közepén, hogy mi ez, erre majd visszatérünk, és majd egy biztonsági szakértővel átbeszéljük azt is, hogy egyébként, amikor, mert ez még sokakat érint most, hogyha útra kelünk és elmegyünk valahova, akkor ott tényleg kell tartani, tudod, ilyen mit, rejtett kameráktól, meg egyebek. Szóval mi az, amire mondjuk, hogyha van 2 percünk, csak hogy megnyugodjunk, meg a család is, amit érdemes átgondolni, megnézni.
2: Én még sose csináltam ilyet, de lehet, hogy
1: majd,
2: ezek után
1: fogok. Figyelj, majdnem a reggel után.
2: Aztán ugye nálunk Magyarországon nagyon szeretjük a Queen-t. A Queen-nek olyan kultusza van, hogy ez elképesztő. Pláne Freddie Mercury-nek. Ugye most volt a 40. évfordulója annak, hogy felléptek itt a fővárosunkban, és pont láttam, hogy Szandi férje is, meg Szandi is megosztotta azt, hogy akkor készítették az I vagy Lövök című dalt, és hogy elmentek a koncertre, és annyira inspirálólag hatott rájuk, hogy utána azonnal sikerült összerakni, mert hogy előtte egy kicsit nyűnyögtek rajta. Milyen érdekes, ugye, hogy zenészekre is így hat. Szóval hát kicsit fura hatást váltott ki az ő mellszobra, mármint Freddie Mercury-é, mert készült egy Balatonon, és a rajongók nem annyira szeretik. Mi elértük a szobrászművészt, beszélgetünk majd vele, hogy őt ez hogy érinti, hogy nem feltétlenül mindenki szereti azt a szobrot, meg hogy egyáltalán mi inspirálta.
1: Úgyhogy tartsanak velünk ma reggel is, és persze hablatjáték is lesz, úgyhogy még Szila is felbukkan. Oda is lehet jelentkezni már most, 0630-30-30-95-8, és ezen a számon egyébként is egész reggel állunk szíves rendelkezésükre. Szép napot kíván Pordán Petra!
2: És Somogyi Zoltán!
1: És Alex Warren!
0: Napjainkban ez a sláger! Ez a sláger! Sláger FM! A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét előtt 5 perccel egészen döbbenetes kutatásra bukkantunk Petrával. Nem brit kutatók állapították?
2: Nem.
1: Az hogy eltűnt az utóbbi években?
2: Hála
1: ugye?
2: A ezek, jó égnek. Ne is emlékezz, mert véletlenül visszajön.
1: Nem tudom, valóban volt-e ilyen, vagy ez csak a magyar bulvár lovagolta meg nagyon annak idején.
2: Na igen, minden, ez egy jó kérdés.
1: Nincs, viszont kétségkívül nemzetközi felmérés készült. Több mint 40 ország, 355 városára terjesztették ki. Mondhatjuk viszonylag reprezentatív. Bár Magyarország nem volt benne ebben a kutatásban, de nagyon sok környező ország, például Lengyelország, stb. Igen. És azt vizsgálták, hogy mennyire becsületesek a városlakók, hogyha találnak egy pénztárcát, benne pénzzel, vagy éppen sok pénzzel, vagy éppenséggel sok-sok még több pénzzel, akkor vajon ez hogyan befolyásolja a becsületességüket? Mennyire akarják visszaadni? Összesen ebben a 355 városban több mint 17 ezer alkalommal sétált be valaki különféle intézményekbe, színházba, múzeumba, bankba, üzletbe, és oda ment a pulthoz, tehát valaki ez a személyzet valamely tagjához, aki ott dolgozik, és átadta a pénztárcát, hogy ezt most itt leejtette valaki, itt találta, itt van. A pénztárcákban mindig volt például kulcs, meg névjegykártya, tehát nagyon fontos, mindegyik pénztárcában hagytak valamiféle elérhetőséget. Mondjuk rajta egy e-mail címmel, telefonszámmal, és így tovább. És minden pénztárcában volt pénz is, különféle összegek. És arra jöttek rá, hogy lelövöm a poént, minél nagyobb összeg volt a pénztárcában, annál inkább akarták visszaszolgáltatni az emberek a tárca vélt tulajdonosának. Tehát, hogy annál inkább jelentkeztek néhány napon belül a megadott elérhetőségek valamelyikén. Amelyik pénztárcában nem volt pénz, ott például nagyon, nagyon elenyésző volt az az arány, hogy hányan szeretik visszaadni. Konkrétan 40% próbálta visszajuttatni az üres tárcát, amiben csak, mondom, kulcs, tehát volt benne azért érték, tehát nem maga a tárca volt, hanem volt benne kulcs, ilyesmi, tehát 40%. Hogyha volt egy kisebb összeg a pénztárcában, akkor már több mint 50%, több mint az emberek fele próbáltam felkutatni, hogy kihez tartozhat, és amikor komolyabb összeg volt az adott pénztárcában, akkor közel 72%-a gondolta úgy az embereknek, hogy ezt mindenképpen vissza kell juttatni, a tulajdonosához fel kell kutatni őt. Ez érdekes.
2: Igen, szerintem ennek az az oka, de aztán közben nyilván a pszichológusok is ezzel magyarázták, hogy ha egy kisebb összeget teszel el, akkor még nem gondolod magad tolvajnak. Ha egy nagyobbat, akkor már igen. Szóval, hogy igen, hogy nálunk tekintesz magadra?
1: Milyen, hogy Magyarország nem volt a kutatásban, mert itt úgy tűnik fordítva van. Minél nagyobb összeget teszel valaki, annál kevésbé gondolja magát tolvajnak,
2: igen. Hát igen, azok olyan másfajta pénztárcák. Jó, azokat igen. Nem is az utcán találjuk meg nem tudom, a színházban. Ami egyébként számomra érdekes, az nem, mert nyilván gondoltuk, hogy a skandináv országokban ilyen szuper lesz az eredmény, hogy tényleg ott adják vissza nagyobb arányban. De nekem tök fura volt például, hogy Peru meg Kína az a végén végzett. Tehát én azt gondoltam volna, hogy Kínában ott annyira arra nevelik az embereket, hogyha valami rosszat csinálsz, akkor jön az állam és elvisznek, hogy így nem mernének ilyet megtenni.
1: Aha.
2: Tehát, hogy én nem gondoltam volna, hogy Kínában az emberek megmerik ezt tenni. Én azt hittem, hogy ott annyira szabálykövetők, mert hogy arra nevelik őket, mindenhonnan azt kapják, hogy ott ilyen nincsen.
1: De figyelj, lehet, hogy pont ez a magyarázat. Tehát, hogy amikor minket magyarokat arra tréningeztek ugye az előző rendszerben, szocializmusban, hogy, akkor annál inkább próbáltak kialakulni ilyen vadhajtásuk. Tehát például ilyen volt, ugye, amikor a GMK-k megalakultak.
2: Igen,
1: magáncég, meg nem tudom, és akkor jöttek ezek a GMK-k, mert hogy ez csak azért is. Uh-huh. Meg ugye meg kellett tanulni a sorok között olvasni. Tehát, hogy Kínában is én úgy gondolom, hogy ez van, hogy tehát minél inkább tiltasz, meg korlátozol, annál inkább keresed a kiskapukat, meg a kerülőutakat, és így tovább. Hát Peruban meg ott jártam, én ott mondjuk nem vagyok meglepve, hogy azért mégiscsak egy harmadik világbéli ország, tehát hogy Kína is érdekes, mert ugye innen az a benyomásod, hogy ilyen nagyon high-tech, hogy mindenki jól él. Na most azért nem mindenki él jól. Oroszországról is azt gondolod, mert ugye hát valóban, hogyha megnézel felvételeket Moszkváról, a felhőkarcolók, gyönyörű ott a Volga partján, suhannak a szebbnél szebb mercik, meg nem tudom micsoda, akkor az a benyomásod, hogy. De azért tehát, hogy tudod, Moszkván kívül is van világ, meg Szentpéterváron kívül, és egy kicsit ilyen Peru, de hát Peruban meg nem, ott jól él a felső, nem tudom, 10%, 8% a fehér emberek, és aztán igen. Az inkák leszármazott, azok meg nagyon nem. Tehát, hogy...
2: Oké, de például az Egyesült Államok, ahol jól élnek az emberek, a 21. lett. Tehát Horvátországban becsületesebbek az emberek, meg Romániában is, mint az Egyesült Államokban, ahol szintén azt gondolnád, hogy hú, de jól élnek, hát miért akarja eltenni a pénzt?
1: Hát most gondold magad elé azt a képet, amikor megnyit egy műszaki áruház, vagy amikor Black Friday
2: és
1: van,
2: megőrülnek,
1: és a szociális ajtót áttörve rohannak előre. Igen, mert ez a enyém, tehát ott szerintem inkább ez az, ami ilyenkor így felülkerekedik a pszichéjükben.
2: Attila 64 azt írja, hogy sziasztok, szerintem Svájcban tuti visszakapod a lovettát, és igen, Svájc ott van, Norvégia és Dánia mellett, ahol így abszolút visz, így van. Tehát hát ez jó tippelt.
1: Ezek
2: igen.
1: Az országokkal abszolút működnek az ilyen becsületkasszás dolgok is.
2: Igen, tehát, igen. Hogy ott de van, azt mondjuk nálunk is működik, mert ahogy hogy ott is van, és évek óta működik, hogy kirakják a gyümölcsöt, meg virágot, és meg tudod venni, és ott hagyod a pénzt, és működik évek óta. Úgyhogy szerintem büszkék lehetünk magunkra, én nem tudom, miért nem kerültünk be ebbe a szórásba, hogyha Románia is mondjuk lehet, meg most, Lengyelország belekerült.
1: Hát most kivárnak, tudod, azt látják, a magyaroknál valami éppen alakulóban, vagy történésben van, és akkor azt majd a következőben már benne
2: becsületesek
1: leszünk.
2: Becsületesek vagyunk, vagy hogy becsületesek vagyunk, tessék megerősíteni, vagy cáfolni, tényleg.
1: De mit gondolnak?
2: Igen.
1: Becsületesek vagyunk mi magyarok? Mert hogy, ja igen, amit te is mondasz, hogy a pszichológusok ugye azt mondták, hogy minél nagyobb összegről van szó, annál inkább az az érzésed, hogy te milyen jó ember vagy, hogy azt visszajuttatod. Tehát pénztárcát eladni csak sok pénz. Érdemes. Nem, vigyázzanak az értékeikre, közben üzenjenek 0630303098, közben pedig, hát folytassuk ezzel, egy igazi kincs, amit mondjuk nem lehet elhagyni sem, megtalálni viszont újra és újra. Kim Wilde, You Came című slágere. Ez érkezik már is itt a Sláger reggelben. Jó reggelt!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Forróságra kell készülni a mai napon, most még, hogyha tehetik, akkor tegyenek egy sétát egyébként reggel, mert itt csodálatos az idő. Nagyon kellemes, még 19 fokot mérünk, aztán délutára már megérkezik a 33 fok, és folyamatos lesz a felmelegedés, ahogy említettem már a hét elején. Szombaton és vasárnap már 37-38 fokra számíthatunk, ami itt a fővárosban annyira nem lesz kellemes, úgyhogy mindenkinek türelmet és kitartást kívánok, és megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszanak.
2: És figyeljenek az árnyékolásra.
1: Meg az állatokra. Meg. Igen, meg az állatokra is.
2: Igen, hoztál nekem, köszönöm, hoztál nekem inni.
1: Neked is hoztam inni, igen.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Erősödik már a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 4-es metró pedig továbbra sem közlekedik, várhatóan egészen a vasárnapi üzemzárásig a Szentgellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt az arrafelé közlekedő villamosokat, illetve buszokat érdemes választani. Itt van velünk a vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Bogáti Bence. A vasúthálózaton most mi újság? Jó reggelt!
4: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó híreim vannak, zavartalan a reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. Tartva a művészetek völgye. Augusztus 2-ig közvetlen volánjáratok indulnak a Népliget és Kapolcs között, melyekre érdemes elővételbe jegyet váltani. A menetrendek a mászcsoport.hu oldalon érhetők el. A nyári időszakban több vasútvonalon is pályakarbantartást végzünk, ezért néhány helyen változásokra kell számítani. Tart a H6-os hév karbantartása, emiatt augusztus 10-ig a hívek csak Közvágóhíd és Sziget-Szentmiklós gyártelep között járnak. A kimaradó szakaszon a sűrűbben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal lehet utazni. Felújítás miatt a Máca interrégiók helyett pótlóbuszok járnak augusztus végéig Vámosgyörk és Gyöngyös között. A fővárosból a Máca térségébe utazóknak a Vágányzár alatt a volánjáratokat javasoljuk. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:47 előtt 2 perccel. Lajos írja, Zoli, épp az általad is említett szocializmus változtatta meg végérvényesen a másik tulajdonával kapcsolatos hozzáállásunkat. Azóta szerintem kevésbé vagyunk becsületesek. Én abban szeretnék hinni, hogy ez nem végérvényes, mint ahogy Lajos írja.
2: És kaptunk egy nagyon helyes üzenetet, ha már Hofi rovatunk van, valaki név nélkül azt írja, hogy sziasztok, pedig Hofi megmondta, a magyar hagyomány tiszteletből lop. Hát ez óriási! Kívánom Hofit! Isteni! Jó.
1: Viszont, Vivitől kaptunk egy üzenetet, aki belinkelt nekünk egy korábbi cikket. Képzeld, ez néhány hónapja történt Budapesten. Arról ír egy lány, hogy a 4-es villamoson felejtette a táskáját, amiben ott volt minden irata, a kocsi szegény kulcsa, a lakás kulcsa, leszállt a Boráros téren, és már éppen leért a 2-es villamos megállójába, amikor egyszer csak rájött, nincs nála. Hát ezt, most kirázott a hideg, mert bár szerencsére pénztárcát, táskát így nem hagytam el, de hogy ez van, amikor ez a felismerés rátör, hogy valami nem úgy van, ugye? És azt írja, hogy elkezdett fölfelé szaladni a lépcsőn, gyorsan a villamos után, ami már elindult a Mester utca irányában. Azt írja, hogy a laptopja az ott csüngött rajta, meg még egy szatyor is, de hogy ezekkel így rohant, szaladt, mint az őrült, és hát ugye szerencsére Boráros térről a Mester utca nincs
2: igen.
1: beláthatatlan távolságra, és majdnem utolérte már a villamost, amikor egyszer csak azt látta, hogy a villamoson leszállt egy srác, és ott állt a Járda-szigeten, a kezében a táskával, amit ő fönt felejtett a villamoson. És ugye azt mondta neki a srác, hogy teljesen kétségbe esett, amikor látta, hogy leszáll a lány a táskáján, hogy nem volt már alkalma ugye utána menni, bezárodott az ajtó, elindult a villamos, és hogy így magához vette gyorsan, hogy nehogy valaki más csapjon le rá, és hogy ő is kétségbe esett, hogy most mihez kezdjen ezzel. Így látom magam előtt, hogy így végigfut az agyán, hogy most akkor ezt oda kell vinni, leadni valahol, vagy ki kell nyitni, meg kell nézni, hogy van-e benne mondjuk adott esetben névi egy kártya, vagy bármi, amiről be tudod azonosítani, hogy kihez tartozik. És hogy leszállt, és azt mondta a srác, hogy ő is megkönnyebbült, hogy aztán látta, hogy szalad a lány, hogy akkor jó van ez a szituáció, ez megoldva, kipipálva.
2: No, hogyha esetleg találtak pénztárcát, vagy kaptak vissza, mert elhagytak, akkor nyugodtan osszák még meg velünk 0-30-30-30-95-8, ha már a magyarok nem kerültek be, vagy mi budapestiek ebbe a kutatásba, akkor legalább jöjjenek pozitív példák innen, nem?
1: Csinálják meg a saját kutatásukat. Igen, visszaadnának egy talált pénztárcát, vagy adtak vissza?
2: Én biztos, mert tudom, mennyire szörnyű, amikor eltűnik.
1: Hát például, hogyha bűvészre bízod, jön Dua Lipa és a Houdini.

0: a Sláger reggel.
1: 7 előtt 8 perc, itt Petrával közben a zene alatt megbeszéltük, hogy a rendezvényeken, amikor dolgozunk, akkor mindketten ilyen lelkismereti kérdést csinálunk abban, hogy mielőbb felkutassuk az elhagyott tárgyak tulajdonosait. És te is mindig szoktad, nem tudtuk befejezni a beszélgetést, te is mindig ugye figyelsz arra, hogy nem mondasz-e minden részletet, amikor bemondod, hanem hogy itt van egy valamilyen, és aki idejön, és meg tudja mondani, milyen színű, vagy a telefonoknál például mindig ugye mondom, hogy jó, légy szíves, old föl a képernyőzárlás.
2: Persze, nem adott csak úgy oda.
1: Múltkor szegény srác annyira zavarva, hogy össze-vissza húzkált, de az övé, és mondtuk, hogy nyugodj meg, persze, tehát hogy látszott, hogy csak hogy izgul, és a végén megkértem mellette, hogy hívja már föl őt, és akkor hívták, csörgött a telefon, fölvette, és mondtuk, hogy jó, oké, vigyed, persze.
2: Én találtam, képzeld, a bérletet is, azt olyan nehéz volt beazonosítani, de meg lett annak is, egy kis diák bérletet hagytak el. Viki azt írja nekünk, szép jó reggel, több bankkártyát és pénztárcát adtam már le. A bankkártyát a bankba vittem, a pénztárcát, ha volt benne név, cím, akkor a tulajdonnak adtam vissza. Mennyire jó fej vagy. Aztán Kati üzenete, sziasztok, a fiam a telefonját hagyta el úgy, hogy a zsebében volt, munkagépen dolgozott, kiesett a zsebéből, a sebváltó mellett esett ki a földre, és ráment a hátsó kerékkel az úton. Aki megtalálta, próbálkozott megnyitni, és mivel én voltam az utolsó hívott, felhívott, hogy nála van a telefon. Szerencsére volt rajta törésbiztosítás. Hát ez mekkora mázli?
1: Amikor telefont hagytak el, volt olyan, tudod, hogy pont csörgött, rendezvényes, fölvettem, hogy jó napot, ne ijedjen meg, én a műsorvezető vagyok, és hogy nem tudom, de hogy segíts, hogy ki a telefon, és akkor így utána még könnyebben meg lett. Polett üzenete pedig, srácok, szerintetek lesz, aki bevallja nektek, hogy ő bizony nem adná vissza? Itt még valószínűleg a pénztárcára gondol, mert ugye arra kérdeztünk rá. Mi vagyunk a legbecsületesebb, legszorgalmasabb, legösszetartóbb nemzet, amikor beszélni kell erről? Én még szeretném megérni, hogy mindez valósággá is válik. Egy ilyen kacsintos smiley-val kíséretében írta ezt meg nekünk Polett.
2: De én most tök őszintén mondom, én nem tudnék elrakni pénzt. Pláne azért, mert tudom, hogy valaki, mondjuk, hogyha találnék az utcán egy ezrest, akkor lehajolok a földre, azt felveszem, azt nem kezdem el keresni, ha csak nincs ott valaki. Igen, de tényleg, mert hogyha mondjuk nincs ott a, nem tudom, 10 méteres között senki.
1: Persze,
2: vagy, de egy bevásár, vagy egy sorban, ha állunk a pénztárnál, akkor azt odaadnám. De az, hogyha találnék mondjuk tényleg, mint ami ebben a tanulmányban mondjuk 100 000 forintot, hát biztos, hogy odaadnám, hogy valakinek az lehet, hogy a fizetése, a gyereknek a táborát akarta befizetni, tehát olyan élethelyzeteket kreálnék, hogy tudnám azt, hogy ez valakinek biztos hiányzik.
1: Ezt is otthonról hozzuk szerintem. Anyukám mondta egy időben régen, még a gyerekkorunkra visszautalva tesómmal, hogy nálunk például pénzt mindig elő lehetett hagyni, csokit soha. Mert hogy volt adóztatás, mondtad, aki, tehát nekem volt gimiben, tehát már nem voltunk kicsi.
2: Hogy ellopta a szülei pénzét.
1: Hát nem így fogalmazott, hanem hogy...
2: Elkumantotta? Hát hogy lehet máshogy fogalmazni?
1: Figyelj, de jó cipőd van. Hát tudtam, étkezőből anyám előhagyott. Gondoltam, hogy abból úgy az jól jön még a cipőhöz izé, és akkor...
2: Tesóm egyszer csinált olyat, hogy anyukámnak kivett a pénztárcájából pénzt. Figyelj! Hát nem akarom mondani, hogy ott mi volt. Armageddon. És aztán ott megtanult egy életre. Mert mitől valamit, egy gyerek volt, akart magának cukort, csokig, nem tudom, valamit, és anyám rajta kapta. Na, ott aztán volt, nem olvas.
1: Nem, és most tehát, nyilván nem arra gondoltam, hogy ott hevertek a, nem tudom, az ezzesek kint a bonanzán, de hogy mit tudod, oda volt készítve, hogy majd jön a villanyszámlás, vagy nem tudom. Tehát mit ki volt készítve, hogy majd jön a, nem tudom, kiskor ott volt, és hogy Isten bizony, de hogy eszembe se jutott kisgyerekként, hogy hát lesz ebből csoki-maki, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez nem tudom. Igen, lehet, hogy erre részben születni is kell, másrészt meg nevelés kérdés. Annyi minden van egyébként, ami legalább annyira nevelés kérdés, és mint amennyire mi ennek születi. Erről majd egy másik alkalommal beszélünk. Most Robbie Williams a terep közben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess. Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
5: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Csökkentették Paks teljesítményét, de Magyarország energiaellátása biztonságban van. Vesztegetés elfogadásával gyanúsította meg az ügyészség Búzs Balást. Tűz volt egy komposztáló üzemben Százhalombattánál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A A Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a teljesítménycsökkentés nem üzemzavar, hanem a biztonságos működést szolgáló előre meghatározott intézkedés. A minisztérium folyamatosan kapcsolatban áll a paksi atomerőművel, a Mavirral és az MVM-mel, és óráról órára figyelik a helyzet alakulását. A következő napokban érkező újabb hőhullám miatt további intézkedésekre is felkészültek az ország energiaellátásának biztosítása érdekében. Vesztegetés elfogadásával gyanúsította meg az ügyészség Búcs Balázs, volt harmadik kerületi polgármestert. A gyanú szerint 2008-tól több politikus és önkormányzati szereplő olyan korrupciós rendszert működtetett Óbudán, amelyben cégek fizettek új megbízásokért vagy meglévő szerződések fenntartásáért. Az ügyészség szerint Búcs Balázs 2011 és 2020 között legalább 150 millió forintot kaphatott az így beszedett pénzekből. A politikus nem tett vallomást, a gyanúsítás ellen panaszt nyújtott be. A Tisza rendszer politikai fogjának nevezte magát. A korrupciós ügyben eddig 33 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Kigyulladt egy komposztáló üzem tárolója tegnap este Százhalombattánál, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A komposztálón kívül szalmabálák is égtek a város és a hatos főút közötti területen keletkezett tűzben, amelynek oltásában az érdi, a gödöllői, a fővárosi és a törökbálinti hivatásos, valamint a százhalombattai létesítményi és önkéntes tűzoltók vettek részt. A lángokat körülhatárolták, majd hosszú ideig oltották és hűtötték a területet. Folyamatban van a Fradi város megépítésére adott 25 milliárd forintos állami támogatás felhasználásának vizsgálata, közölte a belügyminisztérium. A tárca a vizsgálat lezárásáig nem árul el részleteket, később azonban tájékoztatást ígért arról, mire fordították a közpénzt. A sajtó szerint az FTC 2016-ban és 2017-ben kapta a támogatást a régi építők sporttelep helyére tervezett komplexumra, amely végül nem épült meg. A Szigligeti Várudvar augusztus 22-éig gazdag nyári gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat. A Budapest 6. kerületében működő Centrál Színház pedig két amerikai szerző, a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő vígjátékát mutatja be a Várudvarban. A részleteket Puskás Tamás igazgató rendező mondta el a Sláger FM-nek.
13: Pontosan ez a nyári színházaknak a szándéka, elsősorban vígjátékok játszásával valóban az örömszerzésre koncentrálunk. E tekintetben van nehezen visszautasítható ajánlat az idén a Centrál Színháznak. Este 8:30-kor kezdődnek az előadások, augusztus 8-án kezdjük, először Alföldi és Toll főszereplésével 8-szor játsszuk a Neil Simon Furcsa Pár című előadását, és utána egy átállásnyi szünet után pedig a Kevér Gábor, Parti Nóra, Szabó Kimmel Tamás, Balleszter és Martinus Dorina szereplésével az 5 szereplős Woody Allen darab a Tiszta Őrület.
12: Szikrázóan napos időre készülhetünk ma, felhők alig lesznek az égen, a szél általában mérsékelt marad, így semmi sem állja majd az útját a hőségnek, délutára 33 fokot ígérnek. A következő napokban fokozódik a kánikula, csütörtökön is sok napsütés várható, gyenge széllel és kevés felhővel. A hőmérséklet már 37 fokig emelkedik.
14: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
15: Tart a Művészetek Völgye Fesztivál, így a 77-es számú főúton Kapolcs és Vigánt Petend átkelési szakaszán. A 27-es és 28-as kilométerek között ma is igen erős gyalogos, illetve járműforgalomra lehet számítani. Legyenek óvatosak, figyelmesek. Budapesten a 7. kerületben az Alpár utca nem járható a Dózsa-György út után egy szabálytalanul várakozó jármű miatt. Így a 79-es busz is terelő útra kényszerül, kihagyva a Cserhát utca megállót. Közben erősödik a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárónál, a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, valamint az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Kőbányai úton kifelé az Orci tértől ma korlátozás lesz, a Könyves-Kálmán körútig egy rövidebb szakaszon, kertészek dolgoznak ugyanis, a szerviz utat pedig időszakosan le is zárhatják. Ma este 11-ig a Kolumbusz utcát is zárva tartják az Edison utca és az Erzsébet királyné útja között daruzási munkák miatt, és ugyancsak daruzás miatt egyirányúvá tették ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most folytatódik a Sláger reggel.
15: altatógázzal rabolnak ki turistákat. Most ez az új.
18: Ez hogy lehet?
15: Hát ezt próbáljuk meg mindjárt kideríteni. Addig is vigyázzon magára mindenképpen a pár percben, amíg Taylor Swift dalolásig jön az Anti-Hero. Jó reggelt kíván! Bordán Petra!
18: És Somogyi Zoltán!
15: 7 óra 7-kor.
19: Hey guys, it's Taylor. It's me, Taylor.
16: Sláger FM. Minden, amit szeretnél.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, pont van 4:18-kor. Hogyha külföldre utazol, vagy utaztok, akkor mi az, ami eszedbe jut ilyen biztonsági kockázatként? Én arra szoktam mondani, hogy nem most üsselek el, hanem muszáj, nem most érjen baleset, meg a vakbelem miatt szoktam mondani, hogy remélem nem most lesz majd vakbélgyulladásom.
2: Én mióta Rómában a metrón kiraboltak, azóta annyira szorítom a táskámat, mint a nagyon szorítom a táskámat.
1: Hát, zsebtől vagyok.
2: Igen.
1: Mondjuk a Róma esetében ugye ott például külön felszokták hívni a figyelmet a robogósokra, hogy mondták, én ugye mindig a jellemzően autóval megyek ilyen helyre, vagy hát legalábbis sokszor voltam már Rómában kocsival, és mondták, hogy mindig zárt be az ajtók, legyen föltekerve az ablak, használd a klímát, ha mégis nyitva van, akkor meg aztán a táska, vagy telefon, vagy úgy, semmi ne legyen elérhető közelségben, mert hogy akár a pirosnál, akár menet közben a mellédére a robogó, kis Vespa, benyúl, viszi is, és ugye az a sucsucsucsucs már el is tűnt, és nem éred utolsó.
2: És az a durva, hogy ez még mindig létező műfaj?
1: Hát igen, de most felzárkózóban hozzá, na jó, talán ennyire még nem nagy a baj, de azért most már több magyar turistát is kiraboltak oly módon Olaszországban, hogy az éjszaka során, amikor aludtak, altató gázzal kábították el őket még inkább, és ezt kihasználva, hogy teljesen bódultá váltak, vitték el az értékeiket. Így járt Anna Bibionéban, illetve Lilla például néhány kilométerrel arrébb Lignánóban.
2: Na de várj, ebben benne kell lenni a szállodának, nem? Hát hogy megy oda valaki, hogy csak úgy altatógázt ott beszivárogtasson?
1: Hát az nem egyértelműen derül ki, hogy ez szállodában történt, vagy mondjuk apartmannál, amikor ott te csak kiveszel egy lakást valahol egy házban. Meg konkrétan például ezt régebben, ezt a módszert, ha jól tudom, akkor először inkább mitén kempingezőknél használták,
2: azt, tehát igen, lakókocsik, tehát stb.
1: Mert ami nekem fura, hogy azért egy lakókocsihoz, vagy egy sátorhoz így betolsz egy gázt, és akkor mindenki boldogan alszik, szépeket álmodik, de hogy azért egy apartman, egy lakás az ennél nagyobb volumenű. Hát nem tudom, itt van velünk a vonalban Hajós István, a Justice Security biztonsági szakértője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánok én is!
1: Vajon itt elszigetelt esetekről lehet szó, vagy te is hallottál már arról, hogy most van egy ilyen új módszer, vagy régi új módszer?
3: Nyilván én is hallottam, és utána néztem, én oda mennék vissza, hogy azért alapvetően hogyan juthatnak hozzá ezek az elkövetők ilyen típusú gázhoz, hiszen ezek általában nagyon szigorú szabályok mellett értékesítik, de ha már hozzájutottak, akkor ugye nagyon nagy kérdés, amit ti is feszegettetek, hogy hogyan tud bejutni az adott szálláshelyre, vagy olyan közelségbe, hogy ezt használni tudja, ha csak nem egy kemping, hiszen ott ez egyszerűbb. Nyilván általános igazság, hogy azért a magánszálláshelyek tipikusan az apartmanok, nála egy nagyon pici százalékban előfordulhat az, hogy ott a tulajdonos vagy az üzemeltető hát nem jó szándékú. A hotelek nyilván ebből a szempontból sokkal biztonságosabbak, sokkal jobban ellenőrzik is őket, de ezért az nem szeretem az apartman piacot befolyásolni. A legtöbb apartmant bérbeadó személy is azért tisztességesen üzemeltet, de ott valóban nagyobb a kockázata ennek, hogy olyan üzemeltetője van, kevésbé kontrollált, hogy bizony esetleg vagy ő maga, vagy akár csak együttműködik mondjuk bűnelkövetőkkel.
2: Én azért gondolnám az együttműködést, mert a mai világban, ahol már minden bekamerázott, de tényleg már nem tudsz úgy elmenni a kis sarki közérbe, hogy valahol ne készüljön rólad egy felvétel, hát csak kell, hogy nyoma legyen ennek, nem? Hogy valaki valami kis, én ilyen füstbombaszerűnek képzelem, vagy ilyen kis, nem tudom, valami fémrút, de majd mondd el, hogy ezt hogy csinálják, és abba rakják az altatógázt valahova, bepöccincsen, tehát ennek nincs
1: jó,
2: nyoma.
1: De, hát dehogy nem, de ez az, ami látod, hamis biztonsági érzetet ad, hogy ezt a kamerát, azt az aluljáróba felszerelt kamerát sem nézik a nap 24 órájában, hanem ha valami történt, akkor utólag visszanézik.
2: Ja.
1: De te ezt hiszed, hogy ó, ott kamera van, akkor ott aztán nem történt semmi. Visszanézik másnap, és látnak rajta egy símaszkos fickót, aki oda ment. Ma ki vagy segítve vele?
3: Ezen pontosítanék, alapvetően a közterületi kamerákat figyelik operátorok, az valóban igaz, hogy annyi kamera van már, hogy képtelenség valós időben feldolgozni ezeket az adatmennyiségekre. Itt jön majd, de nem akarok elkanyarodni az eredeti témától, hogy az AI, azaz a mesterséges intelligencia, amely képes adott időben több ezer kamerát is figyelni és elemezni, és a gyanús mozgásokat majd az operátorok elé tenni. Ide visszakanyarodva a kérdésre, többféle módon lehet ezt sprayből bejuttatni a légtérbe, lehet különböző kis tároló edényekből, hogy az most kör alakú vagy rúd alakú ebből a szempontból, ugye.
2: Persze, mindegy.
3: Mindegy, de hogy nem mindegyik füst szagú, ugye, hát gondoljunk csak a csendes gyilkosról, ugye szén monoxidra, ami szintelen, szaktalan. Uh-huh. Ezeknél a gázoknál, ha belegondolunk egy altató gázba is, mondjuk egy orvosnál, aki mondjuk még volt már egy operáción átesett és régi módszer szerint, tehát amikor nem egy injekciót kap és elalszik, engem még úgy altattam gyerekkorom, hogy a fejemre raktak egy ilyen maszkot, és azért emlékszem, hogy annak volt egy olyan kellemetlen szaga, illata. Tehát itt ezeket hát ki lehet szűrni, de nagyon nehéz. Az biztos, hogy egy jó pont, hogyha megnézzük azért a környezetét ennek az ingatlannak, tehát ahogy ti is mondtátok, hogy legyenek kamerák, az a kamera működjön, lássa a bejárati ajtót, lássa az ingatlant körbe, hiszen ez azért adhat valóban hamis biztonságérzetet is, mert ha rossz kezekbe kerül az a felvétel, akkor sokra nem megyünk vele, de azért, ahogy mondtam, azért az üzemeltetők nagy része nem akar mindenkit kirabolni. Uh-huh. Én is rendszeresen járok Olaszországba egyébként, tehát ez egy nagyon szép hely, de én is hallottam már inkább a te esetedhez hasonlót, hogy mondjuk zsebtolvajok áldozata lett.
2: Aha. Tudnál esetleg abban segíteni, hogyha mondjuk a hallgatóink útra készülnek, nem akarjuk őket természetesen megijeszteni, de
1: csak
2: hogy igen, csak felkészíteni, hogy mik azok, amikre figyeljenek mondjuk, ha megérkeznek egy szállásra?
3: Egy szállásért nagyon érdemes azért abból a szempontból is vizsgálni, hogy milyen az elhelyezkedése. Jó, ha tudom, hogy most már ilyen kulcsos széfek vannak, mert hát már a személyes kapcsolatok annyira leépültek, hogy már találkoznunk se kell. De nagyon jó azért jellemző még Olaszországban, illetve a nyaraló helyeken, apartmanoknál, hogy azért tudunk találkozni a bérbeadó vagy a tulajdonossal. Ott azért sok mindent le lehet szűrni. Én azt gondolom, hogy az emberi megérzés ez egy csodálatos képesség. Szoktuk mondani, hogyha mindig az első megérzésünkre hallgattunk volna, akkor nem itt tartanánk. Ugye van ez a mondás, ezt tényleg használjuk, tehát hogy ezen ránézünk és érezzük, hogy bocsánat, ez egy kicsit simlis, egy kicsit gyanús, egy kicsit fenntartásaink vannak, akkor lehet másikat is keresni. Ha már viszont ott vagyunk az apartmanban, mindenképpen nézzük körbe, és itt fölhívnám a figyelmet, ugye, amit ti is mondtatok, akár a rejtett kamerákra, hiszen ez is egy nagyon nagy divat, ha nem azt nézzük, hogy most kirabolnak minket, hanem mondjuk megfigyelnek minket, és akár intim így van. Bizony. Pillanatokban.
1: Lehet
3: nyilván senki nem szeretné
1: szűrni, mert ma már olyan méretű, hát ugye a Temun is lehet venni olyan kamerát, amit tudod, be tudsz dugni a, nem tudom, a vízvezetékbe megnézni.
2: Tényleg, hogy újság, te miket nézegetsz ezekkel a kamerákkal?
1: Na, egy havaromak, és figyelj, az autóban, amikor szerelni kell, tök jól meg lehet keresni, hogy merre megy a kábel, és hogy az annyira miniatűr, és szokták mondani, hogy már, hogyha a kamera működik, világít rajta a kislet, a frászt világít.
2: Nem is kell, igen.
1: Szóval hogyan érdemes megnézni, hogyha valakinek például van ilyen, nem tudom, illúziója vagy félelme, hogy esetleg őt megfigyelik egy kamerával az adott szálláshelyen, akkor hol érdemes, vagy hogyan? Meg lehet ezeket még találni, ezeket az eszközöket?
3: Alapvetően szerencsére azért, akik felszerelnek ilyeneket, mint üzemeltetők, nem a legprofibb technológiát használják, tehát nem attól kell félni, hogy a filmekből ismert titkos szolgálati eszközöket rejtik el, amit nem lehet megtalálni, hanem ők is a Temuról vásárolnak, és ezt próbálják elrejteni. Minden olyan gyanús és felesleges tárgy, ami már egy kicsit túl sok, tehát jellemzően a hálószoba, fürdőszoba. Tehát ha a fürdőszobában óra van, mozgásértékelő, riasztó, túl sok fénykép, a csempén furcsa illesztések, lyukak, vagy bármik, szellőző rátyok mögé, klíma mögé, tehát ezek a tipikus helyek, szabad szemmel is általában egyébként úgy gondolom, hogy te is kellően kutató típus vagy, mint én, azért meg lehet ezeket találni, de egyébként léteznek ilyen különböző elektromos keresők, amelyek különböző frekvenciákat keresnek, ez az ilyen kis alapkamerákat megtalálja, mondjuk úgy, hogy a komolyabb technológiákat nem, de hát nem is ez ellen készülünk, hanem a sima, egyszerű kamerák ellen.
1: Oké, köszönjük
2: nagyon
1: szépen.
2: Nagyon-nagyon köszönjük.
1: Hajós István biztonsági szakértőnek. Szervusz!
2: Szép napot!
3: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok, viszont hallásra.
1: Egyébként egyfelől ismersz, tehát én nem vagyok egy ilyen félős típus, másrészt azt gondolom, hogy kellően flexibilis, meg rugalmas vagyok, hogyha valahol adódik probléma, azt általában meg szoktam oldani. Tehát megyek, utálkezek, stb. De mégis azt mondom, hogy az elmúlt évek nyomán én eldöntöttem például most, hogyha utazom 2 hét múlva, hogy én csak szállodában. Tehát nekem elegem lett az ilyen magánszállás, meg apartman.
2: Hát
1: tehát,
2: volt Los Angelesben is gondolt, tavaly persze,
1: például, igen, tehát hogy annyi kellemetlen tapasztalatot gyűjtöttem, és annyival meg, sőt, nem, hogy nem volt olcsóbb, nagyjából ugyanannyi volt. Tehát azt értem, hogyha mondjuk egy család Horvátországba elmegy a tengerpartot, egy nagyon jó opció, de például ilyen városlátogatásnál én megfogadtam, hogy kész, nem, legyen szálloda, legyen recepció, legyen kihez fordulni.
2: Én azt tudom javasolni, hogy érdemes egyébként nézelődni például a Bookingon, mert olyan szuper kis szállásokat lehet jó áron kifogni. Én is most így találtam a szállodánkat, és én is azt mondtam, hogy jó, oké, nézzünk egy hatékony és olcsó megoldást, de szálloda legyen, mert szerettem volna, hogy legyen ott ember, akihez tudok szólni, hogyha bármi gondom van.
1: De hogy például a Bookingról volt tavaly is a Los Angeles, amivel aztán ugyanúgy gondok voltak, és hiába jelzed a Bookingnak, hiába ír, az égvilágon semmi nem történt. Azért mondom, hogy a Bookingról is megvan a véleményem.
2: Azért mondom, hogy szálloda. Úgyhogy, igen, mert hogy ott a szállodában ott tudsz kérni, hogyha probléma van.
1: És szerintem még mindig sokkal, de sokkal megbízhatóbb és biztonságosabb.
2: Igen.
1: Hablatyolunk mindjárt, pontosabban a Cila.
2: És nagyon fontos, hogy a Brúdi dalok napjára lehet nyerni belépőt, páros napi jegyet. Ugye, hát tegnap nagyon könnyűnek tűnt nekünk a feladvány, ennek ellenére sajnos nem sikerült kitalálni a hallgatónknak, úgyhogy aki esetleg tegnap hallotta, és van valami kis sejtése, és ott lenne szívesen a Sziget Fesztivál mínusz első napján, akkor most tessék megírni nekünk, hogy hablaty 0630 30 30 95 8.
1: Addig is egy másik, frissebb hazai kiválóság érkezik, Kálai Saunders.
2: Másik kiváló? Szemébe. Miért a Csabi kiváló?
1: Nem a Csabi, ja, a Brodyról beszéltél, ja, azt életem.
2: Hittem, hogy, azt hittem, hogy a hablaty, mondom, a Kálai és...
1: Ki beszél a Csabiről? A Brodyról beszélünk egy percen, mondom, jön egy másik kiválóság, csak ő újabb.
2: Azt hittem, hogy a Cila már a Kálai szinten tart a hablatyolásban. Mondom, az kemény lenne azért.
1: Az biztos.
0: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
3: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20.000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
4: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncertsó színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
5: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe, incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
6: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban, augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
10: Az egyik szamuráj kardomat.
9: Nem már. NASA ajándékba?
10: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
11: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
12: Ez a dal ismerős, ugye?
13: Ha én rózsa volnék.
12: Na és ez?
13: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
12: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Beteltek az időpontok a Sándor Palota bejárására. Leállították a Göd és Sziget-Monostor között közlekedő átkelőhajót. Megvan a szeptemberi budapesti atlétikai világdöntő részletes programja. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Néhány óra alatt betelt a Sándor Palota bejárására meghirdetett összes időpont, vagyis az augusztus 1-i és 8-ai dátumok, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forstoffer Ágnes azt írta, az épületnek nem csak regényes múltja, hanem történelmi fontosságú jelene is van, és arra biztatta az érdeklődőket, hogy ismerjék meg az ördöglovas történetét, valamint járják be a palota reprezentatív tereit idegenvezető kíséretével. A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történetéből. A Nyitott Kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. Arról, hogy később meghirdetnek-e újabb időpontokat, egyelőre nincs információ. Késelés miatt nyomoz a rendőrség az Ozora Fesztiválon történt támadás ügyében. Kedden hajnalban egy 30 év körüli izraeli férfit szúrtak meg a rendezvény területén. A sértettet kórházba szállították. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt két férfit állított elő. A fesztiválon közben három külföldi állampolgárt, egy belga, egy izraeli és egy portugál férfit kábítószerkereskedelem gyanújával őrizetbe vettek. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a rendezvényen továbbra is fokozott rendőri ellenőrzés zajlik. Újabb látványos következménye van a Duna rendkívül alacsony vízállásának. Leállították a Gödés-Szigetmonostor között közlekedő átkelőhajót. A Szigetmonostori önkormányzat szakmai vizsgálatai szerint nem a szigeti oldalon van a probléma, hanem a Gödi part közelében kialakult hordaléklerakódás akadályozza a kishajó biztonságos közlekedését. Úgy vélik, hogy tartós megoldást csak a mederkotrás jelenthet. A haváriakotráshoz szükséges engedélyek beszerzése már zajlik, a gyorsított hatósági döntés akár még ezen a héten megszülethet, így a munkálatok jövő héten indulhatnak. Elkészült a szeptemberi budapesti atlétikai világdöntő részletes programja. A háromnapos verseny szeptember 11-e és 13-a között rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban, ahol összesen 28 döntőre kerül sor. A nyitónapon többek között a rúdugró világcsúcstartó Armand Duplantis is versenyez. Szombaton a sprint számok legnagyobb sztárjai, köztük Noah Lyles áll rajthoz. Vasárnap pedig várhatóan 1500 méteren fut majd Jakob Ingebrigtsen és a gátfutó Kacsten Várholm. A szervezők szerint három estén át a világ atlétikai elitje érkezik Budapestre. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
15: Visszatér a kánikula, ma a maximum hőmérséklet akár 35-36 fok is lehet, most még egyelőre korán reggel kellemes, 20 fokot mérünk, viszont vigyázzanak magukra mindenképpen délután, és hogyha tehetik, akkor ne tartózkodjanak a tűzőnapsütésem.
16: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
17: Az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt a középső sávban baleset lassítja a haladást, közben pedig erősödik a forgalom a 10-es számú főúton az Ürömi körforgalomnál, valamint az M3-as bevezetőjén a Szerencs utca előtt. A vonalban a Mávinfon ügyeletese Bogáti Bence, nálatok mi újság, jó reggelt!
18: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó híreim vannak, zavartalan a reggeli vonatforgalom a Sláger FM-vétel körzetében. Tart a művészetek völgye. Augusztus 2-ig közvetlen volánjáratok indulnak a Népliget és Kapolcs között, melyekre érdemes elővételbe jegyet váltani. A menetrendek a marscsoport.hu oldalon érhetők el. A nyári időszakban több vasútvonalon is pályakarbantartást végzünk, ezért néhány helyen változásokra kell számítani. Tart a H6-os hév karbantartása, emiatt augusztus 10-ig a hívek csak Közvágóhíd és Szigeten Miklós gyártelep között járnak. A kimaradó szakaszon a sűrűbben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal lehet utazni. Felújítás miatt a Máce interrégiók helyett pótlóbuszok járnak augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között. A fővárosból a Máce térségébe utazóknak a vágányzár alatt a volánjáratokat javasoljuk. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggelben 7:40-kor.
1: Igen, magas szinten van nálunk a népművészet, önök is tudják. Az emberek imádnak szavalni, imádják a verseket, ezért ilyen szavaló kórusokba tömörülnek, és ott szavalnak. Na, olyan sokan vannak, hogy szép kis kultúrházakban nem férnek be szavalni, ezért kimennek a futballpályára, és ott szavalnak kórusban, igen. Örülök, hogy értjük egymást már így is. Azért idéznék egy-két kis költemény részletet. Amikor mondják a bíró sporttársnak, hogy hülye vagy, hülye vagy, hülye vagy. Erre jön a bíró úr.
2: Ha nem lesz csened, finoman mondja, ugye, nagyon mélyen tisztelt, a üvöltők megsértődjenek, ugye, mert hát világos, megvan a jegyük, azért lehet hola anyázni. Persze, benne van a bilétába. Na, az a bíró mondja, hogy le fogom fújni a mérkőzést. De nem fújja ám le. Nem meri, gyáva. Én egyszer-kétszer lejöttem a színpadról, ő nem fog lejönni. Hülye vagy, és tovább megy, és akkor még ilyen büszkén fut körbe, így, hogy én vagyok a hülye, így megy körbe. Hát én még ilyet nem látom.

0: van.
1: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
2: Ferivel játszunk, jó reggelt.
3: Jó reggelt kívánok.
0: Szia, Feri.
2: A Brody dalok napjára hajtasz?
3: Igen.
2: Nagyon szeretett, gondolom, akkor Brodynak a művészetét.
3: És, de szerettem volna menni, mert ő most lesz 20 éves.
2: És ő ismeri a Brody dalokat? Vagy mondjuk őt Azaria érdekli,
3: hát
2: vagy a Bagosi Brothers
3: Company? Nem annyira azt ismeri, ő inkább a többieket, akik ott vannak. Azokat meg én nem.
2: De a többiek viszont Brody dalokat fognak énekelni.
0: De ez egy jó kombó. Sajátos túin van élmény.
2: Ez egy jó kombó, igen. Viszont így megismerheted te is például a Betonhoffit, vagy mondjuk Azáriát, ő pedig megismerít mondjuk a Deák Bill Gyulának
0: a művészetét. Ez tök jó ilyen generációs kapocs.
2: Jó. Úgyhogy ez jó ötlet.
0: Jó kis apafia, vagy anyalánya, vagy apalánya, vagy anyafia program lehet az ilyen.
3: Apafia. Csak jussunk oda.
0: Figyelj,
2: ez csak
0: rajtad múlik. Na itt a feladvány.

0: Hát,
1: azt kell mondjam, hogy sanszos, hogy ezt viszont te ismered, és nem a fiat ismerné.
2: Igen, erre kaptam csípőficamot egyszer egy diszkóhajon.
3: Micsoda? Mi ez a dolog akkor, amit a csípőficamot kaptál?
1: Diszkóhajon? Ez Budapesten igen, történt?
2: Még a Balatonon. Mentünk keresztbe.
1: Igen?
3: Na de mesélj, mi történt?
2: Barbara Streisandtól a Szerelmes asszony.
1: A Woman in Love.
3: Istenem, de gyönyörű.
1: És csaptad a szelet valakinek? Vagy hogy lett
2: hát
1: a
2: akkor volt. Az akkor volt.
3: Akkor csaptad a szelet, mikor. Igen, táncoltatok, és hogy lett csípőfica volt?
2: Hát ez egy, ugye egy lassú szám, és egy elég hosszú, és abban az időben azért nem tudom, de ott még billegett a hajó is.
3: Igen.
1: Te meg csavargattad magad, hogy
2: hát, nehéz volt az az este.
3: De várj, mi lett az este vége?
1: A fiad.
2: Hát Balatonra mentem megismerkedni egy erzsébeti lányjal, meg ott lakom Kőbányán.
3: Oké, de kórházba kerültél, az lett a vége?
2: Jaj, nem.
1: De ő lett a gyermeked anyja, aki ott?
2: Hát nem.
1: Aha, egy másik korszak. Nem baj, akkor ez töröl.
3: Milyen szép emlékez!
1: Viszont akkor térjük vissza a Brodyhoz.
3: Na mehettek a fiaddal, mert hogy tiéd a páros napi egy augusztus 9-ére a Sziget Fesztivál mínusz első napjára a Brody Dalok napja nagy színpados koncertjére. Gratulálunk hozzá!
2: Hú, köszönöm szépen!
1: Mi köszönjük a játékot!
3: Jó, vigyázz majd magadra, jó? Légy szíves, nehogy ott valami baj történjen.
1: Boka ficam meg ilyenek.
3: Igen.
1: Szevasz, Feri! Szia!
4: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu. Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
2: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.

0: az ajándék.
1: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
2: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfőshop.hu. Természetesen műfű.
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
5: Ugye tudja, hogy a balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Ez a Sláger FM.
7: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Széles körű jogai lesznek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak. Csütörtöktől elrendelték a hőségriadót. Vízdíjemelést sürget a főpolgármester Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, miután a parlament döntése nyomán létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A törvényjavaslatot 143 igen és 47 nem szavazattal fogadták el. A hivatal feladata a közvagyonvédelme, a jogellenes gazdálkodás feltárása és az ellopott közpénzek visszaszerzése lesz, széleskörű vizsgálati és nyomozási jogosítványokkal. Magyar Péter miniszterelnök történelmi döntésnek nevezte a szavazást és azt mondta, az intézmény a kormánytól függetlenül működik majd. Továbbra is zajlik a fővárosi Szőlő utcai ügynyomozása, így részleteket nem adhatnak ki az ügyről, közölte tegnap a központi nyomozó főügyészség, miután Bangó Sándor, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója, TikTok bejegyzésében megnevezett egy Zsolti bácsi nevű személyt. A Fidesz-KDNP közleményben reagált, a párt szerint a szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, és haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Holnap jön a hőség. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet előrejelzése alapján a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd, de a hétvégén már visszavárjuk majd ezt a hűvösnek most sem mondható időt. A rendkívüli aszály már a dunai hajózást is súlyosan érinti. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint jelenleg mintegy 15 szállodahajó veszteg el a Duna-magyarországi szakaszán, és a teherhajók többsége nem tud közlekedni az alacsony vízállás miatt. Egy szállodahajó Gönyő közelében zátonyra is futott. A hatóság ugyan nem rendelt el hajózási tilalmat, a továbbhaladásról minden esetben a hajóvezetője dönt. A szakemberek szerint a következő napokban sem várható jelentős csapadék, így a Duna vízszintje továbbra is rendkívül alacsony maradhat. Vízdíj emelést sürget a főpolgármester a budapesti vízállás jövője érdekében. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, a főváros vízellátása jelenleg stabil, de a hálózat hosszú távú fenntartásához elengedhetetlen a fejlesztés. Szerinte a 13 éve változatlan vízdíjakból már nem lehet finanszírozni a szükséges felújításokat, ezért azt kéri a kormánytól, hogy Budapest dönthessen a vízdíjakról. A főpolgármester igazságosabb rezsipolitikát javasolna, egy alapmennyiségű ivóvizet ingyenessé tenne, miközben a nagy vízfogyasztásra, például a medencék feltöltésére külön díjat vezetne be. Ma kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvényssorozat a zene és a társművészetek találkozására épít. Jubileumi koncertekkel, kiállításokkal és különleges kulturális programokkal várják a közönséget. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskeméti Táncegyüttes közös gálaműsort ad. A zárókoncerten pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, mérsékelt marad a légmozgás is. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. A további napokban is marad a forróság, 39-40 fok is lehet a hétvégén.
0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
9: Az Üllői úton elhárult a forgalmi akadály, zavartalanul lehet már közlekedni az Ecseri útnál is, viszont az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt tovább erősödött a forgalom, de egyébként nagyjából ennyi, egész csendesnek tűnik a város, úgy tűnik zavartalanul lehet közlekedni. Ha bárkinek ennek ellentmondó infója van, küldje 0630 30 30 95 8-ra. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy a Kőbányai úton kifelé az Orci tértől a Könyves Kálmán körútig egy rövidebb szakaszon kertészek dolgoznak, legyenek óvatosak, korlátozásokra lehet számítani, a szerviz utat pedig időszakosan le is zárhatják. Aztán ma estig a Kolumbusz utcát az Edison utca és az Erzsébet királyné útja között zárva tartják darúzás miatt. Ugyancsak darúzás miatt egyirányúvá tették ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát, a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig, valamint a mai naptól a H5-ös hév helyett a Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbuszok közlekednek karbantartás miatt, de a 34-es, 106-os és 134-es busszal is lehet utazni, és persze ismét elmondom, hogy vasárnap üzemzárásig nem jár a 4-es metró a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között, itt a sűrűben induló autóbuszokkal és villamosokkal lehet utazni a metró szerelvények helyett.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
9: Összeszámolni sem tudtuk hirtelen Petrával, hogy hányféle karaktert játszott már Johnny Depp, és hogy nem, tényleg nem egyszerű filmszerepekről, hanem átlényegülésekről van szó. Önöknek melyik a kedvence? Írják meg!
10: A Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben.
9: 0630 30 30 95 8, közben érkezik Marcon.

0: reggelt kívánunk itt a Sláger reggel, ahol tegnap megvolt a nagy bejelentés, hogy ugye a Hollywood Vampires, ez a kiváló négyes fogat érkezik majd Budapestre koncertezni. Egyrészt tartjuk azt, amit még a nyár elején ígértünk, hogy az összes nagy világsztár budapesti fellépésére szeretnénk megajándékozni önöket belépő jegyekkel. Itt már annyi minden történt, mert ugye az utóbbi napokban Szigetlázban égtünk, mert nagyon sok fellépő majd a Szigeten lesz ott. Itt egyébként zárójelben megjegyeztük, hogy persze, ha mondjuk valaki a Zara Larssonra vagy a Morcsibára nyer jegyet, attól még ugyanúgy megnézheti a többi fellépőt, meg részt vett a többi programon aznap a Szigeten. És hát akkor így jutottunk el a tegnapi nagy bejelentéshez, hogy jön a Hollywood Vampires. Ezt viszont megfejeltük még azzal, hogy a budapesti koncertre szóló belépőkön túl valakit szeretnénk meghívni Londonba. Augusztus 10-től 13-áig.
1: Igen, és ami fontos, hogy úgy tudnak jelentkezni erre a játékunkra, akik tényleg igazi nagy rajongói a Hollywood Vampiresnek, vagy mondjuk Johnny Deppnek, Alice Coopernek, Joe Perrynek, hogy SMS-ben elküldik azt, hogy Hollywood Vampires. Tehát, hogyha tegnap még nem tették meg, akkor ma is van erre lehetőség. Szóval ez nem csak egy napig tartott, jó? Igen. Hanem ez egész héten tart.
0: Folytatjuk, és akkor ott is lesz koncert, plusz filmvetítés, plusz lehet találkozni a srácokkal. De erre majd még visszatérünk. Most térjünk vissza oda, hogy tegnap, amikor Johnny Depp ugye szóba került, mint az egyik vezéregyénység, mondjuk Alice Cooper mellett, vagy Perry mellett a Hollywood Vampiresnek, itt elkezdtünk tanakodni Petrával, hogy de hát ő azért alapvetően ugye mégiscsak egy filmszínész, vagy hát így zártuk a szívünkbe, uh-huh. És aztán elkezdtük kiszámolni, hogy tulajdonképpen hányféle karakterben láthattuk őt, és elakadtunk a számolásban, mert hogy egyébként zseniális alakításokat nyújt. Persze van, aki meg pont azt mondja, hogy jó, de hát mindig ugye hihetetlen jelmezekbe bújik, és hogy akkor... De hogy nagyon sokszor, igen. És hogy valójában ott ugye, de ez minden hollywoodi filmszínésznél előkerül, persze. Aki mondjuk Oscar-díjat kap pláne, hogy valójában nem is ő, meg nem is az alakítása kapta, vagy érdemelte ki az Oscar-díjat, hanem annyira jól dolgoztak a maszkmesterek, hát. Hogy ettől megszeretted az adott karaktert, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Van velünk egy kiváló filmkritikus, Csákvári Géza személyében. Szavasz, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Te hová helyeznéd el Johnny Deppet, akár a jelenkorunkban, akár úgy általában a filmművészetben?
2: Vicces volt, amit így az Oscar-díjakról mondtál, hogy a maszkosok szokták igen kapni az elismerést. Ez részben így is van, de mondjuk Johnny Depp az pont egy olyan, úgymond egy ilyen klasszikus, még ilyen, azt mondjam, hogy a kihalóba lévő hollywoodi filmstár, akinek annyiféle szerepe van, hogy mindenki találhat magának egy olyat, amiben így mondjuk... Úgy kedveleti. És mondjuk szerintem, ha egy újságírók így vesznek egymás között, akkor nyilvánvalóan azt kell mondjam, a film is reszketés Las Vegasba, ami mondjuk az én fiatalságomat meghatározta. És nem mondom azt, hogy én gonzó újságíró lettem, mint ő, de az egy nagyon jó alakítás volt például. De hát, és ha mondjuk a tényleg ilyen generációs filmekről beszélve, akkor ott van mondjuk a Arizonai álmodozók, ugye mi a Kusztorica filmje. Tehát én nem ezeket a maszkosokat mondanám a legjobb alakításának, bár nyilvánvalóan a Karib-tenger kalózainak nagyobb rajongótábora van, mint ezeknek a kisebb ilyen gyöngyszemeknek.
1: Jó, de például a Rumnaplóban is zseniális volt szerintem, abban is Donnie Brasco-t, hát azt ne vegyük el tőle, hát ott ja. Al Pacino-val ketten együtt, úristen.
2: Persze.
1: És ahhoz aztán nem kellett nagyon sok minden, sem maszk, se semmi, hanem ott a színészi alakítás, ami elvitte. Igen.
2: Így van. Tehát, hogy tényleg, ahogy mondod, a Donnie Brasco-t is mondhattam volna, ha hát az... éppen az is eszembe jut, vagy a közellenségeket, vagy a...
1: Közellenség, úristen, de jó, igen, igazad van.
2: Igen.
0: Na és akkor ehhez
2: igen,
0: képest...
2: Tehát, hogy ez olyan, hogy lehetne, tehát ugye ő neki, amikor most néztem, tehát, hogy ez a karácsonyi ének lesz, úgymond a...
0: Pont ezt akartam, hogy most ehhez képest, ugye a Comic-Conon felbukkant már Ebenezer Scrooge-nak öltözve, mert hogy Charles Dickens klasszikusából elkészült a legújabb, vagy készül a legújabb filmes verzió a karácsonyi énekből. De egyébként ezekhez akkor mit szólsz, mert mondod, hogy nem ez a fő csapás irány, de közben meg én úgy látom, hogy ő lubickol ezekben a szerepekben.
2: De ahogy ne, például ott van szerintem, ha így a Scrooge-ot nézzük, akkor ott van a Charlie és a Csoki gyár, ami szerintem egy ilyen hasonló alakítása volt, ahol mondjuk nyilvánvalóan, ha azt mondjuk a Charlie és a Csoki gyár, vagy Willy Wonka, tehát nagyon sok színész eszünkbe juthat, még akár Timothy Chalamet is, de azért azt inkább szerintem Johnny Depp vitte itt a
1: Igen,
2: a primet, és de például ott van a Sweeney Todd is, ugye.
0: Tényleg a borbe, igen. Helena Bonham Carterrel.
2: A Tim Burton-nál dolgozott együtt, tehát, hogy és akkor meg minden mellett tudok mondani olyat is, hogy ott van az Utazó, ami a életem egyik legrosszabb filme volt. Tehát,
1: sokat
2: hogy,
1: jó. Igen, az nem volt egy jó film.
0: Ja, ja. Figyelj, most ez a Scrooge-os történet ugye azért is nagyon fontos állomás, mert amióta volt felesége Amber Heard ellen megnyerte a rágalmazási pert, ez 2022-ben, tehát most már 4 éve történt, gyakorlatilag ezt mondhatjuk, vagy kiálthatjuk ki az ő nagy visszatérésének. Jól választott nagy visszatéréshez?
2: Mindenképpen, tehát ez szerintem épp amiket ugye így említettünk, tehát ez egy ilyen nekivaló szerep.
1: Jaj, most kicsit rosszul hallunk, most jobban hallunk, igen?
2: Igen, tehát ez abszolút nekivaló szerep. És egyébként már így részben visszatér, de mondjuk igazatok van, tehát hogy ez egy nagy, erről mondjuk ilyen doktori disszertációt lenne nyitni, hogy ki az, akinek Hollywood megbocsát, és kinek nem. Uh-huh. De alapvetően ő az a színész, vagy akinek ugye úgy néz ki, hogy mindent meg lehet bocsátani, de egyébként nagyon vicces volt, ugye, ha már egy visszatérésről van szó, tehát a visszatérés első lépése a 2023-as Cannes Filmfesztivál volt, ahol a Jean de Barry-ba játszott a 15. Lajos, úgyhogy nem tud franciául, és inkább elmimikázta az egészet, tehát ez egy ilyen nagyon vicces, nagyon vicces dolog volt, akkoriban forgatott szerintem, vagy a forgatták vele, van egy ilyen a Karlovári Filmfesztiválnak mindig egy ilyen bevezető filmje, amit oda látogató sztárokkal forgatnak, akik díjat kapnak. És az Budapesten forgatták a Gellért szállóban, és nagyon vicces volt, ma arról szól, hogy aki elmegy Karlovariba és sztárja, az mindenki kap díjat, csak ő nem.
1: Mikor is van, az a jó.
2: Igen, és akkor ugye az a válasz, hogy előveszi a gitártokját, amelyik szóba került a zenészi pályafutása, és akkor a gitártokban nem gitár van, hanem egy Karlovari díj, amit ugye nyilvánosan nem kapod meg, de neki az is van, így is van.
0: Tehát,
2: kb. Ez így leképezi azt, hogy ugye mit kell gondolni Johnny Deppről, hogy számára úgy gondolom, hogy tényleg mindig meg fognak bocsátani.
0: Oké, te találkoztál vele, mert azért te jártál Cannes-ban többször meg különböző fesztiválokon, és nagyon sokakkal spanoltál, mert hozzá volt szerencséd, vagy szívesen találkoznál vele?
2: Ha már itt a Jean de Barry kapcsán, igen, készítettem egy a szálloda a teraszán vele interjút, ahol elképesztő szélfújgon, amikor betervezték az interjút, akkor...
1: Nem gondoltak
2: akkor
1: erre, igen.
2: Igen, Cannes-i napsütésre gondoltak, és gondolom ilyen, mondjuk így, hogy ásványvizekre. Nem vagyok benne biztos, hogy Johnny ásványvizet volt, de ilyen, hogy mondjam, átlátszó volt.
0: Életvíz.
2: Igen, és akkor ott lehetett vele interjúzni.
1: De jó volt, jó fej volt veled?
2: Jó, nagyon kedves, csak amikor vannak olyan szerintem színészek, amikor szerepben vannak, akkor úgy beszélnek, mint egy normális ember. Aha. Amikor ő alapverzióban van, akkor ő ilyen nagyon szétesően beszél, meg lassan.
1: Igen,
2: meg...
1: olyan, igen, interjúkat Aha. láttam vele. Igen.
0: Figyelj, ezt valakinek lesz szerencséje majd testközelből megtapasztalni, mert hogy most a hallgatóinknak felajánlottuk ezt a lehetőséget, hogy találkozhatnak vele, meg Alice Cooperrel, hiszen valakit majd ugye Londonban vendégül látunk napokon keresztül, és ott egyébként a kulisszák mögé is betekintett, ha már itt emlegettük a Hollywood Vampires-t, úgyhogy ha gondolod, akkor küldd el nekünk SMS-ben a Hollywood Vampires szavakat.
1: Lehet, hogy még akkor
0: Londonba kireptettünk, Géza.
2: Ez a, hogy mondjam, hát egy icipicit korrupciósan hangzik, de
0: akkor ne. Igazad van. Ne tedd meg. Ne Hagyjuk csinálj. Ezt meg a többieknek, Igen. viszont akkor önök, drága hallgatók, küldjék nekünk továbbra is a Hollywood Vampires üzeneteket. Csákvári Géza filmkritikusnak pedig köszönjük
1: Nagyon
0: szépen.
1: Nagyon köszi.
0: Szia.
2: Szívesen.
1: Hello, szép napot.
0: Illetve a Sláger FM Facebook oldalán, ahol egy jópofa képmontázsal is készültünk, nevezzék meg a kedvenc Johnny Depp karakterüket, és aznak örülnénk, hogy azt is megindokolnák, hogy miért éppen arra esett a választásuk, vagy mi is még itt előrukkolunk ezzel. Most viszont Cam Radion és Be Mine, 8:23 itt a Sláger reggel.

0: Sláger reggel, 8:30 lesz, 4 perc múlva. Szóval ki a kedvenc karaktered Johnny Depp-től?
1: Ollókezű Edward, tegnap. Egyértelmű.
0: Kíváncsi voltam, még emlékszel rá, hogy tegnap mit
1: mondtál. Ma reggel is ezt mondtam neked, Csilla.
0: Képzeld el, hogy...
1: Néha beszélgetünk adáson kívül is, tudod, csak,
0: elfelejtett.
1: Hogy... Okay.
0: Ugye megvan, hogy volt. Szerintem mindenki, remélem mindenki látja maga előtt Ollókezű Edward karakterét. Hát ugye az egy dolog, hogy bele kellett cuppantani abba a bőrszerkóra.
1: De az bőr... lak, nem? Vagy az bőr?
0: Hát ugye
1: bőr,
0: a latex,
1: lak,
0: nem tudom, mint a Britney Spears, ugye, amikor ilyen pirosba bújt. És hogy állítólag hőgutát kapott csak nem, mert hogy hát nem, volt, nem volt hűvös az a ruha. Fölajánlották, hogy valamiféle ilyen hűtő cuccokat raktak bele, de azt mondta, hogy nem, mert hogy neki úgy kell kinézni, ahogy az úgy testhez áll meg jó, úgyhogy nem engedte, és egyszer el is ájult egyébként pont ezért, mert hogy annyira melege volt abból, vagy abban. És ha már itt a melegnél tartunk, amikor például a Karib-tenger kalózait forgatták, akkor emlékszem, olvastam egyszer valahol, hogy nagyon speciális kontaktlencséket kapott, hogy ne hunyorogjon, mert ugye állandóan tényleg igazi napsütésben csinálták, és elég fura lett volna, hogy hát gondolod, de hány órát kellett ott állnia. Én hát nagyon ritkán kellett, hogy úgy konferáljak mondjuk így kamera előtt, hogy napsütésben is. Pár másodpercig tudom tartani nyitva a szemem, de annyira érzékeny a szemem mindenre, a vízre, a dohányfüstre, napra, hogy az szörnyű. Viszont az aranyfogakat, meg képzeld, hogy sokkal több lett volna neki Jack Sparrowként, de a Disney azt mondta, hogy egyáltalán ne legyen. Tehát amikor meglátták, mert ugye nyilván Johnny Depp is az az alkat, aki tudod, ő maga is nem csak hogy beleéli magát a szerepben, hanem vannak ötletei, mint ahogy legendásan Peter Falk saját maga mondta azt, hogy legyen ilyen kopott, ütött kopott ballonkabátja, meg kocsia, mert hogy szerint az hozzáad a karakterhez. És Johnny Depp is nyilván megengedheti magának, hogy azt mondja a többieknek, hogy van egy ötletem, szeretném ezzel meg azzal feldobni a karakterem. És sokkal több aranyfogat szeretett volna, de Disney meg azt mondja, hogy nem. Aztán kötöttek egy kompromisszumot, hogy oké, van is, meg nincs is, meg stb. És hogy közben meg tök érdekes, hogy ez lett az egyik védjegye az ő karakterének. Tehát azért az mindenkinek megvan. És ha már az előbb a Géza a Willy Wonkát behozta, ott meg hát mit gondolsz? Tehát emlékszem még arra, hogy volt belőle, nem azt mondom, hogy botrány, de hogy sokan megütköztek azon, hogy vajon kiről is formázta meg ezt a karaktert, ugye, hogy
2: sziasztok, kisgyerekek, jaj, de jó, itt vannak kis csokikkal, meg...
0: Hát, az neked nincs meg, hogy mondták, hogy a Michael Jacksonról, tehát, hogy nagyon hajaz ez az egész, hogy a Michael Jacksonra, ugye ott is azért a szemveg, meg a stb., hogy ahogy olyan érdekesen bánt a gyerekeket.
1: Michael Jackson meg a szemüveg, de érdekes.
0: De nem a szemüveg, hanem hát ez az egész ilyen kis hello,
1: ez sziasztok. Soha nem jutott volna
0: ezen. És hogy ezt ő maga cáfolta, tehát fontosnak tartotta elmondani, hogy nem, hanem régebbi ilyen televíziós műsorvezetők, ugye hát Amerikában nagyon sokféle gyerek műsor volt, hogy ott voltak ilyen nagyon kedves, tudod, mint a Galla Zimmer Feriben. Szervusz, kisfiú, kész csokikád. Ja, tehát, hogy a tévés műsorvezetőkről mintázta, nem a Michael Jacksonról. Michael Jacksonra bízzuk inkább.
1: Jó ötlet.
0: A tanulászást most. Jó ötlet. Jön már is a Bad, így 4:30 picivel önöktől, viszont akkor továbbra is várjuk a
1: Hollywood Vampires-t.
0: SMS-eket 06:30, 30:30, 95:8, mert hogy persze ma is lesz majd játék. Ez a Sláger reggel, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
4: Nem kell ellenőrizned az árat.
3: Honnan tudom, hogy jó az ár?
4: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
3: Tényleg?
5: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
4: Most énekeld velem.
6: Aldi.
5: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
8: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankolt.hu oldalakon.
9: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
10: Az egyik szamuráj kardomat.
9: Nem már. NASZ ajándékba?
10: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
11: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
12: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
13: Autóüveg Pilkington.
14: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az appban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
15: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
16: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét. Budapesttől Vácik biciklizett a Duna kiszáradt medrében a kerékpáros klub elnöke. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten, miután hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. A személytaxi szolgáltatás tarifájának emeléséről a június 26-ai ülésén döntött a fővárosi közgyűlés. A Duna rekordalacsony vízállása miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A táncvezető hangsúlyozta, a teljesítménycsökkentés nem üzemzavar, hanem a biztonságos működést szolgáló előre meghatározott intézkedés. A minisztérium folyamatosan kapcsolatban áll a paksi atomerőművel, a Mavirral és az MVM-mel, és óráról órára figyelik a helyzet alakulását. Kigyulladt egy komposztáló üzem tárolója tegnap este Szászhalombattánál, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A komposztálón kívül szalmabálák is égtek a város és a hatos főút közötti területen keletkezett tűzben, amelynek oltásában az érdi, a gödöllői, a fővárosi és a törökbálinti hivatásos, valamint a szászhalombattai létesítményi és önkéntes tűzoltók vettek részt. A lángokat körülhatárolták, majd hosszú ideig oltották és hűtötték a területet. Budapesttől Vácig biciklizett a Duna kiszáradt medrében a kerékpáros klub elnöke. Kürti Gábor Dezső ezzel akarta felhívni a figyelmet a történelmi aszály miatt kialakult rendkívüli helyzetre. Azt mondta, az alapcélkitűzés az volt, hogyha lehetséges, akkor addig teker felfelé, ameddig két hete leúszott Nagymarosról a Váci kombig. Az aktivista korábban a Velencei tavon sétált át, szintén az alacsony vízállást kihasználva. A Duna vízszintje kedden Budapesten mindössze 31 cm-re süllyedt, ezzel újabb negatív rekord született. Szeptember 13-án a Drum & Bass műfaj legnagyobb nevei érkeznek a Budapest Parkba, ahol megrendezik a Maximum Drum & Bass Daytime Rave-et. A délután 3-kor kezdődő fesztiválon fellép mások mellett az osztrák Camo & Krugt, valamint a műfaj legendái Ronnie Size és Krust. A hazai előadókat Shimi képviseli, a szettekhez pedig nemzetközileg ismert MC-k csatlakoznak. A szervezők szerint a program a Drum & Bass szinte minden fontos korszakát és stílusát felvonultatja egyetlen napon.
6: Mi újság a Kárpát-kemencében?
18: Igen, melegre kell készülnünk, jó, hogy így mondtad. Nem mindenkinek jó, úgyhogy tessenek vigyázni magukra nagyon, és hogyha nem muszáj, akkor ne tartózkodjanak a tűző napsütésen. Ez nagyon fontos, mert tudom, hogy ilyenkor sokan vágyakozunk a strandra, de ott is inkább mondjuk az árnyékosabb részeket választjuk. Egyébként most még kellemes az idő, 23 fokot mérünk, délutára azonban már 35 fok lesz.
6: Akkor jön meg, és 40 fok, az meg holnap-holnap után?
18: Hát igen.
6: Meg a hétvégét.
18: Itt a fővárosban csak 38-at láttam, de tény, hogy lesznek olyan körzetek, ahol 40 fokot is mérhetünk.
19: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
6: Tovább élénkült a forgalom a Budapest környéki utakon, így telített az M1-es Biatorbágy és Bicske térségében, az M3-as bevezetője az M0-as csomópontjától befelé, a 10-es főút a Solymári körforgalomtól, az 51-es Dunaharasztitól a főváros felé, valamint a Csepel-sziget útjain is érezhetően lassabb egy kicsit a haladás. A Szerémi úton befelé a Galvani utcánál baleset történt, és erős a forgalom a Budörsi úton befelé, valamint az M3-as bevezetőjén is. A Kőbányai úton kifelé az Orci tértől kertészek dolgoznak, ezért van korlátozás. A Kolumbusz utcát, az Edison utca és az Erzsébet királyné útja között darúzás miatt lezárták ma estig, míg az Apácai Csere János utcát ugyancsak ma estig szintén darúzás miatt egyirányúvá tették a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig. A H5-ös Hév helyett mától Kaszásdűlő és a Batthyány tér között pótlóbuszok közlekednek, illetve egyéb buszjáratok is használhatók persze. A 4-es metró pedig szintén nem jár a Szent Gellért tér és a Keleti között, itt pedig a sűrűben induló, az azonos vagy hasonló útvonalon közlekedő buszokkal vagy villamosokkal lehet utazni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel.
20: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
0: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: már ilyen sokszor elmondtuk azt, hogy küldjék nekünk a Hollywood Vampires üzenetet SMS-ben a 0630303095-8-ra. Hát gondoltuk, itt az ideje, hogy fölhívjunk valakit, aki ezt megtette. Drága Ildikó, jó reggel!
1: Szia, Ildikó!
2: Jó reggel, sziasztok!
1: Te melyik karakterében szereted a legjobban Johnny Deppet, ha már erről is beszélgettünk, meg még majd fogunk is.
2: A Csokoládé című filmben szerettem meg.

0: nem annyira ismert.
1: Aha. Sokan nem ismerik, de ez szerintem egy csodálatos film. Figyelj csak, és te Johnny Depp miatt szeretnél a Hollywood Vampires-szel találkozni, vagy a többi tagot is azért kedveled?
0: Én úgy gondolom, hogy így globálisan mindannyiukat kedvelem, de hát nem kifejezett, nem mondhatom azt, hogy kifejezetten Johnny Depp-re vagyok. Tehát mindannyiukat.
2: Szereted a jó zenét? Ennyi, majd ne feledkezz meg a zenei kvízünkről se, azt is tölts ki, hogy beleszólj, hogy milyen zenéket játszunk itt a slágeren. Most viszont szerintem én Petrát ismerve pár egy ideje, azt gondolom nem véletlenül forszírozta ezt, hogy vajon Johnny Depp kedvéért menni le, vagy a többiek tekintetében is képben vagy.
1: Igen, mert az, a játékunk az úgy zajlik, hogy van egy Hollywood Vampires-höz kapcsolódó kérdésünk, ezt mondom most neked, és aztán utána Zoli mond neked egy londonos kérdést, oké? Okay?
0: Jó, próbáljuk.
1: Na figyelj, melyik együttes alapító gitárosa Joe Perry?
0: Talán az American Group?
2: Nem.
1: Nem. Nem baj, semmi gond, jön a londoni kérdés.
2: Hát, ha ez megy. Londonban jártál már, Ildi?
0: Még nem.
2: De vágyakozol?
0: Igen.
2: Akkor most próbáld magad elé képzelni Londont, és kérlek nevezd meg nekünk három ikonikus dolgot Londonból, ami piros színű.
0: Piros színű? Hát az egyik ikonikus a londoni busz.
2: Nagyon igen, jó. Az emeletes busz, a double decker.
0: Emeletes busz, a másik a telefonfülke.
1: Szuper.
2: Oké.
0: Okay.
2: Gondolj piros. Piros, és gondolj valamire, ami ugyanúgy kezd kimenni a, hát úgymond a divatból, mint a telefonfülke.
0: Ajaj.
1: Na mi lehet az?
0: Posztaláda.
1: Nagyon jó,
2: az
1: szuper.
2: Lesz az, jó.
1: Ez a három, ez itt tökéletes.
2: Oké, na akkor térjünk vissza egy pillanatra, hát ha közben eszedbe jutott, a kérdéshez, hogy Joe Perry melyik együttes alapító tagja volt. Ha nem tudod, akkor kapsz egy mentőkérdést. Szóval megvan-e esetleg, hogy Joe Perry hová húz?
0: Aerosmith.
1: Igen.
2: Aerosmith.
1: Jó. Okay. Gratulálunk. A jó hírünk az, hogy tiéd a páros belépő a szeptember 8-i budapesti Hollywood Vampires koncertre, és az esély a fődíjra.
2: Hogy elutaz augusztus 10-től 13-áig Londonba. Adjuk a repjegyet, biztosítjuk a szállást, plusz találkozhatsz a srácokkal, a Hollywood Vampires tagjaival. Egyrészt a kulisszák mögött, másrészt lesz ott is egy nagyszabású koncert, és még egy róluk szóló dokumentumfilm premier vetítése. Azt is megnézheted. Úgyhogy azért ez így jól hangzik szerintem.
1: És egyébként az egész buli az Auto Arénában lesz, a Barracuda Touring felajánlásával tudjuk ezt biztosítani, ha te leszel a szerencsés. Kit viszel magaddal, ha te nyersz?
0: A fiamat.
1: A fiad.
0: A fiamat, igen.
1: Szereti a rockzenét, vagy szereti Londont, vagy utazni szeret, vagy angolul tud, és azért őt viszed?
2: Vagy szeret téged, ezek után meg még jobban fog.
0: Ezek közül mindegyik.
2: Mindegyik. Jó, okay. Drukkolunk neked.
0: Szeret utazni nagyvilágjáról, már Kínába is felutazott.
1: Isteni.
2: Oh. Oké, figyelj, jövő hét elején kiderül. Addig is köszönjük szépen.
1: Nagyon köszönjük.
0: Nagyon köszönöm.
1: Szia. Szia, hello.
2: És akkor írják meg közben gyorsan a Facebookon vagy SMS-ben, melyik a kedvenc Johnny Depp karakterük.

0: You're free! A Csanéti Sláger reggelben, 9 óra előtt 6 perccel. Andreától egy kosztümös fénykép kísérletében kaptunk üzenetet, amiben azt írja, hogy Johnny Depp-el kapcsolatban jegyezné meg. Ugye itt forgatták a Modigliani életéről szóló filmet, aminek ő volt a rendezője. Ebben több napos statisztát írja Andrea, és ehhez csatolta ezt a bizonyos fotót. Állandóan késett, de nagyon kedves volt. Sajnos nem mutatták be Budapesten a filmet. 2024-ben történt ez. Aztán fényképet csatolt Géza is, aki a Sláger FM Facebook oldalán az Álmosföld legendáját jelölte meg, ami ugye, hát ez egy ilyen horrorfilm volt, de emlékszem, hogy egy kolléganőmkel néztük meg, és végig röhögtük. Tehát körülbelül a 20. perctől ez a fejnélkül
1: lovas, az
0: annyira
1: gagyi
0: lett, a Krisztina Ricci volt igen, még benne, meg nem igen, tudom igen. Mi. Aztán figyelj, ezt szerintem még nem említettük, Don Juan de Marco. Írja például
1: Istenem,
0: Erika.
1: De jó volt benne, te jó ég!
0: Ugye a kérdésünkre, hogy melyik a kedvenc Johnny Depp karakter?
1: Igen, és amit még nem emlegettünk, Lucy a Mad Hatter-t írja nekünk. Igen, a kalapost.
0: Az is csodaországban, hol olyan?
1: Igen, vörös volt az egész feje, a szemöldök, az már nem is szemöldök, a szemöldök szőr. Meg paróka, meg kalap.
0: A bolondos kalap, bolond kalapos, bocsánat.
1: Ezt a cilinderes sztorit ő nagyon szereti, úgy látom. Igen.
0: Valami bejön neki, lehet, hogy... De Barnabas Collins, ahol fapofával rengeteg dolgot tud kifejezni az Éjsötét árnyék című filmben, Viki ezt írta, hogy azért azt tetszett neki. Willy Wonkát írják nagyon sokan, de azt hiszem, hogy ha győztes kell hirdetnünk, akkor ez egyértelműen
1: Jack Sparrow
0: lett a Karib-tenger kalózaiból. De a nyertes az viszont önök közül még várat magára, aki majd ugye Londonba utazhat.
1: Igen, és ami nagyon fontos, hogy még tessék folyamatosan küldeni, mert ugye tegnap játszottunk, ma játszottunk, de holnap is fogunk, úgyhogy küldjék nekünk SMS-ben annyit, csak annyit, hogy Hollywood Vampires.
0: Várjuk!
2: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
3: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! klubtihany.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
4: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.com.
5: Sláger FM.
6: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: A megbízott államfő aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényt. A budapesti parkolóautomaták visszaállítását kéri a Fogyasztóvédelmi Egyesület. Súlyos erdőtűz pusztít Európa több pontján. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az ideiglenes köztársasági elnök aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényt. A jogszabályt kedden fogadta el az országgyűlés, ma pedig hatályba is lépett, miután azt az államfő feladatait és hatásköreit gyakorló Forstoffer Ágnes házelnök aláírta. A magyar közlönyben kihirdetett jogszabály alapján felállított Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivataltól a Tisza párt az elszámoltatás és a korrupció elleni harc felgyorsítását várja. Még a Fidesz-KDNP a leszámolás eszközeként egyfajta új AVH-ként tekint rá, koncepciós eljárásoktól tartva. Az NVVH fő feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása. A hivatal elnökét és helyetteseit 30 napon belül kell megválasztania az országgyűlésnek. A parkolóautomaták leszerelésének leállítását kéri a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet szerint egyre több panasz érkezik, amiatt, hogy Budapesten július óta fokozatosan megszüntetik a készpénzes parkolási lehetőséget. A FEOSZ úgy véli, egy közszolgáltatás nem kötheti a fizetést okostelefon vagy mobil alkalmazás használatához, ezért azt kérik, hogy maradjon meg a készpénzes fizetés lehetősége is. A szövetség kifogásolja azt is, hogy egyes parkolási szolgáltatóknál továbbra is többletdíjat számolnak fel bizonyos szolgáltatásokért. Erdőtűz pusztít a görög Páros szigetén. A tűzoltók órák óta próbálják megfékezni a lángokat, több településről evakuálták az embereket, írja az MTI. A gyorsan terjedő lángok miatt több helyen az emberek a tengerpartra menekültek. Eközben Franciaország délnyugati részén is erdőtűz pusztít. Tegnap Lakanau környékéről 4000 turistát telepítettek ki. Spanyolországban egy hete nem tudják megfékezni az erdőtüzet. Bordótól nyugatra a lángok már 42 ezer hektárnyi területet perzseltek fel, legalább 240 lakóházat megsemmisítve. A hatóságok 220 ezer embert köteleztek otthonuk elhagyására. Késelés miatt nyomoz a rendőrség az Ozora Fesztiválon történt támadás ügyében. Kedden hajnalban egy 30 év körüli izraeli férfit szúrtak meg a rendezvény területén. A sértettet kórházba szállították. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt két férfit állított elő. A fesztiválon közben három külföldi állampolgárt, egy belga, egy izraeli és egy portugál férfit kábítószerkereskedelem gyanújával őrizetbe vettek. Jelentősen megújulhat Budapest trolibusz flottája. A BKK megteremtette a lehetőségét akár 160 új, alacsonypadlós, környezetbarát trolibusz beszerzésének. A társaság már aláírta a keretmegállapodást a közbeszerzés nyertesével, az Elektrobusz Europe ZRT Juton konzorciummal. A fejlesztés első ütemében 40 jármű, 16 szóló és 24 csuklós troli érkezhet, amint rendelkezésre áll a szükséges pénzügyi fedezet. A BKK célja, hogy a járműbeszerzés Európai Uniós támogatással valósuljon meg, tovább korszerűsítve a fővárosi közösségi közlekedést. Országszerte sok napsütés várható, felhők csak elvétve lesznek az égen. A felmelegedés pedig gyors lesz. Most Budapesten 22, Veszprémben és Székesfehérváron 23 fokot mérünk. Délben már 31-33 fokot mutatnak majd a hőmérők. A hőség holnap fokozódik, a még friss reggel után újra derült száraz idő várható, 37 fokos csúcshőmérséklettel. Hétvégén érdemes lesz vízparton vagy klimatizált helyen hűsölni, mert 40 fok is lehet.
8: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
9: Az M7-es autópályán Letenye irányában Martonvásár térségében le kellett zárni a külső sávot, mert valamiért ki kell vágni ott egy fát. A 31-es kilométernél szépen alakul a torlódás, amely már több mint 4 kilométeres. Közben továbbra is élénk a forgalom a főváros felé, főleg az M1-esen, Biatorbágy és Bicske térségében, az M3-ason, jellemzően leginkább az M0-ás csomópontjától befelé, illetve sokan autóznak a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-esen Dunaharasztitól, valamint a Csepel-sziget útjain a főváros felé. Itt Budapesten a Szerémi úton befelé a Galvani utcánál egy baleset akasztja meg a haladást, közben pedig erős a forgalom a Budörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárónál, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, valamint a Rákóczi úton szintén befelé a Blaha-Lujza tér előtt. A 4-es metró ugye nem közlekedik, a Szent Gellért tér és a keleti pályaudvar között a vasárnapi üzemzárásig buszokkal, villamosokkal lehet utazni helyette. A H5-ös hév helyett pedig pótlóbuszok járnak karbantartás miatt Kaszásdűlő és a Battyányi tér között.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
9: Azért az, hogy 40 évvel az emlékezetes Népstadionbeli koncert után Freddie Mercury körül még mindig vita robban ki itt Magyarországon, ez jó pofa, vagy érdekes?
10: Hát főként azért, mert imádjuk mi őt.
9: Igen. Majd mindjárt a vita nyomába eredünk, de Pharrell Williams előbb a terep.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 lesz már egy percen belül. Komoly vita robbant ki a Queen rajongók között. Aztán ebbe a vitába, ahogy lenni szokott a rajongókon túl, mindenki más is bele csatlakozott, mindenkinek van véleménye. Sőt, a rajongók most már nem csak Magyarországról, hanem külföldről is üzennek, pedig még csak alig néhány napja, hogy Balaton szemesen felavatták, leletezték Freddie Mercury bronz mellszobrát. A vita tárgya, hogy sokak szerint nem nagyon hasonlít a legendás énekesre, pedig tudni kell, hogy az alkotás nagyon hosszú előkészítő munka előzte meg, és többszörösen jóvá hagyták, például a Queen örökségét kezelő jogtulajdonos ez is fontos. Rábólintott, hogy oké, rendben van ez így. Itt van velünk tehát a vonalban maga a szobrászművész Kocsis András Sándor. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Hogy élette meg ezeket a kritikus hangokat?
3: Hát erre, ugye én több mint 30 mellszobrot csináltam, abból 6 külföldön is van, nagyon büszke vagyok rá, hogy az első József Attila szobrot Kínába, a Kínai Íraszövetség elnöke kérte, és ott azt hiszem nagyon szeretik. A következőről van szó.
1: Bocs, sokan abszolút... azt mondják egyébként, hogy pont József Attilára hasonlít, de van, aki Petőfit véli felfedezni.
3: Hát egyébként, ha belegondoltok, akkor a bajusz és
2: amúgy
3: az arcforma,
2: igen, persze. Igen.
3: És ráadásul Balaton szászó és szemes nincs is messze egymástól. No, a következő, persze, hogy számítottam rá, miért? Ugye két ikonikus szobor van, az egyik Montreux-ben, a másik Bélkorában. Én feltettem a Facebookra abszolút nem kommentálva mind a kettőnek az arcát. Ha valaki megnézi a montreux-i szobrot,
1: ami ott a tóparton áll, ugye, ahol régen a stúdió volt.
3: Igen, iszonyú sok kritika éri az arcát, még több adott esetben a dél-koreait, ahogy csináltak egy dél-koreai Freddie Mercury-t. Miről van szó? Hát persze egy ikonról, és mindenkinek van egy előképe, egy emlékképe, főleg Mercury-val. Én elmondtam a társaságunk, amikor megkértek, hogy én nem... egy mellszoborban nem lehet előálló fogakkal énekelve nyitott szájjal, hát a világ legidétlenebb dolga lenne.
2: Igen.
3: Nagyon sok emberrel találkoztam, rengeteg üzenetet kapok, a többsége az nagyon pozitív, de azért egy érdekes dolgot hadd mondjak el, amikor felavatták a szobrot, többen ott sírtak, fantasztikus, kedves, megható dolog volt, odajött egy idős úr. Állok ott a szobor mellett, és azt mondja nekem, hogy nekem teljesen rendben van az arc, de elfogyott a bronz. Mondom, miért? Hát mi ez a kő itt alatta? Úgy néz ki, mint egy kenyérbér. Erre mondom, uram, nézze azt, tudja-e, hogy a kő a világ legősibb szimbóluma? Azt a fogalmam sincs, miről beszél, mondom, nézze. A kő, az erő, az állandóság, a bölcsesség és az örökké valóság szimbóluma. Rám néz, és azt mondja, hogy tudja, mint egy szavát nem értem. Tudom, nem baj, szép estét kívánok. Semmi probléma, én erre abszolút számítottam. Egyébként nagyon érdekes a londoni reakciók. Van, aki nagyon szereti, van, aki nem, és nagyon sok olyan megjegyzés volt, hogy mi az, hogy nem Londonban van. Miért nem Londonba került felállításra? Mert Angliában nincsen Freddie Mercury szobor. Tehát én erre abszolút számítottam, mindenkinek elfogadom a véleményét, akkor nagyon röviden hadd mondjam el, ha ez még belefér.
2: Persze, hogyne. Közben én csak voltam a másik kettőt, amit említettél. A Montreux-ben egyébként a jellegzetes mozdulata az szuper.
3: De az
2: arc az fura, viszont a dél-koreai az nagyon fura.
3: Nagyon.
1: Én
3: abszolút nem bántom. Itt van, én ismertem elég jól személyesen Göncz Árpádot. Van egy kiváló szobrászhölgy, az Árpád hídán megcsinálta a szobrot. Nagyon érdekes a technikai megoldás. Én nem így ábrázoltam volna, ha megnézi az arcát, hát én nem tudom, hogy felismerjék Göncz Árpád, semmi baj nincs. A művész autonóm ember, valamit...
1: Bocsáss meg, András, pont ezt szeretném megkérdezni, hogy ugye mondjuk a Madame Tussaud panoptikumon az a cél, hogy minél, hát egyrészt minél élethűbb is legyen egy-egy szobor, vagy bármi, de hogy minden vonása mindenben tökéletesen utánozza le az igazi embert. Egy szobrászművésznek vajon kell erre törekedni, hogy egy az egyben másolja le valakinek az arcát, vagy ahogy mondjuk Picasso is úgy festett meg ugye embereket, hogy ránézel, és igazából nem is tudod, hogy ez egy ember. Tehát, hogy ez a fajta alkotói szabadság megvan-e a szobrász számára, aki nem is tudom, inkább gondolom egy érzést akar megjeleníteni.
3: Igen, mivel én egy könyvkiadó vagyok, és 16 könyvet is írtam, egy gyorsan érdőt a Picasso-ról. Egy nagyon gazdag hölgyet csinált, kétszer ült neki, a harmadiknál azt mondja a hölgy, hogy na mester, most már elég, nem hajlandó megmutatni, legyen szíves, mutassa meg. Oda megy, megnézi a vásznat, és hanyatt esett, és azt mondja, mester, hát hogy néz ez a kép ki? Hát én nem így nézek most ki, mire Picasso ránézett, nem, de nem sokára így fog, hölgyem. Úgyhogy, persze, ez tele van. Én a következőt szerettem volna ábrázolni, és előre elmondtam, hogy nekem, ugye én sokat jártam Iránról, is írtam egy könyvet, ott a Zoroasterek központja Jászdban. Uh-huh. Freddie Mercury Zanzibárban született, Zoroaster családban, ő is beavatott volt. Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy Peter Freestone-nal beszéltünk sokat, és megkérdeztem tőle, hogy én jól gondolom, hogy milyen ember lehetett Freddie Mercury. Ugyanis a zoroastrianizmusban három alapel van. Az egyik a jó és a rossz kozmikus harca, a második a szabad akarat, a szabadság, a világon először ők fogalmazták meg, hisz az első monoteista vallás, és a harmadik, a legfontosabb, egy zoroasternek úgy kell élnie, hogy jó gondolat, jó mondat, és jó cselekedet. Uh-huh. Na most azt mondta Peter, hogy abszolút így élt Mercury. Uh-huh. Én egy elgondolkodó, mély bölcs zoroaster arcot szerettem volna, ugyanis a zoroasztrianizmus a világ legnagyobb hatású első monoteista vallása volt, amelyik az Ószövetségtől kezdve az iszlámra nagyon erősen hatott, sőt, Plátonra és Arisztotelészre is, főleg itt az a szabadság fogalmának. Nekem Freddie Mercury, ő maga volt a szabadság, mindig önazonos volt, és mindig vállalta magát. Hát Peter elmondta, hogy még a halálos ágyán is azzal foglalkozott, hogy kinek milyen ajándékot vigyen. Elton John sírva mesélte el, hogy ez karácsonykor már nem ért meg, és kapott egy csomagot, és benne volt egy gyönyörű kép, amit Mercury neki küldött karácsonyra.
1: Oh. Peter Freestone, akit oly sokat emlegetsz, ugye egykori személyi asszisztense volt Freddie Mercury-nek. Tehát azt gondolom, ha valaki, akkor ő viszont ismerte, és ő abszolút is rábólintott erre a szoborra, ugye?
3: Persze, persze. Sőt, ezt egy interjúban el is mondták, nekem külön elmondta, meg ott a megnyitó beszédébe is, de hát sok interjút kellett adnunk. Elmondta, hogy ő kifejezetten annak örült, hogy nem a színpadi Freddie Mercury került itt ábrázolásra, és még egyszer elmondom, egy mellszobor teljesen más, mint ahogy itt említette, tökéletesen, hát hátulról megismerni a jellegzetes mikrofontartását, a szétett lábát, és mindenki nagyon szereti. Egyébként van egy ilyen, lehet, hogy butuska a példa, de részben igaz, ugye 1889-ben felavatták az Eiffel-tornyot, Guido Maupassant, akit én imádok, még ő is a tiltakozók élére állt, utálták, mint az őrült az Eiffel-tornyot. Ma Franciaország legismertebb épülete, és tulajdonképpen Franciaország szimbólumává. Azt nem mondom, hogy ez azzá válik, de az, hogy ez egy emlékhely, és én nem is tudtam, de tényleg ez a világ harmadik Freddie Mercury szobra.
1: De miért pont Balatonszemesen egyébként? Mert azt tudom, hogy a 40. évforduló miatt, ugye a Népstadionbéli koncert 40. évfordulója, de miért Szemesen erről mondtak neked valamit, vagy csak megrendelték?
3: Hogyne tudnám, persze. A következő. Ez hármas jubileum év. 80 éve született. Hétfőn volt 40 éve, hogy fellépett Magyarországon, és ebben az évben volt, hogy 25 éve halt meg. Tehát ez egy hármas dátum. Most 33. alkalommal rendezte meg a Queen baráti kör, most már úgy hívják, hogy Queen Fesztivál. Ez egy 3-4 napos rendezvény, amelyet minden évben Balatonszemesen rendeznek meg. Akik befogadják, én nem tudom, a polgármester úr azt mondta, hogy kb. 1000 ember volt a megnyitón. Hát nem nagyon gondolom, mondta ő is, hogy itt Balatonszemesen ennyi ember együtt lesz. Hát sőt, én már állati édes volt, olyan 10 cseh Mercury rajongóval beszéltem, Lengyelországból jöttek, Csehországból, én egy jó fél órát beszélgettem velük, írtó kedves helyes emberek voltak, kifejezetten erre az eseményre jöttek.
2: Nagyon örülünk, hogy beszélhettünk veled, tényleg.
1: Köszönjük szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm
2: szép
3: a beszélgetést.
2: Szép napot.
1: Kucsis András Sándor szobrász művésszel beszélgettünk az úr Freddie Mercury mellszoborról, és akkor természetesen, hát ki mással folytathatnánk. Freddie Mercury következik itt a Slágeren.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el.
1: Sláger FM. Köszönjük!
4: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 ezer forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
5: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
6: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
7: 188.
6: Hogy micsoda?
7: 188.
6: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
7: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
6: Kik ők?
7: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
6: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.

0: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HUB projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
1: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Nézzük először is a gyors forgalmi utak helyett az időjárást. Igen,
6: köszönöm szépen. Elkezdtem beszélni, és mondom, nem hallom magam. Nyugodtan mondhatod a közlekedést is. Szóval, ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre készülhetünk. A hőmérséklet délutára pedig akár 35 fok is lehet. Úgyhogy tessék vigyázni magukra, megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszanak, leginkább vízformájában, és tényleg vegyék komolyan azt, hogy a tűzőnapon ne tartózkodjanak sokáig.
7: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klíma fűtési hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
5: Nézzük először a gyorsforgalmi utakat, dezsevünk van. Az M7-es autópályán Letenye felé Martonvásár térségében fakivágás miatt zárva a külső sáv, a 31-es kilométernél már nagyjából 4 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyán térségben kátyúznak a külső sávban, a 41-es kilométernél itt 3 kilométer hosszan torlódnak a járművek, míg az M3-ason Budapest felé Bak térségében a fix terelés miatt 2 kilométeres nagyjából a feltorlódott kocsisor hossza a 40-es kilométer környékén. Az M0-áson a keleti szektorban az M5-ös felé az Alacskai pihenőnél lezárták a külső sávot szalagkorlát javítás miatt, itt 3 kilométeres a torlódás a 37-es kilométernél. A 21-es számú főúton Salgó-Tarján belterületén baleset nehezíti a közlekedést, az 55-ös kilométernél van forgalomkorlátozás emiatt. Budapesten pedig továbbra is erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszörös utcai felüljárónál, az Alkotás utcán befelé a Délinél, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér előtt, az M3-as bevezetőjén pedig a Szerencs utcánál.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: A kitűnő Belinda Carlisle itt a Sláger reggelben, és hát mennyi nagyszerű sztár ma reggel, az előbb Freddie Mercury-nál tartottunk, most
1: csak
0: pedig
1: Seal-ről
0: kell beszélnünk, mert hogy még van egy nap a holnap esti koncertig, és éppen ezért van még belépőjegyünk is a Seal koncertre, 2 darab kapásból, és ezt az viheti el, aki mostantól számolva, majd harmadikként telefonál
1: mostantól
0: nekünk.
1: Mostantól.
0: Igen, 3-2-1, tehát harmadik telefonál, 2 kérdés, és egy páratlan lehetőség, hogy...
1: Hogy valaki ott legyen holnap, is jót bulizzon, 0-30-30-30-95-8, és hogy ezt hallhassa majd élőben. Azért ez nagyon menő.
0: Hát ezt is, ugye ez most a crazy az, amit itt kicsit, mert nekem ez a kedvencem, kicsit ilyen önkényesen vagy önző módon ezt húztam
1: nem
0: be.
1: Nem szoktál ilyet csinálni.
0: Soha. Jó, de akkor most a te kedvedért egy másik széldallal folytatjuk. Muti. Legyen ez 3-2-1 meglepetés. Amazing a Slágeren! Everyone.

0: Sláger reggel.
1: 3:10 előtt 3 perccel. Na ki lesz most a harmadik telefonálónk? Halló, Sláger FM,
2: jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, Kati vagyok.
2: Szia Kati, olyan kis visszafogottnak tűnsz.
1: Igen, adásban vagy.
2: Hello.
1: Ébresztő, jó reggelt.
2: Nemrég ébredtél, Kati?

0: Az egyik utálja a klimát, a másik imádja.
1: Nem tudom, miért, Petra, olyan miért mentél hozzá? Miért mentél hozzá Tomihoz?
0: Tényleg ez komolyan. Nagyon vicces.
1: Kikérem magunkat. Mindegy. Most, hogy így lelazítottunk, akkor most jöjjön a komolyabb rész a dolog.
0: Na figyelj!
1: Két kérdés vár rád. Remélem, hogy meg tudod nekünk azt mondani, hogy Seal milyen nemzetiség, vagy milyen származású?
2: Hát az angol területről származik.
0: Az jó, valahogy. Igen.
1: Igen. Jó, én mondtam, hogy hova most, brit egyébként. Igen, de hogy a származás az meg ugye Nigéria és Brazília, de a britet elfogadjuk, jó?
0: Igen. Okay.
2: Jó, köszönöm szépen.
0: A Sláger FM-es kérdésünk pedig így szól. Melyik Sláger FM-es műsorvezető dolgozik egyébként szellemíróként, és erről Kendehofer Krisztina műsorában is mesélt hosszan a hétköznapi példaképekben?
1: Meg nekünk is itt a reggel.
0: Igen.
2: Valamilyen András.
0: András, igen. Igen, jól mondod.
2: Igen. Van még egy S betű is talán
0: S
2: a
0: betű? Nevében. S? Igen, S.
1: Pászítjátszunk?
0: S András, igen.
2: A nagy izgalomban nem jut eszembe, hogy...
0: Na, be figyelj.
2: Molnár?
0: Nem.
1: Majdnem? S, mi is? Igen. Igen, mi szoktuk mondani, hogy olyan mosolygos András, ez a
0: mosolygos András.
1: A Smiler.
0: Smiler. Schmiller Andris. De figyelj, elfogadjuk az eset, és az András, tudtad?
1: Ja.
0: Elfogadjuk.
1: A lényeg, hogy tudod, kiről van szó, igen.
0: Meg a lényeg, hogy tudod,
1: meg,
0: is,
1: meg hogy vajszívünk van.
0: Igen.
1: Úgy szeretjük a hallgatókat.
0: Nagyon szeretünk titeket, tényleg. No. A páros belépő természetesen a tiéd, Seal, holnap esti koncertjére az MVM Domba. Kit viszel magaddal?
2: Szerintem a páromat.
0: Jó, ott nem tudom, hogy lesz-e klíma, majd meglátjuk, addig meg gyógyulj meg, jó?
1: De nem fogják kikapcsolni a kedveteket, de figyelj, annyi ember lesz, hogy igen, ott nem is baj, hogyha megy egy kicsit a klíma.
2: Berőfeltik. Majd
1: ja, szállat,
2: meg mindent kötök, helyes, hogy ne legyen probléma.
1: Ötlet, addig ötlet is jobbulást, és figyelj, egyébként a nyár közepén sem vétek teát, forró teát fogyasztani, úgyhogy kis mézet bele, csak ne akkor, amikor tűzforra, nem utána, és minden rendben lesz. Köszönjük a játékot.
0: Szia! Szia!
2: Köszönöm, sziasztok, hello!

0: Sláger reggel.
1: Nem felejtünk el hazamenni, de előtte még van egy kis dolgunk, olyasmire vállalkoznánk, amit nem nagyon szoktunk csinálni, csak hogy hát nem tudom, ma ilyen nagyon megengedőek vagyunk, ugye? És Petra tárcsázott egy számot, ami...
2: Amit reméljük fel is vesznek.
1: Igen.
2: Jó, mert csörög. Oké. Okay. Uh-huh. Én ilyenkor mindig úgy izgulok. Halló. Kinyomtak minket!
1: De próbálunk, kedvesek, jó fegle... Próbáld meg még egyszer. Tudod, van, aki elsőre nem.
2: Meg hát, van, aki tudod, fél a 061-es számokról.
1: Nem, meg én múltkor világosítottak föl, hogy van a, azt mondom, az almás telefonod, van olyan, hogy ha először hívod, akkor nem, meg nem.
2: De várjál, akkor foglaltat szokott jelezni az almásnál, tudod, amikor először. És most itt nem foglaltat jelzett, kicsöngött, csak nem akart velünk beszélni.
1: Vagy ott nem tudom, mit csinál. Igen, és hogy másodjára kell hívni. Jó reggelt, itt a Sláger reggel, Pordán Petra és Somogyi Zoltán.
2: Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Hello, Zsolti!
1: Zavarhatunk egy kicsit, Zsolti?
3: Nem haragszok, mi haragudnák.
1: Nem ezt kérdezted, de
2: azt kérdezte a Zoli, hogy zavarhatunk-e téged, Zsolti? Ja. Egy kicsit.
3: Ja, igen, zavarhatok, igen.
2: Jó, köszi.
1: Zsolti nem haragszik, majd mindjárt haragudni fogsz. Mert ugye nagyon sokat emlegettük Bródi Jánost az utóbbi időben, mert hogy ő lesz a Sziget mínusz egyedik napjának fellépője, hogy ezt így elsőként jelentettük be. És azért fogsz haragudni, mert nem azért hívtunk, hogy meghívjunk erre a Bródi János napra, hanem hogy Bródi János egyik versével kedveskedjünk neked. Persze, mivel hogy zenei rádió vagyunk, ezért megzenésített formában.
2: Figyelj!
1: Mert hogy...
4: Ez a nap más, mint a többi, ez te is jól.
1: Ja, és hát persze, Petr, mindig énekel, ne haragudj rá.
2: Ne haragudj!
1: Jó helyen járunk egyébként, Zsolti?
4: Köszöntünk, hát
1: téged. Igen, jó. Úton vagyok, jó? Mert hogy te vagy a születésnapos, így értesültünk, úgyhogy és még hozzá, figyelj!

0: Bam, bam. Hányadik?
1: Zsolti, hányadik? Sokáig.
2: 60. pont, máma.
1: Na, és ezt azért tudjuk, mert képzeld el, egy ilyen helyes üzenetet kaptunk Krisztától. Drága Petra és Zoli, nagy kérésem lenne hozzátok, a férjem Zsolti ma 50 éves, nagyon szeretünk titeket hallgatni, főleg amikor a Cilla is itt van, most sajnos nincs itt, de ért be velünk. Ha nem nagy kérés is lehetséges, akkor hívjátok fel megköszönteni. Nagyon örülne neki. Örülsz?
2: Igen, nagyon.
1: Jó,
0: halljuk, igen.
1: Halljuk, mennyire örülsz.
0: Jó.
2: Köszönöm, nagyon.
0: De nem tudom, hova mész, de remélem, hogy azért valamilyen ünneplés lesz majd. Hát, ha még egyéb más meglepetéssel is készül a kedves párod.
1: Így van. Vigyázz magadra, Zsolti, és még egyszer Isten éltessen sokáig.
0: Igen, boldog születésnapot.
2: Köszönöm szépen, nagyon szia, szia. Köszönöm szépen.
1: De édes.
0: Hello! Hát, ennyi mára. Búcsúzik Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Találkozunk holnap reggel is. És minden alkalom olyan, mint az első alkalom, úgyhogy the very first time Damino Daviddal zárjuk a mai király napot. Viszont!
3: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egy hosszú utazásokhoz.
1: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
4: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
5: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
6: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe, incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
7: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kiló ruhát moshatsz és szárítasz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
8: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
9: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály miatt. Szombattól drágul a taxizás Budapesten, és mai félig jelentkezhetnek a honvédségbe visszatérő volt katonák. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. A legmagasabb fokozatú aszályvédelmi készültséget rendelt el Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66-ban a legmagasabb határérték fölé emelkedett az aszályindex. Ez azt jelenti, hogy az ország területének 74%-án rendkívüli védekezési fokozat lépett életbe. A vízügyi igazgatóságok így gyorsabban hajthatják végre az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket. A miniszter szerint az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. A tartós csapadékhiány már a nagyobb tavakon és a folyókon is látványos. A Duna több szakaszon rekordalacsony szintre apadt. A Balaton átlagos vízállása 60 cm alá csökkent. A Velencei tónál pedig már alig több mint 30 cm-t mértek. A vízügyi igazgatóságok a készültség révén gyorsabban végezhetik el az azonnali beavatkozásokat. Szombattól magasabb tarifákkal közlekednek a taxik Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521 forintra, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra emelkedik. Újdonságként 800 forintos reptéri díjat is bevezetnek, ezért a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre tartó vagy onnan induló utaknál az alapdíj 2100 forint lesz. A tarifák módosításáról június végén döntöttek a fővárosi közgyűlésben. Ma éjfélig regisztrálhatnak az augusztus 1-jei budapesti rendezvényekre azok a volt katonák, akik ismét csatlakoznának a Magyar Honvédséghez. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint elsősorban azok jelentkezését várják, akiknek korábban méltánytalanul vagy a koronavírus elleni oltás felvételének elutasítása miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk. A Bálna honvédelmi központban tartandó eseményre a résztvevőknek magukkal kell vinniük a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumukat. Pénzhamisítás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy Vác környékén élő férfi ellen. A Vác szerint 2024 márciusa és 2025 márciusa között új pszichoaktív anyaggal kereskedett, amiből több mint 600 ezer forint bevétele származott. Egy vásárlójától 20 ezer forintért vett mosógépet, de két hamis 50 eurós bankjeggyel fizetett. A hamisítványokra egy benzinkúton derült fény. A férfi lakásában három kitöltetlen érettségi bizonyítványt és egy vizsgabizottsági bélyegzőt is találtak. Szeptember 20-án bolhapiacot rendeznek a kispesti kossuthéri piac őstermelői részén, írta az ittlakunk.hu. Az esemény reggel 7-től délután 2-ig tart. Az árusok szeptember 9-ig jelentkezhetnek e-mailben vagy személyesen a piac felügyeleten. Egy asztal bérleti díja 3500 forint lesz, amelyet legkésőbb szeptember 17-ig be kell fizetni. A jelentkezéshez nevet, címet, e-mail címet és telefonszámot is meg kell adni. A rekordalacsony vízállás miatt kiszáradt Duna mederben kerékpározott Újpestől Vácig Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke. A Szilaspatak újpesti torkolatától indult, majd a Megyeri híd mellett haladva Dunakeszin, Gödön és Sződligeten keresztül jutott el Vácig. A szokatlan túrát közösségi oldalán fényképekkel is dokumentálta. Ma kezdetét veszi a nyár második legerőteljesebb hőhulláma a vételkörzetünkben. Felhő alig lesz az égen, derült, szikrázóan napos időre számíthatunk. A légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Délutára 30-33 fokot mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
13: Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Damjanich utcában, a balra kanyarodó sávban. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, illetve a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál is befelé a Rákóczi úton, a Blahalújza tér előtt. Lezárták a külső sávot az M0-as autóúton, az M5-ös autópálya felé Vecsés térségében karbantartás miatt kell ott torlódásra készülni. Erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldal, a Biatorvágy és Tatabánya között a külső sávban. Személyautóval továbbra is az átterelt belső sávot érdemes választani. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán térségében kátyúznak a külső sávon, a 41-es kilométernél jelenleg 3 kilométeres a torlódás, kitartást mindenkinek arra fele is. Az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében fakivágás miatt lezárták a külső sávot, a 31-es kilométernél alakult ki torlódás, ami meghaladta a 4 kilométert. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: indul a Sláger napközben a mikrofonnál. Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek. Köszönöm, hogy ma is együtt pörgetjük a munkaórákat egyiket a másik után, és egy olyan zenével készültem így az óra nyitójaként, ami garantáltan megadja a kezdőlökést. Avicii Levels, indulunk!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, de sajnos továbbra is nagyon alacsony a Duna vízszintje, és ezt a Magyar Kerékpáros Klub elnöke rendhagyó módon mutatta meg. Kihasználva az alacsony vízállást elbringázott Budapesttől Vácig, a folyó kiszáradt medrében, beszámolója szerint útközben változatos terepeken, sziklákon, kavicson és homokon tekert keresztül csupán rövid szakaszon kényszerült a bicikli útra. A különleges túrára napokban dőlt meg folyó alacsony vízszint rekordja adta a lehetőséget. Úgyhogy hát valami jó is van ebben, már hogyha kevés, de azért meg tudjuk találni azt, hogy ott a mederben tudunk bringázni, sétálni, szalonnát sütni, nem tudom, bármit csinálni. De azért bízunk benne, hogy hamarosan jön egy jó nagy adag eső, és akkor a Duna is visszakerül oda, ahová való. Megyünk tovább Stinggel, ez tőle a Fragile itt a Sláger FM-en.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Sabrina Carpenter és tőle a Tears volt ez, amit az előbb hallgattunk. Aztán megyünk tovább Shawn Mendezzel a friss időjárási és közlekedési infok után. A When Your Gun nyitja a következő zenei szakaszt itt nálunk.
1: Ma erőteljes hőhullámra kell számítani. A Sláger FM teljes vétel körzetében felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült szikrázó napos időre van kilátás, a légmozgás pedig mérsékelt marad a régióban. A magasban zajló melegedés hatására a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás vagy vérnyomás ingadozás is jelentkezhet, vezessenek óvatosan és legyenek türelmesek magukkal. A hőmérséklet délután pedig már 30-33 fok körül tetőzhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között lesz a legmagasabb szinten.
0: Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Damjanich utcában, a balra kanyarodó sávban. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszörös utcai felüljárónál, illetve a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál is befelé a Rákóczi úton, a Blahalújza tér előtt. Lezárták a külső sávot az M0-es autóúton, az M5-ös autópálya felé Vecsés térségében karbantartás miatt kell ott torlódásra készülni. Erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldal, a Biatorvágy és Tatabánya között a külső sávban. Személyautóval továbbra is az átterelt belső sávot érdemes választani. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán térségében kátyúznak a külső sávon, a 41-es kilométernél jelenleg 3 kilométeres a torlódás, kitartást mindenkinek arrafele is. Az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében fakivágás miatt lezárták a külső sávot, a 31-es kilométernél alakult ki torlódás, ami meghaladta a 4 kilométert. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

0: about you now.
1: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sugar Babes után megyünk tovább Rúzsa Magdival, aki annak idején a Megasztár megnyerése után hű maradt a gyökereihez. Nyereményét megosztott a családjával, testvérének ajándékozta az autót,

szüleit pedig egy nyaralással lepte meg. A szerény körülmények közül induló énekesnő ma már boldog családanya, hármas sikrei, négy évesek. Már szakmailag sikeres és elismert Máté Péter díjas művész őszintén vallott arra, hogy az anyaság és az előadó művészi pálya kettősségében gyakran keresi önmagát és dolgozik azon, hogy a színpadi szerepe mellett újra felfedezze saját női identitását. Ezt nemrég egy interjúban mondta el. Lehet, hogy ezt az identitást keresést fák alatt teszi, minden esetre a következő slágerének címe. Fák alatt, itt a Sláger FM-en Rúzsa Magdi énekel.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egyre hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
2: Köszönjük.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
4: Mit adjunk Csabijéknak NASZ ajándékba?
5: Az egyik szamuráj kardomat.
4: Nem már. NASZ ajándékba?
5: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
6: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
7: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
8: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.com.
9: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, kapod felvételiben is!
10: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
11: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
12: Van valami trükköd, amit itt verbálisan el tudnám mondani? Tehát...
13: Hát gondolatolvasó van, de az is egy ilyen...
12: Az mehet?
13: Gondolj egy számra 1-től 10-ig. Szorozd meg 2-vel.
14: Megvan.
13: Adj hozzá 10-et.
14: Oké.
13: A kijött eredményt oszd el 2-vel.
14: Oké.
13: És vont ki belőle azt a számot, amire eredetileg gondoltál legelőrén.
14: Oké.
13: Ez az 5.
14: Igen.
12: Ne!
15: Nekem is.
12: De ügyes vagy.
11: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
17: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Augusztus 3-án lejárnak a régi papíralapú személyigazolványok. Továbbra is zajlik a nyomozás a Szőlő utcai ügyben, és mintegy 15 szállodahajó várakozik az alacsony dunai vízállás miatt. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Augusztus 3-a után már nem lehet hivatalos ügyeket intézni a régi, könyvformátumú személyi igazolványokkal, írta az Infostart. Az új okmány bármelyik kormányablakban személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül igényelhető. Akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak eljutni az ügyfélszolgálatra, mobil ügyintézést kérhetnek, az idősek otthonaihoz pedig mobil kormányablak is rendelhető. Nem kötelező új személyt igényelni annak, akinek érvényes útlevele vagy kártyaformátumú jogosítványa van. A családtagokat arra kérik, segítsenek az időseknek az okmány cserében. Továbbra is nyomoz a budapesti regionális nyomozóügyészség a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, de a hatóság egyelőre nem közölt további részleteket. Az eljárás emberkereskedelem, kényszermunka és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik. Az ügyészség hangsúlyozta, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igényel, ezért a nyomozás adatai nem nyilvánosak. A közleményt azután adták ki, hogy az intézet egykori lakójának közösségi oldalán megjelent egy bejegyzés egy állítólagos politikai érintetről. A Fidesz-KDNP rágalmazásra hivatkozva büntetőjogi lépéseket helyezett kilátásba. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, és a teherhajók többsége sem közlekedik a rendkívül alacsony vízállás miatt. Néhány teherhajó csak jelentősen csökkentett, a teljes kapacitás 10-20%-át kitevő rakománnyal tud tovább haladni. A hajózási hatóság nem rendelt el általános korlátozást. A továbbhaladásról a vízmélység és a hajó merülése alapján a kapitányok döntenek. Budapesten tegnap reggel 31 cm-es rekordot mértek, délutára pedig 28 cm-re apadt a Duna. A következő napokban sem várható jelentős csapadék, ezért további lassú apadás valószínű. Megjelent a piacokon és a zöldségeseknél a hazai őszi barackka. Korai és középérésű fajták már országszerte kaphatók. Több gazdaságban szedd magad akciót is szerveznek, így a vásárlók közvetlenül a termelőktől juthatnak friss gyümölcshöz. A legfontosabb termesztőkörzetek Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kispun és Tolna vármegyékben találhatók. Az időjárástól függően a magyar őszi barack szeptember elejéig vagy közepéig maradhat elérhető. Magyarországon jelenleg mintegy 2400 hektáron termesztik a gyümölcsöt, miközben az 1970-es években még csak 13 ezer hektárnyi ültetvény volt. Az éves termés általában 10-20 ezer tonna, a hazai fogyasztás fedezéséhez azonban évente 10-15 ezer tonna importra is szükség lehet. Október 6-a és 20-a között lehet kihelyezni a lomokat, a 18. kerületben, írta az ittlakunk.hu. Az első körzetben október 6-án este 6-tól rakható ki a nagy darabos hulladék, az elszállítás másnap kezdődik, és körzetenként október 21-ig tart. Bútor, matrac, szőnyeg, bőrönd, nagyméretű sportszer és más kukkában nem férő használati tárgy helyezhető az utcára. Építési törmeléket, elektronikai hulladékot, autógumit, zöld hulladékot, háztartási szemetet és veszélyes anyagokat azonban tilos kirakni. A lapra szerelt faanyagokat, például a deszkákat, forgácslapokat és szétszerett bútorokat külön kell gyűjteni, hogy újra hasznosíthatóak legyenek. Zavartalan napsütésre és országos szárazságra készülhetünk, az utak mindenhol teljesen szárazak. A vakító fény miatt vezetés közben érdemes napszemüveget viselni, és vezessenek óvatosan, megtartva a követési távolságot. A hőmérséklet délután eléri a 30-33 fokot, így érdemes minél több vizet fogyasztani.
14: Erős a teherforgalom, emiatt torlódik az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldala Biatorbágy és Tatabánya között a külső sávon. Személyautóval továbbra is az átterelt belső sáv a jó választás, ha Budapestre tartunk. Az M5-ös autópályán szintén Budapest felé Újhartyán térségében kátyúznak a külső sávon. A 41-es kilométernél 3 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé szintén Kecskemét elkerülő szakaszán szalagkorlátot is javítanak. A 41-es kilométernél a belső sávot zárták le, ott a torlódás már 7 kilométer hosszú. Az M7-es autópályán Letenye felé Martonvásár térségében fakivágás zajlik, ezért zárták le a külső sávot. A 31-es kilométernél a torlódás alakult ki, ami jelenleg 4 kilométert is meghaladt már. Történt egy baleset a 21-es főúton Salgótarján belterületén, ezt Eriktől tudom, az 55-ös kilométernél lezárták a főutat, aki teheti önkormányzati utakon tud kerülni. 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és továbbra is nagyon érdemes minket választani a mai napon is, mert lehet, hogy egy fejtlesz város belépővel valakit meggazdagítok ma. A Teddy Swims és a The Door nyitja ezt az órát.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez volt most Dua Lipa, aki egy időben kidobóként is dolgozott Londonban, mielőtt bepöccent volna az énekesnői karrierje, bizony milyen munkákat is vállalt, úgyhogy nem mindenki ott kezdi, ahol most van, ez egészen biztos. Na meg az is, hogy Székesfehérváron harmadfokú hőségriasztás van érvényben a holnapi naptól július 30-a és augusztus 4-e között. Ez ott van, az önkormányzat a lakosság védelme érdekében folyamatosan üzemelteti az ivókutakat, és több ponton tűzcsapokra szerelt ivóvízvételi lehetőséget is biztosít. A város emellett klimatizált helyiségeket, köztük az Alba Plázát, illetve a Fehérpalotát és az autóbusz pályaudvar várótermét is megnyitotta a felfrissülni vágyók előtt. Én pedig nyitom a The Beach Boys slágerét. Törökjön most a Kokomo.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, mert a Fix és a Big City Life 2005-ből szólt, mekkora sláger volt ez annak idején, és mindig jó meghallgatni. Megyünk tovább, érkeznek az időjárás és közlekedés infók, aztán az aktuális K-pop kedvenceink, a Cat's Eye és a Gabriella érkezik rögvest az infoblokkunk után.
1: Zavartalan kánikulára és teljesen száraz aszfaltra készülhetnek a közlekedők az egész régióban, bár a ragyogó napsütés jó hatással van a közérzetünkre. A meleg front jellegű tünetek miatt érdemes odafigyelni a fokozott folyadékpótlásra és a friss gyümölcsök fogyasztására. Vezetés közben a vakító napsugarak miatt mindenképpen javasolt a szemüveg viselése. A kora reggeli 20 fokos minimumot követően délutánra pedig már 33 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Az UV-sugárzás is nagyon erős lesz a déli órákhoz közeledve. Eléri a legerősebb fokozatot.
0: A 4-es és a 6-os villamos helyett a Corvin negyed és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. Helyszínelnek a pesti alsórakparton északi irányban az Erzsébet híd után a külső sávban. A 83-as trollibusz terelve közlekedik, nem érinti a Rádai utca és a Lónyai utca megállót egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. Egyirányosították daruzás miatt ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekkerle Sándor utcáig, ott sem meg szokásból közlekedjünk. Az M1-es autópályán továbbra is erős a teherforgalom, emiatt torlódik a Budapest felé vezető oldal Biatorbágy és Tatabánya között a külső sávban, aki teheti személyautóval, továbbra is az átterelt belső sávot válassza. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bakh térségében fix terelést építenek ki, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. A 40-es kilométernél lezárták emiatt a belső sávot, 3 kilométeres a torlódó kocsisor hossza ott. 0-30-30-30-98. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, amiket előre is köszönünk szépen.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a

Itt a Sláger FM-en egy fricska, The Wanted és a Walks Like Rihanna, ami tényleg egy ilyen fricskának, kicsit ilyen csipkelődős, ilyen vicceskelős dalnak indult, aztán akkora sláger lett belőle 2012-ben, hogy 14 évvel később, 2026-ban is őket hallgatjuk. Szóljon bele, hogy mit hallgassunk! A Sláger FM meghirdette a Szóljon bele, mi szóljon felhívását, a zenei kvízünket, amit érdemes kitölteni a slágerfm.hu-n, illetve a Sláger applikáción keresztül is van erre lehetőség. A kérdőív kitöltői között 3-2 személyes két éjszakás félpanziós wellness hétvégét sorsolunk ki, úgyhogy érdemes tényleg élni ezzel a lehetőséggel. Alakítsuk együtt a Sláger FM zenei kínálatát. Eurythmics és a Sweet Dreams érkezik, aztán majd a Jetlag, illetve más közös az éjjel.

0: A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjén.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Haj, rózsa volt.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
5: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe, így csiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
6: Leander Szimfonik Kórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station Kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
7: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, kapod felvételiben is!
8: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Szia! 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki! Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: 6. lépett a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról szóló törvény. Rendkívüli készültséget rendeltek el a Dunapaksi szakaszán, és takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek. Délben köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Posthofer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök közölte, hogy az aláírás előtt a Sándor Palota szakemberei alkotmányossági szempontból is megvizsgálták a jogszabályt, és nem találtak aggályos rendelkezést. Az új hivatal feladata lesz a közvagyont érintő visszaélések feltárása, a jogellenesen megszerzett vagyonok azonosításának és visszaszerzésének elősegítése, valamint valamint a hasonló ügyek megelőzése. A szervezet felállítása a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek része. Éjjel-nappali készültséget rendeltek el a Duna paksi szakaszán a rendkívül alacsony vízállás miatt, írta a Világgazdaság. 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut helyeztek készenlétbe, hogy szükség esetén biztosítani tudják a paksi atomerőmű megfelelő hűtővízellátását. A helyszínen 55 vízügyi szakember dolgozik, folyamatosan ellenőrzik a folyó állapotát és a berendezések működőképességét. Tényleges szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, a hűtővízellátás biztonságos. A műszaki beavatkozás akkor kezdődhet meg, ha a Duna vízszintje tovább csökken és a természetes vízhozam már nem lenne elegendő. A csütörtöktől, holnaptól várható rendkívüli hőség miatt takarékos és felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók. Azt javasolják, hogy lehetőség szerint halasszák el a medencék feltöltését, az automosást, valamint csökkentsék az ivóvízzel végzett öntözést. A fogyasztókat arra kérik, hogy nagyobb vízfelhasználásukat a csúcsidőszakon kívülre időzítsék. Bár a vízellátó rendszerek jelenleg üzemszerűen működnek, a hőségben ugrásszerűen nőhet a fogyasztás. A Duna rekordalacsony vízállása miatt közben csökkenhet az ivóvíztermelő kapacitás is. A szolgáltatók figyelmeztettek, ha a fogyasztás nem mérséklődik, egyes térségekben ismét vízkorlátozást kezdeményezhetnek. Holnap éjféltől kedd éjfélig 3-fokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A következő napokban több vármegyében 27, pénteken helyenként 29 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet. A tartós kánikula különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra és a krónikus betegekre veszélyes. Fontos a rendszeres vízfogyasztás, és délelőtt 11, valamint délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot és a megterhelő fizikai munkát. 5 alkalomból álló ingyenes tárogató koncertsorozat kezdődik szombaton a kecskeméti Cifra palotában, írta a Baon. A délután 4 órakor induló programokon Szabó Sándor a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett tárogató művész játszik, aki 60 éve szólaltatja meg a hangszert. A koncertek időrendben idézik fel a tárogató zene történetét az 1897 és 1914 közötti időszaktól az első és a második világháború katonadalain át a mai repertoárig. Az első alkalom augusztus 1-én lesz, majd augusztus 15-én, szeptember 5-én, október 3-án és 17-én folytatódik a sorozat. A magasban kezdődő erőteljes melegedés miatt fejfájás, illetve dekoncentráltság, vérnyomás, ingadozás is felléphet. Az UV-sugárzás jelenleg már nagyon erős, a légmozgás is mérsékelt, csapadékra pedig nem kell számítani. A délutáni órákba hazaindulók is száraz utakra számíthatnak, tartsák be a követési távolságot, 30-33 fok lesz a maximum.
12: A 4-es és a 6-os villamos helyett az Oktogon és a Jászai Mari tér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Véget ért a helyszínelés viszont a pesti alsórakparton északi irányban, az Erzsébet híd után, a külső sávban. Egyirányosították darúzás miatt ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig, és ma napközben útszűkület nehezíti a közlekedést a Kőbányai úton kifelé, az Orci tértől a Könyves Kálmán körútig egy rövid szakaszon, mert kertészek dolgoznak. A szervizutat időszakosan lezárhatják. Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyán térségében kátyúznak a külső sávon, a 41-es kilométernél 3 kilométeres jelenleg a torlódás, az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bag térségében fix terelést építenek ki, a 40-es kilométernél a belső sávot zárták le, ez 3 kilométeres torlódást eredményez. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számok, ide jöhetnek az önök közlekedési foly is, hogyha tapasztalnak útközben valamit. Előre is köszönjük.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul a délután mikrofonnál. Jekkel Dániel, és most már elmondhatom, hogy nem délelőtt, hanem délután fogunk játszani egy páros Fateless belépőért, úgyhogy tartsanak velem, és füleljenek nagyon, amikor pedig Fateless-t hallanak, akkor hívjanak harmadikként. Gossip, Move in the Right Direction ezzel.

Itt a Sláger FM-en egy hatalmas, nagy klasszikus filmzene, Irene Cara és a What a Feeling Flashdance című film betétdalát hallgattuk. A héten volt 40. évfordulója annak, hogy a budapesti Queen legendás koncert megrendezésre került, és ennek kapcsán a Queen Budapest című felújított koncertfilm október 7-én világszerte a mozikba kerül. Az 1986-os Népstadion Béli fellépés 40. évfordulója alkalmából ez volt az első nagyszabású nyugati stadionkoncert a Vasfüggöny mögött. Az alkotás Sir Peter Jackson új-zélandi stúdiója korszerűsítette az eredeti 35 mm-es nyersanyagból 4K felbontású, újra kevert hangzású verziót készítettek. Én már nagyon várom, október 7-től, tehát még nem mostantól, a következő zene viszont mostantól érkezik. Rácz Gergő és Orsavai René slágere, ez a mostantól.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Itt a Sláger FM volt Adamski és a Killer. Hát elég killer időjárásunk lesz a következő időszakban. Következő napokban kimondottan hőségriadóra lehet számítani. Ági mondja a részleteket a most következő időjárási infokban, én pedig hozom a közlekedési híreket. Aztán a One Republicot és tőlük a Runt hallgatjuk.
1: Szélcsendes, forró nyári idő határozza meg a déli órákat a Vételkörzet városaiban. A hőség és a tűző napsütés miatt könnyebben lankadhat a figyelem a volán mögött. A lassuló reflexek miatt pedig növekszik a baleset veszély, úgyhogy vezessenek nagyon óvatosan és tartsák meg a biztonságos követési távolságot. A csúcs hőmérséklet ma a meteorológusok szerint eléri a 30-33 fokot, ezért ha tehetik a legmelegebb órákban keressenek árnyékot és gondoskodjanak bőrük megfelelő védelméről, mert ma az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: A 4-es és a 6-os villamos helyett az Oktogon és a Jászai Mari tér között pótlóbusz közlekedik jármű hiba miatt. Véget ért a helyszínelés viszont a pesti alsórakparton északi irányban, az Erzsébet híd után, a külső sávban. Egyirányosították darúzás miatt ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig, és manap közben útszűkület nehezíti a közlekedést a Kőbányai úton kifelé, az Orci tértől a Könyves Kálmán körútig egy rövid szakaszon, mert kertészek dolgoznak. A szervizutat időszakosan lezárhatják. Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyán térségében kátyúznak a külső sávon, a 41-es kilométernél 3 kilométeres jelenleg a torlódás, az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bag térségében fix terelést építenek ki, a 40-es kilométernél a belső sávot zárták le, ez 3 kilométeres torlódást eredményez. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számok, ide jöhetnek az önök közlekedési foly is, hogyha tapasztalnak útközben valamit. Előre is köszönjük.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
3: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Gatti és a Somebody That I Used To Know után. Lássuk, kivel fogunk játszani most, ugyanis elhangzott nemrégiben egy jó kis Fateless sláger. Dido-val közösen a One Step Too Far-t hallgattuk.
1: Jó napot kívánok, Bíró Boglárka vagyok.
0: Jó napot kívánok, Boglárka. Tegeződhetünk esetleg?
1: Persze. Szia.
0: Milyen ügyben? Jársz itt nálunk, szervusz.
1: Hát a játékra jelentkeznék.
0: A játékra jelentkeznék.
1: Telefonálunk-e?
0: Nem tudod? Hát Fateless hallottál, vagy nem Fateless hallottál?
1: Hát Fateless hallottam, persze.
0: Na, hát akkor jókor telefonálsz, úgyhogy már így az első akadást sikerült elhárítani. Azt mondd el nekem, hogy hol vagy, mit csinálsz, mivel töltöd az idődet?
1: Budapesten vagyok, és most éppen nem dolgozom, úgyhogy van időm hallgatni benneteket.
0: Nagyszerű, szuper, nagyon jó. Figyelj, akkor van két kérdésem, jó? És akkor ezzel már egészen biztosan beljebb vagyunk, haladunk szépen előre a Fateless budapesti koncertjére való jegyek birtoklása felé. Szereted egyébként a Fateless-t?
1: Hát igen, én egy idősebb korosztályhoz tartozom, úgyhogy így a 2000-es években azért én hallgattam őket.
0: Akkor ez egy nagyon jó kis nosztalgikus buli lenne, hogyha jól értem.
1: Igen, igen, ez szuper lenne.
0: Na figyelj, az első kérdésem úgy hangzik, hogy honnan származik a Fateless?
1: Az Egyesült Királyságból, úgy tudom.
0: Az Egyesült Királyságból, nagyon jó vagy, és akkor legyen még egy kérdés, ami talán még könnyebb lesz, vagy még inkább fog menni, ami úgy hangzik, hogy hol és mikor lép fel Budapesten a Fateless, ezt el tudod-e nekem mondani?
1: Hát én úgy tudom, hogy most a Sziget Fesztivál 0. napján ők föl fognak lépni.
0: Így van, ami pedig, azt tudod, hogy hanyadikán van? Ez már csak egy extra kérdés.
1: Ami pedig 10-én.
0: 10-én van, ez az, nagyon jó, hát minden kérdésemre válaszoltál, és most jöjjön akkor a jó hír, hogy te vagy a harmadik, úgyhogy tehetsz a Fateless Budapesti koncertjére. Te komolyan, halálosan.
1: Nagyon örülök. Hát ezt nem gondoltam. Nincs bekapcsolva a rádió, mert hogy ugye nem akartam összegerjedni, úgyhogy nem tudtam, hogy most mi van. Jaj, de jó, nagyon örülök.
0: Minden nagyon jó, úgyhogy gratulálok hozzá. Megvan-e már, hogy kivel fogsz menni Fateless bulizni?
1: Hú, hát nem gondoltam ki előre, de nyilván valamelyik barátnőmet fogom elhívni, akivel csápoltam, ő rájuk régen is, úgyhogy...
0: Van egyébként kedvenced tőlük?
1: Hát nagyon sok számot hallgattunk annak idején.
0: Szuper, jó van, hát akkor gratulálok.
1: Talán neked. A
0: God is a DJ. A God is a DJ, az nagy, nagy kedvenc. Jó ízlésed van, úgyhogy tényleg nagyon jó szórakozást kívánok hozzá. Augusztus 10-én tehát a Sziget 0. napján fognak ők fellépni, és akkor így egy kedves barátnőddel, vagy hogyha addig esetleg változik, akkor valaki másra, de el fogsz tudni menni, úgyhogy gratulálok, és nagyon szépen köszönjük, hogy minket hallgatsz.
1: Köszönöm szépen.
2: Ez. Hello, it's Suska Paldi here. Suska Paldi here. A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan. Yeah, yeah.

0: vagy a hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 ezer forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
4: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
5: Az egyik szamuráj kardomat.
4: Oh, nem már. NASA ajándékba?
5: Ó, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
6: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
7: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
8: Igen, emlékszem.
7: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
13: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
14: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
15: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Országos közlekedést szervező és új vasúti járműkezelő cég jön létre. Halálos munkahelyi baleset történt a Rókus egészségközpontnál, és kritikus lehet a következő egy hét a Velencei tónál. 13 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Az országgyűlés 137 igen szavazattal elfogadta a közösségi közlekedés átalakításáról szóló törvényt. Ennek alapján létrejön egy országos közlekedés szervező, amely összehangolja a helyközi, regionális, elővárosi és távolsági járatok menetrendjét, tarifáit és hálózatát. Megalakul egy állami gördülőállománykezelő társaság is, amely uniós forrásból új vasúti járműveket szerezhet be. A fejlesztésekre 693 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebből a tervek szerint lecserélhetik a Szentendrei, a csepeli és a ráckevei hév szerelvényeit, valamint több forgalmas intercity vonalon és korszerű alacsonypadlós és klimatizált vonatok állhatnak forgalomba. Felkészültek a várhatóan jövő keddig vagy szerdáig tartó hőségre a fővárosi szolgáltatók és intézmények, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a Duna rekord alacsony vízállása ellenére. Budapest ivóvízellátása továbbra is biztonságos, ezért nincs szükség vízkorlátozásra. Szükségkutakat holnapig üzembe helyezik, a legforgalmasabb pályaudvarokon pedig ivókutak segítik az utazókat. A budapesti közművek szükség esetén megkezdi a villamosének locsolását. Harmadfokú hőségriasztás idején a Budapest közút az aszfaltozási munkákat az éjszakai órákra ütemezi át, hogy csökkentsék a dolgozók hőterhelését. Lezuhant és életét vesztette egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál ma délelőtt. A szakember egy külső vállalkozó megbízásából dolgozott az épületen, amikor eddig tisztázatlan körülmények között lezuhant. A baleset részleteit a hatóság vizsgálja. Az eset miatt az egészségközpont főbejáratát átmenetileg lezárták. A betegellátás azonban zavartalanul folytatódik. Kritikusnak ígérkezik a következő egy hét a Velencei tó halállománya szempontjából. A vízminőség és az oxigén szint jelenleg megfelelő, a hétvégére várható szélcsendes idő azonban helyi halpusztulást okozhat. Az is veszélyt jelenthet, ha a hőséget később markáns hidegfront zárja le, mert a hirtelen időjárás változás felboríthatja a tó oxigén háztartását. Nagy nyári dinnye kóstolót és dinnye vásárt tart a budapesti vásárcsarnokai Kft. A fővárosban. Holnaptól két hétvégén öt helyszínen összesen 18 alkalommal kínálnak a vásárlóknak többféle hazai görög és sárga dinnyét a vásárcsarnokokban. A program célja a magyar dinnyefajták népszerűsítése és a friss hazai termékek bemutatása, mondta Sláger FM-nek Földes Tamás, a Budapest vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója.
8: Tavaly évben hagyományt teremtettünk dinnye termékfogyasztás népszerűsítésére, kampányunkkal, amelynek része a kóstoltatás, és ezt folytatjuk idén is. Az a célunk, hogy népszerűsítsük a magyarországi termesztésű különféle görögdinnyéket és sárgadinnyéket, hiszen ezeknek a fajta változása, különböző dinnyék piacon történő megjelenése az elmúlt évek során jelentősen bővült. Tehát nagyon sok különféle dinnyét lehet vásárolni a mi vásárcsarnokainkban Budapest szerte, és ezt szeretnénk még jobban megismertetni a közönséggel, és ezt nem csak dinnyevásárral, hanem ehhez tartozó kóstolással kötjük össze.
16: A kínálatot és a kóstolók helyszíneit megtalálják a Budapest vásárcsarnokai Facebook oldalán. Folytatódik a forróság, 30-33 fokot is mérhetünk már a mai napon, csapadékra pedig nem kell számítani. A légmozgás sem lesz erős, a hőség pedig megterhelheti a szervezetünket.
17: Erős a teherforgalom, emiatt torlódik továbbra is az M1-es autópálya Budapest felé Komárom és Tata között a külső sávon. Személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani. Az M3-ason Budapest felé Bak térségében fix terelést építenek ki. A 40-es kilométernél a belső sávot lezárták. 5 kilométer hosszan torlódik ott a kocsisor. Aki teheti, az a kerekharaszti pihenőnél elhagyva az autópályát tud a 3-as főúton kerülni. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán terelést építenek ki. A 95-ös kilométernél a leállósávon halad a forgalom, több mint 3 kilométeres ott a torlódás. Útközben hívott minket Laci. Hello, Laci!
18: Azért szeretnék mondani, hogy az M0-áson a Almehegyi pihenő előtt, tehát a 4-es kilométer felvénytől áll egy picit a sor, olyan 30-40-es tempóval azért lehet haladni, csak belső, illetve a középső sávot érdemes használni, aki esetleg egy kicsit jobban sietne, mint a kellene.
17: Köszi szépen az infót.
19: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
17: Áginek köszönjük szépen a híreket. Indul az újabb óra a legnagyobb slágerek birodalmában, a mikrofonnál Jekkel Dániel, és továbbra is érdemes nagyon hallgatni minket, ugyanis a nyár legnagyobb budapesti koncertjeire nálunk lehet páros belépőket nyerni. Nelly Furtado, Manager.

szemben szólnak a legnagyobb slágerek változatosan a napfénytető berendezéséről énekelt nekünk Niki Zsor, illetve Daisy közösen ez volt tőlük a Sunroof. A hegyvidéki önkormányzat idén is meghirdette nyugdíjasok számára a kedvezményes balatonkenesei üdülési lehetőséget szeptemberi turnusokban. A részételhez jelentkezési lap, orvosi javaslat és jövedelemigazolás szükséges, amelyeket augusztus 5-ig lehet leadni a Városmajor utca 16-os szám alatt. Ez tehát a nyugdíjasok számára a hegyvidéki üdülési lehetőség kedvezményesen. Érdemes lehet élni ezzel a lehetőséggel. Jön a Bananarama és a Vénusz, aztán Wolf Kati elmondja nekünk, hogy mire táncolj erre.

0: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan Taylor Swift, és tőle az új albuma, a The Life of a Showgirl első zászlós hajója kislemeze, a The Fate of Ophelia, a világ nagy kedvence ez a zene mostanában. Menjünk tovább az időjárási és közlekedési infokkal, aztán majd a Maroon 5, illetve Lisa közös slágerét fogjuk meghallgatni, ami a Priceless címet kapta.
1: A meteorológusok már a vételkörzetünkben 30-33 fokos csúcsértékeket jósoltak, az agglomerációban és a környező megyékben zavartalan napsütés uralkodik. Az utak állapota kiváló, a csapadék hiánya miatt teljesen szárazak a burkolatok, így a munkából hazaindulók fennakadásmentes haladásra számíthatnak, legalábbis az időjárás szempontjából. A tartós meleg miatt azonban a reflexek tompulhatnak, emiatt tartsák be a biztonságos követési távolságot. A napos időben a napszemüveget is érdemes felvenni vezetés közben.
0: Erős a teherforgalom, emiatt torlódik továbbra is az M1-es autópálya Budapest felé Komárom és Tata között a külső sávon. Személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani. Az M3-ason Budapest felé Bak térségében fix terelést építenek ki. A 40-es kilométernél a belső sávot lezárták. 5 kilométer hosszan torlódik ott a kocsisor. Aki teheti, az a kerekharaszti pihenőnél elhagyva az autópályát tud a 3-as főúton kerülni. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán terelést építenek ki. A 95-ös kilométernél a leállósávon halad a forgalom, több mint 3 kilométeres ott a torlódás. Útközben hívott minket Laci. Hello, Laci!
2: Én szeretnék mondani, hogy az M0-áson a Almahegyi pihenő előtt, tehát a 4-es kilométer kelvintől áll egy picit a sor, olyan 30-40-es tempóval azért lehet haladni. Csak belső, illetve a középső sávot érdemes használni, aki esetleg egy kicsit jobban sietne, mint a kellene.
0: Köszi szépen az infót.
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: ajánló nem.
1: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül.

0: érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Itt a Sláger FM-en ez volt a 2001-es évből egy nagy klasszikus Digi zene, Lászkó és a Something. Aztán megyünk tovább a Blaha Louisiana zenekar, Magyarország egyik legnépszerűbb alternatív pop-rock zenekara, amelyet a sodró lendületű koncertjeik és Lobocher Barbara karakteres összetévezhetetlen hangja tesz különlegessé. 2012-ben alakultak Székesfehérváron, a 60-as, 70-es évek beat és soul világa keveredik a zenéjükben. Ezt hallgatjuk most, érkezik tőlük a Ha élni felejtek itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, kapott felvételiben is!
7: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Ma dönthet a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről. Augusztus 16-ig lehet pályázni a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői posztjaira, és szombattól drágul a taxizás Budapesten. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Tűzifa áfájának jelentős csökkentéséről dönthet mai ülésén a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a jelenlegi 27%-os adókulcsot 5%-ra mérsékelnék. Az intézkedés célja, hogy olcsóbbá tegye a téli tűzelő beszerzését azok számára, akik fával fűtik otthonukat. A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kérdés a kabinet mai napi rendjén szerepel. A változás pontos részletei, valamint annak hatályba lépési időpontja a kormány döntése után válhat ismerté. Várhatóan augusztus 16-ig lehet jelentkezni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és négy elnök helyettesi tisztségére. A pályázati felhívásokról egyelőre nem született döntés, mert az Igazságügyi Bizottság ellenzéki tagjai nem vettek részt az ülésen. A jelentkezőktől szakmai önéletrajzot és legfeljebb kétoldalas szakmai koncepciót kérnek. A legjobb pályázókat várhatóan augusztus 25-én és 26-án hallgatják meg, a parlament pedig augusztus 27-én vagy 28-án választhatja meg a tisztségviselőket. Az elnököt és helyetteseit 6 évre kétharmados többséggel választják meg. Szombattól magasabb tarifákkal lehet taxizni Budapesten, miután hatályba lép a fővárosi taxirendelet módosítása. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521 forintra, a várakozásért fizetendő percdíj pedig 110-ről 130 forintra emelkedik. Újdonságként 800 forintos reptéri díjat is bevezetnek. Ez azt jelenti, hogy a Liszt Ferenc nemzetközi reptérre tartó vagy onnan induló fuvaroknál az alapdíj 2100 forint lesz. A tarifa emelésről június 26-ai ülésén döntött a fővárosi közgyűlés. Testvértelepülési megállapodást kötött Kapolcs és Budapest második kerülete, írta az ittlakunk.hu. A dokumentumot Márvány Péter kapolcsi polgármester és Kovács Márton második kerületi alpolgármester írta alá a kapolcsi Budaudvarban. A két települést elsősorban kulturális kapcsolatok kötik össze, több ismert művész és a művészetek völgye révén. A megállapodás célja, hogy a jövőben további közös rendezvényeket, programokat és kölcsönös látogatásokat szervezzenek. A második kerület a fesztiválon a Margit negyed kulturális életét is bemutatja gyermekprogramokkal, workshopokkal, színházi előadásokkal és koncertekkel. Augusztus 3-án hétfőn újra megnyílik a kőbányai polgármesteri hivatal, a Szent László tér 29 szám alatti főépületben, július 31-éig igazgatási szünetet tartanak, ezért addig az ügyfélfogadás szünetel, hétfőtől azonban ismét személyesen lehet ügyeket intézni a hivatalban. Aki a szünet idejére tervezett ügyintézést, annak érdemes azt a jövő hét elejére halasztani. Kecskemét is csatlakozott az önkéntes vízadás programhoz, amelybe a lakosságot is bevonják a fiatal városi fák öntözésébe, írta a BAON. Az elmúlt években ültetett fák gyökérzete még nem elég fejlett ahhoz, hogy tartós szárazságban önállóan elegendő vízhez jusson. A résztvevők a Biko alkalmazás térképén láthatják, mely fáknak van szükségük öntözésre, és hol található a közelben vízvételi pont. A locsolást az alkalmazásban rögzíteni is lehet. Az önkormányzat szerint már egy vödör víz és néhány perc odafigyel. És is sokat segíthet abban, hogy a fiatal fák átvészeljék a hőhullámot. Folytatódik a zavartalan kánikula a Sláger FM vételkörzetében. A forróságban tompulhatnak a reflexek, csapadékra nem kell számítani, és a légmozgás is mérsékelt. 30-33 fok lesz a maximum.
12: Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton, kifelé a Blahalúzza tér után a buszsávban. Szintén baleset okoz fennakadást a 7. kerületben, a Rottenbiller utcában, az István utcánál, ott is óvatosan közlekedjenek. A Váci úton befelé a Fáj utcánál sávlezárásra kell készülni, karbantartás ennek az oka. Egyirányosították daruzás miatt ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát, a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig. Ott sem megszokásból közlekedjünk, nézzük az autópályákat. Továbbra is erős a teherforgalom az M1-esen Budapest felé Komárom és Tata között a külső sávban, úgyhogy személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani, és az M5-ösön Budapest felé Kecskeméter körül szakaszán terelést építenek ki a 95-ös kilométernél. A leállósávon halad a forgalom, több kilométeres ott a torlódás, több mint 3 kilométeres, úgyhogy kitartás, türelmet arrafele is.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: A mikrofonnál Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy a délutánt is együtt töltjük a legnagyobb slágerek társaságával, Ray Dalton és a Blood Running pedig meg is nyitotta ezt az órát is.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Harry Styles-tól az újdonság, az Aperture után. Beszéljünk egy picit arról, hogy idén augusztus 20-án Tihany, Balatonfüred és Zamárdi összefogásával közös ünnepi programsorozat valósul meg a Balatonnál. Augusztus 20-án az este 9:30-kor kezdődő Tihanyi Bence és Apátság fényjátéka fogja megadni az alaphangulatot. 22 órától Balatonfüred hagyományos tűzijátéka következik. A sorozat 22:10-kor Zamárdiban a Strandfesztiválon csúcsosodik ki a tó legnagyobb tűzijátékával, ami ráadásul a 100 Sins zenéjére komponált, úgyhogy ez egy egészen különleges élmény lesz. Augusztus 20-án tehát így összefognak a Balaton környéki települések. Milli Ocean-nel folytatjuk tőle most a Get Out of Dreams, Get Into My Car-t hallgatjuk.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Az ablakon még átszűrődik a fény.

0: A Sláger FM szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jazz Clean és a Don't Be So Hard On Yourself után már is érkeznek az időjárás és közlekedés infók, aztán Sabrina Carpenter megaktivizál minket egy kicsit egy jó espresszóval.
1: A meteorológusok már a vételkörzetünkben 30-33 fokos csúcsértékeket jósoltak, az agglomerációban és a környező megyékben zavartalan napsütés uralkodik. Az utak állapota kiváló, a csapadék hiánya miatt teljesen szárazak a burkolatok, így a munkából hazaindulók fennakadásmentes haladásra számíthatnak, legalábbis az időjárás szempontjából. A tartós meleg miatt azonban a reflexek tompulhatnak, emiatt tartsák be a biztonságos követési távolságot. A napos időben a napszemüveget is érdemes felvenni vezetés közben.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton kifelé a Blahalújza tér után a buszsávban. Szintén baleset okoz fennakadást a 7. kerületben, a Rottenbiller utcában, az István utcánál, ott is óvatosan közlekedjenek. A Váci úton befelé a Fáj utcánál sávlezárásra kell készülni, karbantartás ennek az oka. Egyirányosították daruzás miatt ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát, a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig. Ott sem megszokásból közlekedjünk, nézzük az autópályákat. Továbbra is erős a teherforgalom az M1-esen Budapest felé Komárom és Tata között a külső sávban, úgyhogy személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani, és az M5-ösön Budapest felé Kecskeméter kerülő szakaszán terelést építenek ki a 95-ös kilométernél. A leálló sávon halad a forgalom, több kilométeres ott a torlódás, több mint 3 kilométeres, úgyhogy kitartás, türelmet arrafele is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sunrise Avenue és a Hollywood Hills, ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en. Érdemes a Sláger FM-et természetesen reggel is hallgatni, ugyanis egy különleges nyereményjáték keretében a részvevők egy életre szóló Hollywood Vampires élmény nyerhetnek. A játékhoz a Hollywood Vampires SMS elküldése szükséges. A Sláger reggelben naponta visszahívott hallgatóknak két kérdésre kell válaszolniuk Londonról és a zenekarról. A sikeres válaszadók páros belépőt nyernek a zenekar szeptember 8-ai budapesti koncertjére, és esélyessé válnak a fődíjra, amely egy londoni utazást és a sztárokkal való találkozást tartalmazza augusztus 10-e és 13-a között. Érdemes tehát a Hollywood Vampires rajongóknak rátapadni a Sláger FM-re reggelente is, és részt venni ebben a játékban is. Lionel Richie és az All Night Long érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
3: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
4: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
5: Nem kell ellenőrizned az árat.
4: Honnan tudom, hogy jó az ár?
5: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
4: Tényleg?
6: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
5: Most énekeld velem.
7: Aldi.
6: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
8: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.

0: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HUP projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
1: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Nem érdekes állat a zsiráf?
5: De.
4: Miért teremtette a Jóisten olyanra, hogy ilyen hosszú nyaka legyen?
5: Ez, hogy elérje a leveleket, hogy tudjon táplálkozni.
4: Levéllel táplálkozik? Hát akkor miért nem a postára megy dolgozni? Ott rengeteg levél van.
5: Nem arra a levélre gondoltam.
6: Meg hát akkor felfalná az összes levelet, és senki nem kapná meg. Mondjuk a számlát, hogyha nem kapná meg senki, annak örülne.
4: Annak örülne.
2: Székreálló.
7: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
8: A reklám után.
7: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Holnap ismét életbe lép a vörös kód. Egy tisztás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja a bizottság, és felkészült a vízügy a Paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A hőségriadó miatt holnaptól ismét életbe lép a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat. Kátai Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter közölte, hogy a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a rendkívüli melegre. A tartós kánikula különösen a gyermekeket, az időseket, a fogyatékossággal élőket, a krónikus betegeket és a hajléktalan embereket veszélyezteti. A vörös kód idején speciális eljárásrend lép életbe, aminek alapján a szociális intézményeknek fogadniuk kell a segítségre szorulókat. A miniszter arra kér mindenkit, hogy figyeljen az egyedül élőkre, s jelezze, ha valaki támogatásra szorul. A holnaptól várható rendkívüli hőség miatt takarékos és felelős vízhasználatra is kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók. Azt javasolják, hogy lehetőség szerint halasszák el a medencék feltöltését, az automosást, valamint csökkentsék az ivóvízzel végzett öntözést is. Varga Lőrinc tisztás országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja a parlamentnek a mentelmi bizottság. A politikus ellen egy 2024-ben elkövetett ittas vezetés miatt folyik eljárás, amelynek idején még nem volt képviselő. Miután mandátumot szerzett, a bíróság felfüggesztette az ügyet és kérte mentelmi jogának kiadását. A bizottság egyhangulag támogatta a felfüggesztést. A végső döntést várhatóan hétfőn hozza meg az országgyűlés. Magyar Péter, Toruckai László és Tokács Péter magánvádas rágalmazása, illetve becsületsértési ügyeiben ugyanakkor a mentelmi jog fenntartását javasolták. Készenlétben állnak a vízügyi szakemberek, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása mellett is biztosítsák a Paksi atomerőmű hűtővízellátását. A folyó Paksi szakaszán 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut helyeztek készenlétbe. Tényleges szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, ugyanakkor 55 szakember éjjel-nappal a helyszínen dolgozik. Folyamatosan figyelik a vízállást, ellenőrzik a berendezések működőképességét, és felkészülnek az esetleges műszaki beavatkozásra. A tájékoztatás szerint a hűtővízellátás nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, és a teherhajók többsége sem közlekedik a rendkívül alacsony vízállás miatt. Néhány teherhajó csak jelentősen csökkentett, a teljes kapacitás 10-20%-át kitevő rakománnyal tud tovább haladni. A hajózási hatóság nem rendelt el általános korlátozást. A továbbhaladásról a vízmélység és a hajó merülése alapján a kapitányok döntenek. Budapesten tegnap reggel 31 cm-es rekordot mértek, délutára pedig 28 cm-re apadt a Duna. A következő napokban sem várható jelentős csapadék, ezért további lassú apadás valószínű. Jelenleg biztonságos, de a védekezés addig folytatódik, amíg fennáll a kritikusan alacsony vízállás veszélye. Az elmúlt három évtized fesztivál hangulatát idézi meg augusztus 10-én a Sziget nulladik napja. A nagy színpadon a Faceless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic lép fel. A program később a Revolut Stage-en folytatódik, ahol az egykori táncdal fesztivál sátor hangulatát elevenítik fel. A hajnalig tartó bulit Korda György és Balázs Klári indítja. A szervezők elsősorban azokat várják, akiknek a Sziget korábban meghatározó élmény volt, és most akár gyermekeiknek is megmutatnák a fesztivál régi hangulatát. Délután is kitart a derült tűző napsütés, esernyőkre biztosan nem lesz szükség. A hazaindulók akadálytalan, száraz útviszonyokra számíthatnak az egész régióban. A mai napra előrejelzett legmagasabb hőmérséklet 32-33 fok körül alakul, majd fogyasszanak megfelelő mennyiségű vizet.
10: Megszűnt a forgalmi akadály a Rákóczi úton kifelé a Blahalújza tér után a buszsávban és a 7. kerületben a Rottenmiller utcában az István utcánál. Sáv lezárásra kell viszont készülni a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Tököli út után, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca, a Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezér tere felé. A Váci úton befelé a Fáj utcánál sáv lezárásra kell készülni, ott karban tartás zajlik. Az M7-es autópályán Letenye felé Martonvásár térségében korábbi munkavégzés miatt torlódik a forgalom. A 31-es kilométernél a sávzárás már megszűnt, de 6 kilométeres a torlódás, így aki teheti, Tárnoknál a 7-es főútra hajtva még időben kerülj el. Ezt a problémás útszakaszt az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán továbbra is építik a terelést. A 95-ös kilométernél a leálló sávon halad a forgalom, a torlódás ott jelenleg 3 kilométeres.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszönöm, hogy mindig itt vannak, és együtt rádiózunk, hamarosan érkezik majd Kis Kata, de ebben az órában még együtt fogjuk hallgatni a kedvenceinket. Miles Smith a második ebben az órában, Niall Horan pedig az első, a Heaven.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 2026. augusztus 1-e és 5-e között Veszprémben és környékén zajlik a 32. erdészeti tájfutó Európa bajnokság. A rangos nemzetközi esemény célja a sport mellett az erdész szakma, a fenntarthatóság és a természeti értékek népszerűsítése. A versenyzők sprint, középtávú és váltóversenyeken mérik majd össze a tudásukat, miközben a rendezvény lehetőséget teremt a magyar erdészet és a régió kulturális értékeinek bemutatására is. Az esemény hagyományosan több száz erdész sportolót és természetkedvelőt vonz Európa minden tájáról. Ez egy nagyon izgalmas és környezetbarát programnak ígérkezik, úgyhogy mindenkit biztatunk rá, hogy augusztus 1 és 5-e között, ha Veszprém környékén jár, akkor kukkantson be a 32. erdészeti tájfutó Európa bajnokságra. Passznál a Morgan Wallen és az I Had Some Help érkezik addig is itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hamarosan megyünk tovább, és meghallgatjuk Kamrádot, és tőle a Be Mine szól majd a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után.
1: A délután második felében is tartja magát a forró napos időjárás, előrevetítve az előttünk álló hőség riadó napjait. A csúcsforgalomban útnak indulók teljesen száraz burkolatokra és tökéletes látási viszonyokra számíthatnak az egész régióban, a légmozgás pedig késő estig mérsékelt marad. A mai napon 30-33 fokot mérhetünk a vételkörzet településein, illetve ezt követően az esti órákban is tiszta, csillagfényes égboltra van kilátása, a levegő pedig a holnap hajnali órákra 20-23 fokig hűl le.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a Rákóczi úton kifelé a Blaha-Lujza tér után a buszsávban és a 7. kerületben a Rottenmiller utcában az István utcánál. Sáv lezárásra kell viszont készülni a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Tököli út után, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca, a Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. A Váci úton befelé a Fáj utcánál sáv lezárásra kell készülni, ott karban tartás zajlik. Az M7-es autópályán Letyenye felé Martonvásár térségében korábbi munkavégzés miatt torlódik a forgalom. A 31-es kilométernél a sávzárás már megszűnt, de 6 kilométeres a torlódás, így aki teheti, Tárnoknál a 7-es főútra hajtva még időben kerülj el. Ezt a problémás útszakaszt az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán továbbra is építik a terelést. A 95-ös kilométernél a leálló sávon halad a forgalom, a torlódás ott jelenleg 3 kilométeres.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egészen eddig Zsupos Ágival, és...
1: Jekkel Danival.
0: Na végre most tudtad.
1: Ági, amíg vártad.
0: Van hozzád egy kérdésem.
1: Tedd fel,
0: figyelj,
1: bátran.
0: Figyelj, egy találós kérdés. Okay. Két veréb ül a fán. Uh-huh. Egyik leesik, hány marad?
1: Már nem ott járok, hogy veréb, vagy galamb, vagy mi volt?
0: Mindegy, két valami madár.
1: Hogy egy leesik, hány marad?
0: Egyik leesik, hány marad?
1: Egy?
0: Nem, mert egy gyík esett le.
1: Ja, azt nem mondtad, hogy mi, persze, oké. Okay.
0: Mondtam, hogy egy gyík leesik.
1: Jaj, oké, okay, úristen, nagyon lassan esett le. Na, Dániel, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk egész
0: szépen
1: nap, és hogy együtt élhettük át ezeket a pillanatokat. Kiskata megérkezett, úgyhogy adjuk át neki a terepet minőségibb humor megteremtésére. Én pedig nem sokára hozom a legfrissebb híreket, benne egy kis dinnye kóstolással.
0: Azt a kutya fáját, de jól hangzik. Na jól van, akkor holnap 10-kor tali, ciao.

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Szevasztok, hey!

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
1: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
4: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
5: Az egyik szamuráj kardomat.
4: Oh, nem már, NASA ajándékba?
5: Ó, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
6: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
7: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
8: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
9: 188.
8: Hogy micsoda?
9: 188.
8: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
9: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
8: Kik ők?
9: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
8: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
10: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
11: Ez a dal ismerős, ugye?
12: Haj, rózsa volné.
11: Na és ez?
12: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
11: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
1: Sláger FM.
13: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: 2 napos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Elfogadták az uniós mesterséges intelligencia szabályozás első jelentős módosítását, és ingyenes füzetcsomagot kapnak az iskolát kezdő budavári gyerekek. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Jövő hétfőre és kedre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány, amelyen 5 előterjesztést tárgyalhat az országgyűlés. Napirendre kerülhetnek az egészségügyi adatkezelést, a köznevelést, a rendészeti feladatellátást és a szakképzést érintő törvénymódosítások. A képviselők dönthetnek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a köznevelési változtatások visszaadnák az intézmények szakmai és szervezeti autonómiáját, valamint helyreállítanák a dolgozók kollektív jogait. Elfogadták az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló szabályozásának első jelentős módosítását. A változtatás egyes kötelezettségek teljesítését későbbre halasztja. A magas kockázatú, önálló EMI rendszerek esetében 2027. decemberéig, a termékekbe épített rendszereknél pedig 2028. augusztusáig ad időt az alkalmazkodásra. A tagállamoknak 2027. augusztusáig kell kialakítaniuk a szabályozói tesztkörnyezeteket. Már idén decembertől tiltott lesz viszont a beleegyezés nélkül készített intim képek, valamint a gyermekeket sértő tartalmak előállítására alkalmas a rendszerek használata. Felkészültek a várhatóan jövő keddig vagy szerdáig tartó hőségre a fővárosi szolgáltatók és intézmények, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a Duna rekord alacsony vízállása ellenére Budapest ivóvízellátása továbbra is biztonságos, ezért nincs szükség vízkorlátozásra. Szükségkutakat holnapig üzembe helyezik, a legforgalmasabb pályaudvarokon pedig ivókutak segítik az utazókat. A budapesti közművek szükség esetén megkezdi a villamosinek locsolását. Harmadfokú hőségriasztás idején a Budapest közút az aszfaltozási munkákat az éjszakai órákra ütemezi át, hogy csökkentsék a dolgozók hőterhelését. Ingyenes füzetcsomagot biztosít a budavári önkormányzat az első osztályba készülő, első kerületben élő gyerekeknek. A csomag 12 kifejezetten a budavári diákok számára tervezett füzetet tartalmaz, köztük első osztályos vonalazású, négyzetrácsos, szótár, kotta, sima és mesefüzetet. A támogatás augusztus 31-ig igényelhető online az ügyfélkapunk keresztül, személyesen az önkormányzat ügyfélszolgálatain vagy postai úton. Nagy nyári dinnye kóstolót és dinnye vásárt tart a budapesti Vásárcsarnokai Kft. A fővárosban. Holnaptól két hétvégén 5 helyszínen összesen 18 alkalommal kínálnak a vásárlóknak többféle hazai görög és sárga dinnyét a vásárcsarnokokban. A program célja a magyar dinnyefajták népszerűsítése és a friss hazai termékek bemutatása, mondta a Sláger FM-nek Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója.
15: Tavaly évben hagyományt teremtettünk dinnye termékfogyasztás népszerűsítésére kampányunkkal, amelynek része a kóstoltatás, és ezt folytatjuk idén is. Az a célunk, hogy népszerűsítsük a magyarországi termesztésű különféle görögdinnyéket és sárgadinnyéket, hiszen ezeknek a fajta változása, különböző dinnyék piacon történő megjelenése az elmúlt évek során jelentősen bővült. Tehát nagyon sok különféle dinnyét lehet vásárolni a mi vásárcsarnokainkban Budapest szerte, és ezt szeretnénk még jobban megismertetni a közönséggel, és ezt nem csak dinnyevásárral, hanem ehhez tartozó kóstolással kötjük össze.
14: A kínálatot és a kóstolók helyszíneit megtalálják a Budapest Vásárcsarnokai Facebook oldalán.
16: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunkat. Átkutattam az eget nagyítóval, és találtam két icipici felhőfoszlányt. Ennél több valószínű ma már nem érkezik, és az éjszakai órákban, sőt holnap után sem lesznek fölöttünk felhők. Marad a szikrázó napsütés és az egyre melegebb idő, holnap már akár 36-37 fok is lehet. Jelenleg egyébként 35 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Csapadék sem érkezik a következő napokban, és hétvégére még tovább emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy vigyázzanak magukra nagyon, egy kis üvegben mindig legyen önöknél víz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
16: Igyekszem segíteni az úton lévőknek. Történt egy baleset a Király utcában az Erzsébet körút előtt a Károly körút felé, úgyhogy ezen az útszakaszon lehet számítani nagyobb torlódásra, és az M0-ás autót déli szektorán is, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon ugyanis aszfaltoznak, a 6-os kilométernél lezárták a külső sávot, itt szakaszos torlódás alakult ki, és baleset történt az M0-ás déli szektorán, szintén az M5-ös felé vezető oldalon a 13-as kilométernél a Hárosi Dunahíd előtt, itt a belső sávot lezárták, lelassult a haladás. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon? Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Váci Viktor. Szerbusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
17: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Országszerte zavartalan a délutáni vonat közlekedés. Tart a Művészetek Völgye, vasárnapig közvetlen volánjáratok indulnak a Népliget és Kapolt között. A menetrendek a mávcsoport.hu oldalon érhetők el. A H6-os hév karbantartása miatt augusztus 10-éig a hévek csak Közlágó híd és Szigeten Miklós gyártelep között járnak. A kimaradó szakaszon a sűrűben, illetve a meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal lehet utazni. Felújítás miatt a Mátra interrégiók helyett autóbuszok járnak augusztus végéig Vámos, György és Gyöngyös között. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár alatt a volánjáratokat javasoljuk. Jó utazást kívánok!
16: A MÁV Inform ügyeletesének Váci Viktornak köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Elrejtől a sláger délután, és bízom benne, hogy nagyon hegyezik a fülüket, mert a koncertélmények nyara is folytatódik itt a Sláger FM-en. Indítjuk az órát már is Chaperon dalával, érkezik a Good Luck Babe, előtte azonban Teddy Swims dalol. Jön a Mr. Noi dal.
13: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Chaperon szólt a Good Luck Babe itt a Sláger FM-en, és most én is ezt kívánok önöknek. Szerencsét, hogy harmadikként tudjanak vonalba kerülni, mert a koncertélmények nyarán itt a Sláger FM-en már is mobil zenél nekünk, úgyhogy gyorsan hívják a 06 30 30 30 95 8-at, és menjenek szombaton Bobby koncertre. Gyorsan, várom a hívásokat.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Ray dala, Where is my husband, itt a Sláger délutánban is. Mobi dala alatt rengeteg hívás befutott, hogy ki volt a harmadik, vagyis ki az, aki biztosan ott lehet Mobi koncertjén. Az hamarosan kiderül, előtte azonban hadd vigyem önöket el egy jó kis koncertre, ugyanis folytatódik a Zenélő Budapest koncert sorozata. Az idei nyári évad gyönyörű történelmi helyszíneken várja a zeneszerető közönséget, természetesen ingyenes szabadtéri koncertekkel. Ezen a hétvégén szombaton is és vasárnap is lesz koncert délután 5 órától. Mindkét nap a Budai Vár Csíkós udvara lesz a helyszín, és mindkét nap a Capriccio vonos 4-es műsorát hallgathatjuk majd meg szaxofon szólóval, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas koncert lesz. Aztán augusztusban még egy koncertet ad a Zenélő Budapest, a hónap végén, augusztus 27-én, akkor a Vadászkürt diadalmenete a zenetörténetben fantázia nevet viseli a produkció, a Danubia Kürt Quartet koncertjét, majd a Kossuth téren az Országház előtt hallgathatjuk meg. Szóval jegyezzék fel a naptárba, és ezeken az estéken egy-egy órára tegyék szabaddá magukat, hogy élvezni tudják a muzsikát. Itt a Sláger FM-en pedig szintén élvezzük a muzsikát. Cindy Lauper érkezik, és a Girls Just Wanna Have Fun.

0: Itt a Sláger FM-en Navéja dala szólt, a Never Play the Bass, és már is vonalban a harmadik telefonáló, aki Mobi koncertre szeretne menni. Halló, halló, ez a Sláger FM.
1: Halló, üdvözlöm. Én játékot szeretnék jelentkezni.
0: Éppen időben. Megkérdeztetem a keresztneved?
1: István.
0: István, honnan telefonálsz?
1: Budapestről, 10. kerület.
0: És milyen hűsítőprogramot tervezel a hétvégére?
1: Hát, inkább ilyen strandolásos valamit.
0: Na, ez jó terv. Szombaton este mit szólnál egy jó kis augusztust beindító Mobi koncerthez?
1: Az jó lenne.
0: Na nézzük, akkor már is fölteszek neked két kérdést. Mi köze Mobinak a Moby Dickhez? Vajon tudod-e?
1: Rokonok.
0: Így van, rokonok a szerzővel. Ugye a családi legendárium szerint Herman Melville, a Moby Dick szerzője, nagy-nagy-nagy bácsia. Richard Melville halnak, azaz Mobinak. Így van, egy kérdés, Pipa. Hogy hívják a párodat, aki segít?
1: Mónika.
0: Mónika, István és Mónika. Na, akkor birkozzatok meg a következő nagyon nehéz kérdéssel is, jó? Péntekenként kicsatlakozik a Sláger reggel csapatához?
2: Cilla.
1: Cilla.
0: Ennyi. Gratulálok, van egy páros belépőjegyetek Mobi augusztus 1-i koncertjére a Budapest Parkba.
1: Nagyon köszönöm szépen.
0: Jó bulizást kívánok nektek. István, ugye Mónikát viszed magaddal?
1: Igen, igen.
0: Jól van. Én gratulálok nektek, és köszönöm, hogy játszottatok. Látják, ennyi az egész. Csak jól kell tudni válaszolni két egyszerű kérdésre, is már ismerhetnek koncertre. Vannak még koncertbelépőink, sőt, a Szigetre is vannak belépőjegyeink, úgyhogy játszanak velünk továbbra is. Most pedig jön infoblokkunk, utána pedig Shakirától és Burna Boytól a Die Die.
3: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
4: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
6: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsik Landó Grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
7: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kiló ruhát moshatsz és szárítasz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
8: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
9: Az egyik szamuráj kardomat.
8: Oh, nem már. NASZ ajándékba?
9: Oh, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
6: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
10: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
11: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankolt.hu oldalakon.
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
13: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok csütörtökre. Hát alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kósza felhők az égen, esni azonban sehol sem fog, és továbbra is alig-alig moccan majd a szél, és tovább fokozódik a hőmérséklet. Holnap reggel 21-22 fokban indulunk el otthonról, délutánra pedig 36-37 fokot ígérnek a szakemberek. Erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy védjék a bőrüket, és készüljenek lélekben egy nagyon forró hétvégére. Pénteken, szombaton akár 40 fok is lehet, vasárnapra azonban csupán 38-39 fokot ígérnek, és nem ér véget a hőhullám, egészen jövő hét végéig biztosan kitart. Szétnézünk az utakon. Baleset történt az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 13-as kilométernél a Hárosi Dunahíd előtt lezárták a belső sávot, itt lelassult a haladás. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig Kecskemét elkerülő szakaszán portáltáblákat helyeznek el. A 77-es kilométernél lezárták a külső sávot, a munkavégzés mögött már csak nem 2 kilométer a torlódás. A fővárosban tart a délutáni csúcs, úgyhogy a Rákóczi úton, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca környékén, valamint a Széll Kálmán tér környékén egyaránt lassú a haladás, de sokan hajtanak a Margit körúton, a Hegyalja úton, valamint a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton is a Petőfi hídtól északra. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé, a Bosnyák utca és a Szugló utca közt, mert javítják a gázvezetéket, a Váci úton pedig befelé a Fáji utcánál sávlezárásra kell készülni karbantartás miatt. Jó utat kívánok is, balesetmentes közlekedést!
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Kylie Minogue-dal szólt a Can't Get You Out of My Head itt a Sláger FM-en. Pontosan 10 perccel járunk 5 óra előtt, úgyhogy hamarosan érkezik Kortutai Dória friss információkkal. Előtte viszont még szól a Soulwave, Marsalkó Dáviddal közösen készített dala, a Valaki mondta.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi, a sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankol, és minimum 20 ezer forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
8: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Rendkívüli ülést kezdeményezett jövő hétfőre is kedve a kormány. Felkészült a hőségre Budapest. Szombattól többe kerül a taxizás a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A miniszterelnökséget vezető miniszter Ruf Bálint kezdeményezésére jövő hétfőn és kedden rendkívüli ülést tartana az országgyűlés 5 előterjesztés megtárgyalásával. A parlament elé kerülne az egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosítása, a köznevelési szabályok átalakítása, amely visszaállítaná a tanárok kollektív jogait és sztrájkjogát, a rendészeti feladatellátás racionalizálása, a médiatanács jelölőbizottságának létrehozása, valamint a szakképzési törvény módosítása, amely megszüntetné a szakképzési centrumok kancellári rendszerét. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvény, miután az államfői jogkörök egy gyakorló Fostoffer Ágnes aláírta a jogszabályt. Az új, a kormánytól független intézmény feladata a közvagyont érintő visszaélések feltárása, a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének elősegítése és a hasonló ügyek megelőzése lesz. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a vörös kód csütörtökön, jelentette be Kátai Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter. Az országos intézkedés sorozat felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Felkészültek a jövő keddig szerdáig tartó melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények is, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, hogy a rekordalacsony dunai vízellás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség, a szükségkutak csütörtökig üzembe állnak. A budapesti közművek azonnal megkezdi a villamos sínek locsolását, ha az szükségessé válik. A főpolgármester közölte azt is, hogy a legforgalmasabb a pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. Baleset miatt ideiglenes betegutakat jelöltek ki a Semmelweis Egyetem fővárosi Szent Rúgos egészségközpontjában. Az intézmény arra kéri az érkező betegeit és a hozzátartozóikat, hogy az épületet a Stári utca 9 szám alatti bejáraton közelítsék meg. A betegellátás zavartalan, de a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni, ugyanis garanciális munkavégzés közben egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista szerda délelőtt lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálta. Csütörtöktől már ismét használható lesz a főbejárat. Szombattól drágább lesz a taxizás Budapesten. A taxirendelet június végi módosítása szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a perzdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos plusz reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utaznak taxival, akkor az alapdíj 2100 forint lesz. A Sziget nulladik napja, vagyis augusztus 10-e az elmúlt 3 évtized hangulatát idézi meg, és összehozza azokat, akik a fesztiválon nőttek fel immár saját gyerekeikkel. A szervezők szerint ez a nap a Hozd el a gyereket jegyében a régi és az új Sziget generáció közös élménye lesz. A nagy színpadon visszatér a Faithless, a Borcsiba, valamint Goran Bregovic és bandája. A program hajnalig folytatódik a Revolut Stage-en, ahol Korda György és Balázs Klári adnak egyedi sót, majd Jankovics Péter új alteregója, Pietro Fabuloso bőrében vezeti a Patty and the Headliners audio-videó diszkóját. A szervezők célja, hogy a fesztivál régi és mai közönsége együtt élhesse át a Sziget szabadságérzését. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Hát fokozódik a hőhelyzet. Ugye már a fél országra kiadták a másodfokú hőségriasztást. Holnap 36-37 fok lesz térségünkben. Derült lesz az idő. Nem számíthatunk csapadékra, és a légmozgás is mérsékelt marad. Pénteken, szombaton pedig még melegebb lesz, akkor 39-40 fokot várhatunk. Utána kezd el szépen lassan csökkenni a hőmérséklet, de alig-alig érezhetően. Szóval ez a mostani hőhullám igen csak elhúzódik.
12: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
11: Szétnézünk az utakon, amellett, hogy tart a délutáni csúcs, az is nehezíti az autósok dolgát, hogy baleset miatt egy sávon váltakozva halad a forgalom a Király utcában az Erzsébet körútnál, úgyhogy itt legyenek figyelmesek. A Rákóczi úton, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Széll Kálmán tér környékén, a Margit körúton, a Hegyalja úton, valamint a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon egyaránt lassú a haladás. A Váci úton befelé a Fáy utcánál sávlezárás van karbantartás miatt, egyirányosították ma éjszakáig az 5. kerületben az Rákóczi Csere János utcán daruzás miatt, a Széchenyi István tértől egészen a Vekerle Sándor utcáig, lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert itt javítják a csatornát, és ma este 11-ig lezárták a 14. kerületben a Kolumbusz utcát és az Edison utca és az Erzsébet királyné útja közt daruzás miatt. Csepelen pedig a Királyerdő út, Tarpataki utca kereszteződés van lezárva, mert itt javítják a vízvezetéket. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Folytatódik a sláger délután, és benne bármikor jöhet egy újabb dal, ami koncertbelépőt ér önöknek, úgyhogy mindig legyen kész közelben a telefonjuk, és játszom a Coldplay dalát, és a Higher Power indítja az órát. Én Kiskata vagyok, jó rádiózást!
14: Hello, we're Coldplay.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Fleetwood Mac dala, a Little Lies. Én Kiskata vagyok, és ez a sláger délután, benne pedig túrázunk egyet. Remélem, hogy szeretnek túrázni, szeretnek kirándulni, és szeretik akár a tanösvényeket is. Most egy olyan tanösvényt szeretnék önöknek ajánlani, amit viszonylag kevesen ismernek. Ez az erdőanyai tanösvény, amely szűk és rejtelmes. A visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területén találjuk meg. A fűvészkert egyik csendes félreeső szegletében van ez a tanösvény. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy egy 3,5 kilométer hosszú csavargásra invitál bennünket. Párás, nedves mikroklíma uralkodik azon a területen, ahol keresztül fut ez a tanösvény. A különlegessége pedig a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így egy valódi érintetlen őserdő képe tárul elénk. És hát menet közben mindent megtudhatunk erről a területről, 10 információs tábla mutatja be az erdőlátogatók számára ezt a különleges élőhelyet. Az erdőrészlet története egyébként az 1850-es évekig nyúlik vissza. Úgyhogy hétvégén akár ide is kirándulhatnak, vagy majd ha csökken egy kicsit a napközbeni hőmérséklet. Itt a Sláger FM-en azonban tovább fokozzuk a forróságot, hiszen jön Hozier, Tűzvéd című dala.
1: You

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Escucha el ritmo de tu corazón.

0: Erik Inglis, Tiesdala forgott, ez volt a Rhythm Divine itt a Sláger FM-en, és itt az ideje, hogy elővegyék az útlevelüket, ellenőrizzék, hogy nem jártam még le, aztán elővegyék az angol szótárt, vagy akár egy angol könyvet, és elkezdjék bővíteni az angol nyelvtudásukat, mert most akár Londonba is elutazhatnak, hiszen az egy dolog, hogy a koncert élmények nyarán fantasztikus budapesti koncertekre szeretnénk elvinni önöket, de a velünk játszók közül valaki lesz olyan szerencsés, hogy egy londoni koncerten is ott legyen, sőt, benézzen a kulisszák mögé, és találkozzon magukkal a zenészekkel is, Johnny Deppel, Alice Cooperrel, Joe Perryvel, vagy éppen Tommy Harrisonnel. Na, hogy a Hollywood Vampires-ről van szó. Csupán annyit kell tenniük, hogy elküldik nekünk azt, hogy Hollywood Vampires, külön köszönet, hogyha alá is írják az üzenetüket, aztán kéz közelben tartják a telefonjukat holnap reggel, mert a Sláger reggel csapata Fordán Petra és Somogyi Zoli minden reggel telefonál valakinek, akinek két kérdésre kell helyes választ adni, az egyik Londonhoz, a másik pedig a Hollywood Vampires zenészeihez kapcsolódik, és aki jól veszi az akadályt, tudja, hogy ott lesz a Hollywood Vampires szeptember 8-ai budapesti koncertjén is, automatikusan esélyessé válik a fődíjra, vagyis erre a különleges londoni utazásra is, szóval jöhet a jelszó SMS-ben 0630303095-8 Hollywood Vampires, mi pedig megyünk tovább infoblokkunkkal, utána pedig Taylor Swift dalával. Az Alpe Light előtt azonban megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, nagyon meleg napok jönnek, de erre már hétfő óta figyelmeztetnek bennünket a meteorológusok. Ugye ma már a saját bőrünkön éreztük ezt a 35 fokot, ami jelenleg is uralkodik odakint. Holnap reggel 21-22 fokban indulhatunk otthonról, és a ragyogó napsütésben nagyon gyorsan emelkedik majd a hőmérséklet, a nap legmelegebb óráiban 36-37 fok lehet, de pénteken, szombaton még ennél is melegebb lesz, előfordulhat, hogy akár a 40 fokot is eléri, sőt meghaladja a hőmérőnk. Benne higanyszál, úgyhogy keressenek hűsítő programot maguknak, és mindig legyen önöknél legyező. No meg víz! Nézzük, mi a helyzet az utakon. Először városon kívül nézünk szét. Az M0-ás autóút északi szektorában a Megyeri híd M3-as autópálya felé vezető oldalán két személyautó ütközött össze. A 75-ös kilométernél lezárták a külső sávot, és már több mint 3 kilométeres a torlódás. A nézelődők miatt pedig az ellenkező oldalon is lelassult a haladás a híd teljes hosszában. Szintén az M0-áson, de a déli szektorban az M5-ös autópálya felé vezető oldalon aszfaltoznak, a 6-os kilométernél lezárták a külső sávot. A kocsisorban pedig 3 személyautó hajtott egymásba, a baleset mögött már több mint 3 kilométeres a torlódás. A 4-es számú főúton pedig Monori erdő határában egy személyautó és egy motoros ütközött, a helyszínelés ideje alatt váltakozó irányban egy sávon halad a forgalom. Az 510-esen Dunaharaszti belterületén szintén egy autó és egy motoros ütközött össze, a 19-es kilométernél félpályán halad a forgalom, de volt egy baleset Budapest belterületén is, a Kossuth Lajos utcában kifelé a Ferenciek tere után a középső sávban és a Király utcában is, baleset miatt halad a forgalom egy sávon váltakozva az Erzsébet körútnál. Legyenek hát türelmesek és vezessenek nagyon óvatosan és figyelmesen.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Lola Young énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, ez volt Nessé című dala. Köszöni szépen az énekesnő, most már jól van, visszatért és teljes erőbedobással dolgozik. Reméljük, hogy hamarosan új dalokat is hallhatunk tőle. Most azonban meghallgatjuk a friss információkat, és elindítjuk a kívánság műsort is, hiszen mindjárt 6 óra lesz, de előtte még szól a Magusi Brothers Company dala, az Álljunk össze!

0: műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Haj, rózsa volné.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
5: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: Leander Szimfonikórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
7: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
8: Nem kell ellenőrizned az árat.
7: Honnan tudom, hogy jó az ár?
8: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
7: Tényleg?
9: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
8: Most énekeld velem.
10: Aldi.
9: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
11: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.

0: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankolt.hu oldalakon.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Csütörtöktől nagy nyári dinnyekóstolót tartanak több budapesti vásárcsarnokban. A fővárosi állat és növénykert évek óta tudatosan készül a nyári hőhullámokra. Köszöntöm Önöket, Ortótai Dóra vagyok. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az aszály miatt visszahúzódó Duna medréből ért határában, közölte a Facebookon a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Duna partra a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Hadházi Sándor, a Magyar Honvédség egyes számú tűzszerész és folyamőr ezredének sajtóügyeletese elmondta, hogy a helyszínt biztosították, jelenleg a mederből előbukkant szerkezetbe azonosítás az. A fokozódó hőség miatt csütörtök 0 órától harmadfokú hőségriasztás lép életbe, a vízszolgáltatók országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet előrejelzése szerint 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet, ezért már most másodfokú figyelmeztetést adott ki Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Vas és Veszprém vármegyére. Az Észak-Magyarországi és a Dunamenti regionális vízművek a medencetöltés, automosás és nagy vízigényű tevékenységek mellőzését kérik és jelezték, ha a fogyasztás nem csökken, akár vízkorlátozást is bevezethetnek. A Duna extrém alacsony vízállása miatt leállítják a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. Nagy nyári dinnyekóstolót és dinnyevásárt tart a Budapest Vásárcsarnokai Kft. A fővárosban. Csütörtöktől két hétvégén, öt helyszínen összesen 18 alkalommal kínálnak a vásárlóknak többféle hazai görög és sárga dinnyét a vásárcsarnokokban. A program célja a magyar dinnyefajták népszerűsítése és a friss hazai termékek bemutatása, mondta a Sláger FM-nek Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója.
5: Tavaly évben hagyományt teremtettünk dinnye termékfogyasztás népszerűsítő kampányunkkal, amelynek része a kóstoltatás, és ezt folytatjuk idén is. Az a célunk, hogy népszerűsítsük a magyarországi termesztésű különféle görögdinnyéket és sárgadinnyéket, hiszen ezeknek a fajta változása, különböző dinnyék piacon történő megjelenése az elmúlt évek során jelentősen bővült. Tehát nagyon sok különféle dinnyét lehet vásárolni a mi vásárcsarnokainkban Budapest szerte, és ezt szeretnénk még jobban megismertetni a közönséggel, és ezt nem csak dinnyevásárral, hanem ehhez tartozó kóstolással kötjük össze.
4: A kínálatot és a kóstolók helyszíneit megtalálják a Budapest Vásárcsarnokai Facebook oldalán. A fővárosi állat és növénykert évek óta tudatosan készül a nyári hőhullámokra. Az intézkedések alapja az állatok természetes hőszabályozásának támogatása, közölte az intézmény szóvivője. Hanga Zoltán kifejtette, hogy az állatok különböző természetes mechanizmusokkal védekeznek a hőség idején, különösen fontos a megfelelő mennyiségű ivóvíz és a lédús takarmány biztosítása, mert a párolgáson alapuló hűtési mechanizmusok miatt ilyenkor az állatok vízigénye is megnő. Hanga Zoltán kitért arra is, hogy az állatkert mikroklímája kedvezőbb a város számos pontjánál. A budapesti intézmény hőség idején nem csak az állatokra, hanem a növényekre, a látogatókra és a dolgozókra is fokozott figyelmet fordít. A látogatók számára ivókutak és párakapuk állnak rendelkezésre, a munkatársak pedig védőitalt kapnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
6: K
4: köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mit üzennek a meteorológusok. Ugye nagyon meleg napok állnak előttünk, a több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet pedig rontja a fizikai és szellemi teljesítő képességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát, valamint kedvezőtlenül befolyásolja a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségek lefolyását. Nagyon fontos tehát, hogy rosszul lét esetén az érintettet haladéktalanul hűvös helyre kell vinni, és meg kell kezdeni a test hűtését, szükség esetén pedig mentőt hívni. Kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával, és ugye ilyenkor ásványi sókat is veszít a szervezetünk, ezt is igyekezzünk pótolni. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Kossuth-Lajos utcában kifelé a Ferenciek tere után a középső sávban, és a Soroksári úton befelé a Közraktár utca előtt a belső sávban, de baleset miatt egy sávon halad a forgalom a Király utcában az Erzsébet körútnál, úgyhogy ezeken az útszakaszokon kimondottan nehéz most a közlekedés. A Széll Kálmán tér környékén és a Margit körúton is torlódás van, illetve az Üllői úton a Kálvin tértől a Nagykörútig, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében ugyancsak nehézkes a haladás. Városon kívül pedig a 4-es számú főúton Monori erdő határában egy személyautó és egy motoros ütközött, a helyszínelés ideje alatt váltakozó irányban engedik a forgalmat. Az M0-áson pedig az északi szektorban a Megyeri híd M3-as autópálya felé vezető oldalán ütközött két személyautó. Itt 3 kilométeres a torlódás, a déli szektorban pedig az M5-ös felé aszfaltoznak, így a 6-os kilométernél lezárták a külső sávot, itt is szakaszos a torlódás, ráadásul 3 személyautó hajtott egymásba a feltorlódott kocsisorban. A baleset mögött már több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki. Vezessenek türelmesen, és nagyon vigyázzanak magukra és a közlekedés többi résztvevőjére is.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: Elrajtol a kívánság műsor itt a Sláger FM-en. Sziasztok, Nóri vagyok, és egy Pink számot kérek. Remélem, jó lesz a Hunu, nekem ez a kedvencem Pinktől. Szia, Kata, Camila Cabello-tól is egy Sheerantől lejátszanád a Bam Bamot, ez pedig Viki kérdezi. Viki, a válaszom azt, hogy igen. Sláger.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Michael Jackson dala forgott, ez volt a Remember the Time, és amikor ilyen meleg van odakint, akkor hát részben nagyon jó a négy fal között, de részben azért jó sétálni is, különösen egy árnyas kertben. Na hát július 31-én, vagyis pénteken egy vezetett séta keretében fedezhetjük fel a Városliget botanikai értékeit és tájépítészeti megoldásait. Ugye amikor a Városligetben sétálgatunk, akkor egyszerűen csak élvezzük a környezetet, és talán eszünkbe sem jut, hogy ez komoly tervező munka eredménye. No hát, egy tájépítész segít nekünk felfedezni, hogy mi miért van éppen ott, ahova ültették. A Garten Studio tájépítésze kalauzol végig bennünket a Városligeten. Megnézhetjük vele a vakok kertjét, megcsodálhatjuk a Millennium házát, a rózsakertet, majd a Möcsényi Mihály botanikus kert különleges növényeivel, vízes élőhelyeivel és mocsári növényvilágával is megismerkedhetünk. Hogyha tehetik, akkor vegyenek részt ezen a sétán pénteken, és vegyenek részt a kívánság műsorban is. Nézzük az üzeneteket. Moncsinak üzenem, hogy alig várom a hétvégi strandolást, és küldöm neki Gloria Estefan Everlasting Love című számát. Nagyon jó dalválasztás. Sziasztok, cserfes kislányomnak, Lucának küldöm Nana 99 Luftballon című számát, és üzenem neki, ma estére ő választhat filmet. Ez pedig Laci Api írta nekünk, úgyhogy Nana dalával megyünk tovább.

0: Na pont ez az, amire szükségünk lenne, de pont ez az, amire nem számíthatunk a következő napokban. Rúzsa Magditól szólt a nyári zápor itt a Sláger FM-en, és itt van velem Ortutai Dóri. Szia, Dorci!
1: Szia, Kata! Most jó is lenne egy kicsit folyóba megmártózni valahol. A Rajna folyóban képzeltet találtak most egy olyan palackpostát, amit 68 évvel ezelőtt dobtak bele, egy üzenetet rejtett, egy hölgy, akit Annie Grusznak hívnak, ő ma már 90 éves, és képzeld el, és ezt akkor küldte el ezt az üzenetet, amikor szakács volt egy kompon, és egy 58-as keltezésű étlap hátuljára írt a szöveget franciául, és ő levelező partnert keresett akkor, képzeld el. Csak hát, hogy kidobta a hajóból, vagy a kompról, a palack belefúródott a talajba, és most ilyen munkálatok közben találták meg. Cuki egyébként, szerintem nagyon kedves az ilyen történet, én nagyon szeretem, és a város polgármestere azt mondja, hogy eséllyel, hát a városi múzeumban majd kiállítják ezt a palackpostát.
0: Ez de aranyos. Igen. Remélem azért valaki írt a néninek, hogy szívesen lenne levelező partner.
1: Lehet egyébként most, meg ha kiderítik az internet címét, akkor mennyire menő lenne, ha most interneten tök sok levelező partnere lenne.
0: Én is nagyon várok egy képes lapot, mert barátnőmmel mi annak idején útnak indítottunk egy palackpostát, és azt kértük benne, hogy aki ezt megtalálja, az küldjön nekünk képeslapot. Hát még senki nem találta meg, vagy megtalálta, de nem volt kedve képeslapot küldeni.
1: Lehet, hogy még 50 év múlva is, amikor hírszerkesztő leszek, és örömmel beszámolok majd erről neked, hogy találtak egy palackpostát a Vörös-tengerbe mondjuk, nem tudom, hol adtátok fel, vagy hol dobtátok a vízbe.
0: Szegednél a Tiszába, úgyhogy a Fekete-tengerig ment ez a kis palack, ha ment egyáltalán, igen.
1: Várjuk a híreket erről is.
0: Dorci, nagyon szépen köszönjük, téged pedig várunk vissza 7-kor a friss infókkal.
1: Érkezzen.
0: Mi pedig megyünk tovább. Férjemnek üzenem, na még egy palackposta, férjemnek üzenem, hogy én már itthon, siessen ő is haza, küldöm neki Olivia Dean-től a So Easy-t. Dia írta ezt az üzenetet, Olivia Dean énekel.

0: Nézzük a meteorológiai előrejelzést. Holnap reggel derült lesz fölöttünk az ég, csapadék egész nap nem várható. A korra reggeli hőmérséklet 20-21-22 fok lehet, napközben pedig folytatódik a derült idő, csapadék nem várható, és a szél sem fúj, tehát az sem hűt bennünket, a legmelegebb órákban pedig 36-37 fokot várhatunk. Péntekre is napos időt ígérnek, csak elvétve lehetnek gomoly felhők az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 39-40 fok is lehet, erre készüljünk. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Jó hír, megszűnt a forgalmi akadály a Király utcában, az Erzsébet körútnál, ahol korábban volt egy baleset, viszont továbbra is baleset nehezíti a haladást a Kossuth-Lajos utcában kifelé a Ferenciek tere után a középső sávban, úgyhogy itt lassabb haladásra kell számítani, és torlódik a forgalom a Széll Kálmán tér környékén, a Margit körúton, a Rákóczi úton, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca közt, mert javítják a gázvezetéket, Csepelen pedig a Királyerdő út, Tarpataki utca kereszteződést zárták le, mert javítják a vízvezetéket itt is. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, a Szondi utca pedig a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható, de lezárták a 11. kerületben a Baranyai teret is körben felújítás miatt, míg Soroksáron a Tarcsai utcában csak a félútpálya járható a Szilágyi Dezső utca közelében, mert itt is vezetéket javítanak, a két irány forgalma felváltva haladhat. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Sláger FM.
1: Mi a hibám, amit főtettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt az Army of Lovers dala, Crucified, és ugye tudják, hogy tart a koncertélmények nyara, úgyhogy tessék nagyon fülelni, mert bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt jelent önöknek, szóval legyen kész közelben a telefon, és tudják, harmadikként kell ide csörögni, 0630303095 a számunk, de hívjanak bennünket akkor is, hogyha dalt szeretnének kérni, hiszen ez a kívánság műsor, benne pedig mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, önkéntes vízadáson veszünk részt, hiszen csütörtökön délután egy kis közösségi faöntözésre várnak bennünket a Slagta Margit rakparton. A rakparti fákat fogjuk együtt meglocsolni. Aki szeretne rajta részt venni és ráér holnap délután 6:30 és 7:30 között, az mindenképpen sétáljon arra, vigye magával locsoló eszközt és lehetőség szerint egy láthatósági mellényt is. Aztán lent a rakparton a Komjádi uszoda magasságában találkozunk és együtt öntözzük majd meg a rakparti fákat. Ez egy nagyon hangulatos, nagyon szívmelengető, nagyon kellemes délutáni program lehet. Remélem, hogy sokan összegyűlünk. Egyébként a hírek szerint, hogyha minden igaz, a Rózsadomb önkéntes tűzoltó egyesület is segít majd a munkában. Itt a Sláger FM-en pedig egészen 8-ig szeretnék önöknek segíteni, hogy meg tudják hallgatni a kedvenc dalukat. Itt van Anna Mari üzenetes, szia Kata, az unokáimnak kérném a Huntrix Golden című számát. Hú, de szeretem én is ezt a dalt, azonnal forgatom. Robi pedig a Genesis-től küldi az Invisible Touch című számot a két szöszinek meg a vörösnek.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Szólt az It's My Life itt a Sláger FM-en, és folytatódik a kívánság műsor a következő órában is. Még egészen 8-ig teljesítem a kéréseket, én Kiskata vagyok, a számunkat pedig tudják, de már is érkezik Ortutai Dóri a friss információkkal, előtte azonban Anita kérése teljesül. Emmának kérem a Valmar Színvak című dalát, mert ügyes volt ma a táborban a versenyen. Hát gratulálok Emmának, a dal neki forog. Csak.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nagy mennyiségű adat bekérését tervezi a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. Elindult a hazai őszi barack szezonja. Júniusban emelkedett a Budapestre érkező belföldi vendégek száma. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza azokat az információkat, amelyek szerintük azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte Panyi Miklós a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgáló parlamenti bizottság első ülése után. A fideszes képviselő felidézte, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának ügye tavaly nyár vége óta tart, és állítása szerint egyre több olyan információhoz jutottak, amelyek arra utalnak, hogy a kontrollnak adott interjú pénzért és más ellenszolgáltatásért készült azzal a céllal, hogy egy név elhangozzon és nagy nyilvánosság előtt súlyos vád érje az érintett politikai közösséget. Bangó Sándor kett hajnalban TikTok videóban nevezte meg, ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz-KDNP erre reagálva azt közölte, semmilyen Zsoltot politikai manipulációt követően megrágalmazták és megteszik a szükséges büntető jogi lépéseket. Számos hivatal és szervezet megkeresésével nagy mennyiségű adat bekérését tervezi az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület elnöke Torockai László szerint eddig 35 állampolgári megkeresés érkezett, ezért külső szakértőt kell bevonniuk. A bizottság többek között az igazságügyi minisztériumtól, a legfőbb ügyészségtől, a KSH-tól, a NAV-tól, az OBH-tól, az MNB-től és a végrehajtói kartól kér adatokat. A bizottság tagjai kiemelték, a testület nem jogorvoslati fórum feladata, a rendszer szintű visszásságok feltárása különös tekintettel az inkasszókra, letiltásokra, ingatlan árverésekre és a végrehajtói kar működésére. A következő ülésig véglegesítik az adatbekérő levelek tartalmát. Elindult a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon és a termelői árusítóhelyeken, több gazdaságban pedig idén is szedd magad akció várja a vásárlókat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint. Hazánkban mintegy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot, az országban a legjelentősebb körzetek Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Tolna vármegyében található. Augusztusban több ütemben folytatódnak a járda és burkolatjavítások Józsefvárosban. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Nonprofit ZRT tudatta, hogy a megsüllyedt járdaszakaszok helyreállítása mellett feltöltik a burkolat alatti üregeket és átépítik a fák gyökerei által felnyomott térköveket. Az első munkák augusztus 3-án indulnak, és a hónap során több utcát érintenek, köztük a Bókai, Víg, Dologház, Koszorú, Dankó, Illés és Bérkocsis utcát. Hosszabb javítás várható József utcában és a Mindszenti József téren. A munkák idején ideiglenes parkoló lezárásokra kell számítani. Júniusban 1,9 millió vendég, 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken, a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint, ami vendégszámban 2,2 vendég éjszakákban 2,5%-os csökkenés 2025 júniusához képest. A szállodák továbbra is meghatározók, a belföldi vendégek 66%, a külföldiek 80%-át fogadták. Regionálisan eltérő volt a kép. A Győr-Pannonhalma térségben nőtt, a Sopron-Fertő térségben csökkent a belföldi vendégszám. Budapestre 5,1%-kal több, a Balatonhoz 1,9%-kal kevesebb belföldi vendég érkezett. A külföldiek száma a fővárosban 2,4%, a Balatonnál 1,7%-kal mérséklődött. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Ugye visszatér a kánikula, nem is akárhogy. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére, mivel az előrejelzések szerint az elkövetkező napokban tartós és megterhelő hőségre kell számítanunk. A nyár egyik legsúlyosabb hőhulláma közelít, ami nem csak azért lesz nagyon nehéz, mert megint csak 40 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, de azért is, mert nagyon sokáig fog tartani. Jövő héten is csak fél fokonként csökken napról napra a hőmérséklet, de még jövő hét pénteken is 33-34 fokra számíthatunk, és bár korábban ígértek jövő hét végére záport, zivatart a meteorológusok, korán sem biztos, hogy lesz akkor felhőszakadás, ami viszont biztos, hogy a következő napokban nem jön eső. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Információink szerint megoldódott a közlekedési helyzet az M0-áson mind a keleti, mind a déli szektorban, úgyhogy ott most már gond nélkül lehet autózni. Viszont a fővárosban még a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében tapasztalható némi torlódás, de ezt leszámítva már a fővárosban is túljutottunk a délutáni csúcson. Arra azonban mindenképpen figyeljünk, hogy a második kerületben szakaszosan lezárják a félútpályát a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Egyirányosították a 18. kerületben a Nagykörösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt, és lezárták a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződést. Itt karbantartás zajlik. A 19. kerületben a Bali Sándor utcában a vízvezetéket újítják fel, ezt az útszakaszt azért zárták le, de lezárták az Óbudai szigetet is rendezvény előkészületei miatt. Erre is figyeljenek, és arra is, hogy a 226-os autóbusz ezért terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánság műsor. Zsuzsi azt írja, hellókat a hercegemnek, játsz már, léci egy Valhalla számot, jól szól neki, a késő már. Előtte azonban Anti kérése teljesül, aki a Clean Bandit és Zara Larsson közösét, a Symphonyt választotta, úgyhogy ezzel rajtol az óránk. Sláger!

szemben nem marad nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Önök a kívánság műsort hallgatják és szerkesztik is, és mindeközben tudják, hogy beleszólhatnak abba is, hogy mi szóljon itt a Sláger FM-en, és nem csak a kívánság műsor alatt, hanem akár honlapunkon keresztül kitöltve a zenei kvízünket, aminek még ajándékai is vannak, úgyhogy ezzel is érdemes elbíbelődni egy kicsit. A zenei kvíz kitöltése igencsak szórakoztató, hiszen dalrészleteket kell meghallgatni, és eldönteni róluk, hogy mennyire tetszenek, sőt, akár azt is megírhatják nekünk, hogy mi a kedvenc daluk, sőt, a kívánság műsorban akár meg is hallgathatják a kedvenc dalukat. No, de itt a Sláger FM-en most mozizunk egyet, ugye nagyon kellemes a hőség idején beülni egy hűtött, egy légkondicionált moziterembe, de azért mégiscsak nagyobb élmény a szabad téren élvezni valami régi klasszikus filmet, például a Forrest Gumpot. Na hát most pénteken az ország egyik legkülönlegesebb szabadtéri mozi élménye érkezik, a Városligeti tóra. A filmet egy vízre épített LED falra vetítik majd, miközben a háttérben a kivilágított Vajdahunyadvára teszi igazán különlegessé az estét. Ez egy tökéletes, romantikus nyáresti program lehet, akár randizáshoz is. Forrest Gump történetét pedig ugye valamennyien jól ismerjük. Ez az a film, amit nagyon szívesen nézünk meg újra és újra és újra. Például péntek este, itt a Sláger FM-en pedig nézzük, mi az a dal, amit szívesen hallgatunk újra és újra és újra. Sziasztok, az Espresso-t kérem Sabrina Carpentertől, mert nekem még tart a munkaidőm. Lívia írta ezt az üzenetet. Lívia, akkor kitartást kívánok neked. Segítségül már is jön egy kis zenei koffein, és Tomitól is érkezett egy üzenet. Kedves Kata, én egy régi dalt szeretnék meghallgatni, Chesney Hawkes-tól a The One and Only-t, és küldeném feleségemnek, Timinek. Mindig meglepődöm, amikor valaki egy 90-es évekbeli dalra azt írja, hogy régi, de hát ha belegondolok, tényleg régi, 1991-es, már is forgatom.

Sabrina Carpenter Espresso-ja rázott fel bennünket itt a Sláger FM-en. 0630303095, ez pedig SMS és telefonszámunk, és nem csak a kívánságok jöhetnek, de a jelszó is, tudják? Hollywood Vampires. Ezt kell nekünk megírni, hogyha szeretnének ott lenni a Hollywood Vampires koncertjén, mert hogy a koncertek nyarán itt a Sláger FM-en emeltük a tétet, és valakit elviszünk Londonba egy koncertre. Hogyha ráérnek augusztus 10-e és 13-a között is szívesen kiruccannának Londonba, ott megnéznék a Hollywood Vampires koncertjét, találkoznának a zenekar tagjaival, például Johnny Deppel, vagy éppen Alice Cooperrel, akkor mindenképpen tegyenek egy próbát is. Ha már jelentkeznek a játékra, azzal, hogy elküldik azt, hogy Hollywood Vampires, akkor holnap reggel legyenek telefon közelben, mert Pordán Petra és Somogyi Zoli holnap reggel is telefonálni fog. Addig is lehet készülni a Hollywood Vampires tagjaiból, no meg Londonból, mert hogy két kérdésre kell majd helyes választ adni. Én nagyon-nagyon szurkolok, és már most egy kicsit irigykedem arra, aki Londonban VIP vendégként lehet ott ezeknek a világsztároknak a koncertjén. Tehát még egyszer Hollywood Vampires. No, de itt a Sláger FM-en Ági kérését teljesítem már is, aki azt írja nekünk. Sziasztok, én kolléganőmnek, Icónak üzenem, hogy jó lenne, ha már visszatérne a nyaralásból, mert nagyon hiányzik, és küldöm neki Dua Lipától a We Are Good című számot. Oké, már is érkezik a dal. Eugén pedig azt írja, szia Kata, Eugén vagyok, és szeretnék kérni egy számot páromnak, Patriknak. Üzenem, hogy nagyon szeretem, nagyon jó volt látni, további kellemes délutánt, és csak is a Sláger FM a menő. Eugén, nagyon szépen köszönjük, Patriknak szól akkor a Nox, szeretem című dala.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Nincsenek jó híreim azoknak, akik az enyhülést várják. A hőség ugyanis a következő napokban tovább fokozódik. Holnap 36-37 fok lesz itt a fővárosban, de Veszprémben is ennyit mutatnak majd a hőmérők. Pénteken, szombaton pedig akár 39-40 fok is lehet. Ugye ez árnyékban mért hőmérséklet, tehát ott, ahol sok a beton és kevés a zöld felület, ennél melegebb is lehet. Keressük hát a hűtött helyeket, és egy kis palackban mindig legyen nálunk víz, akkor is, ha rövidebb útra indulunk. Szétnézünk az utakon. Városon kívül a 11-es számú főúton Budakalász térségében a főváros felé vezető oldalon az M0-ás autót végcsomópontjához közel 5 személygépjármű ütközött. A külső sávot lezárták, itt lelassult egy kicsit a haladás. A fővárosban pedig véget ért a délutáni csúcs, talán még a Rákóczi úton erősebb egy kicsit a forgalom, de ezt leszámítva jól járhatók Budapest útjai. Azonban ne feledjük, hogy egyirányosították ma éjszakáig daruzás miatt az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát, a Széchenyi István től a Vekerle Sándor utcáig. A Tököli úton pedig lezárták a buszsávot kifelé a Hungária körút előtt, mert javítják a csatornát. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé, a Bosnyák utca és a Szugló utca közt, mert javítják a gázvezetéket. Csepelen pedig a Királyerdő út, Tarpataki utca kereszteződését zárták le. Itt is vízvezetéket javítanak, és tart a felújítás a Fehérvári úton, a Hamuszman Alajos utcánál. A villamos átjárón továbbra sem tudunk áthajtani, és befelé a belső sáv sem járható. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM.
2: I'm Dua Lipa.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM.

Önök a Sláger FM-et hallgatják, és benne szól a kívánság műsor. Egy perccel járunk 3:48 előtt, úgyhogy tényleg már nem sok időnk van. 0630303095 ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Én pedig igyekszem még egy pár kérést teljesíteni. Az üzenetek előtt azonban a gyerkőcöknek ajánlanék egy jó kis programot péntekre, délután 5 órától, ugyanis a Pesterzsébeti Városháza előtt vár bennünket a Bulizó gyerekkoncert, ami állati jó bulinak ígérkezik. Lesz itt tánc, játék, szórakozás, nevetés, kacagás, csintalankodás, úgyhogy húzzunk kényelmes cipőt, aztán bulizzunk egy jót a Bulizó gyerekzenekarral. Ugye a Bulizó gyerekzenekart állatos figurák alkotják. Van köztük cica, nyuszi, kutya, bárány, mindenféle állat, akikkel nagyon jókat szoktak bulizni a gyerekek. No, de itt a Sláger FM-en nézzük, hogy mire bulizunk a kívánság műsor utolsó perceiben. Szia Kata, Edith vagyok, és nagyon szeretnék egy Rick Astley dalt meghallgatni, mert megyünk a paloznaki jazz piknikre, ahol ő is fellép majd. Bizony, augusztus 6-án a legendás Rick Astley ad majd koncertet Paloznakon. Már is tőle szól a Never Gonna Give Up.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Mindjárt 8 óra van, ez pedig azt jelenti, hogy lassan búcsúzik a kívánság műsor, de azért egy kérést még mindjárt teljesítek. Közben ugye tudják, elér bennünket az újabb hőhullám, aki teheti, a következő napokban ne nagyon menjen a napra, főleg az idősek, gyerekek és krónikus betegek figyeljenek, de egymásra is fokozottan figyeljünk, és hogyha azt látjuk, hogy valaki rosszul van, akkor vigyük minél előbb hűtött helyre, hűtsük, illetve hogyha szükséges, akkor hívjunk hozzá mentőt, figyeljünk oda egymásra. És hát közben a Sláger FM-re is érdemes figyelni, hiszen még tart a koncertélmények nyara, szeretnénk Önöket elvinni Szél, Mobi, Lenny Kravitz koncertjére, és hát a Szigetre is vannak belépőink, például a Faithless, Morcsiba, Somber, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Louis Capaldi, Florence and the Machine koncertjére. Amint meghallják ezeket az előadókat, együtteseket énekelni itt a Sláger FM-en, azonnal ide kell csörögni. A harmadik telefonáló pedig, aki vonalba kerül, két kérdésre kell, hogy válaszoljon, és már mehet is bulizni egy hatalmasat, úgyhogy mindig legyen a kezük ügyében a telefon. Hogyha pedig Londonba mennének egy Hollywood Vampires koncertre, és szívesen találkoznának Johnny Deppel, Alice Cooperrel, vagy éppen Joe Perryvel, akkor csak annyit írjanak SMS-ben, hogy Hollywood Vampires. Itt a Sláger FM-en pedig, ahogy mondtam, az utolsó kívánságot fogom most teljesíteni. Ez Imitől érkezett, aki Petinek szülinapjára szeretne egy Magna Cum Laude dalt küldeni. Hát jön a gyerünk tavasz, aztán jönnek a friss infók.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Bobby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban, augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
2: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
3: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
4: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
5: Nem kell ellenőrizned az árat.
4: Honnan tudom, hogy jó az ár?
5: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
4: Tényleg?
6: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
5: Most énekeld velem.
7: Aldi.
6: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
11: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Ősszel 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány a tűzifa áfáját. Tilos belépni a Duna szabaddá vált meder szakaszaira az ivóvízbázis védelme miatt. Célzott kábítószer ellenes akciót tartottak a rendőrök Pesterzsébeten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Ősszel 27-től 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját a kormány, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint az intézkedés mintegy 1,5 millió embert érint, akik részben vagy teljes egészben tűzifával fűtenek, és eddig nagy részt kimaradtak a gáz- és áramfogyasztás épülőresi csökkentésből. A részletszabályokat és a pontos hatályba lépést később ismertetik. Kármán András mostani közlése alapján az intézkedés ősszel léphet életbe, ehhez azonban az országgyűlésnek az általános forgalmi adóról szóló törvényt is módosítania kell. A rekord alacsony vízállás miatt szabaddá vált Dunai Medel szakaszokra tilos belépni, figyelmeztetett a Fővárosi Vízművek ZRT, mert ezek ivóvízbázis védelmi területek, amelyekre jogszabályi tilalom vonatkozik. A vízbázisok védelme több mint 2 millió ember biztonságos ivóvízellátásának alapvető feltétele, a területek sérülékenyek és a kritikus infrastruktúra részét képezik. A Meder nem kiránduló hely, és senki ne használja sportolási vagy turisztikai célpontként. A Fővárosi Vízművek jogszabályi kötelezettsége a vízbázisok védelme. A védővezetekre vonatkozó előírások megsértését a társaság köteles jelezni az illetékes hatóságoknak és kezdeményezni a szükséges intézkedéseket. Megkezdődött az egészségügyi alapellátás átalakítása, jelentette be Porpáci Krisztina, az egészségügyi minisztérium alapellátásért felelős államtitkára. Ennek részeként kezdeményezte Békási Szabolcs országos kollegális szakmai vezető háziorvos megbízásának megszüntetését, de javaslatot tett az országos, valamint a megyei vezetői tisztségekre vonatkozó pályázatok előkészítésére is. Az országos illetékességű feladatok ellátásával addig is Sóz Zoltánt bízzák meg átmenetileg. Megalakulása óta egyetlen élelmiszer átadását sem koordinálta az állami élelmiszermentő központ, miközben több milliárd forintot költött egy ténylegesen nem használt informatikai rendszer fejlesztésére és üzemeltetésére. Az állami számvevőszék jogosulatlan és nem igazolt kifizetéseket is feltárt, ezért bűncselekmények gyanúja miatt az illetékes hatóságokhoz fordult. Szombaton összehangolt razzia zajlott Pesterzsébeten, ahol a 20. és 23. kerület egyenruhásai a Szent Imre Herceg utcában és környékén elfogtak egy 48 éves feltételezett kábítószer kereskedőt, 4 vásárlójával szemben büntető eljárás indult. A férfi drog tesztje negatív lett, a nála talált fehérpor pedig az előzetes szakértői megállapítások szerint kristály. A nyomozók kábítószer kereskedelem büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatást. A kapitányság a jövőben is folytatja a célzott kábítószer ellenes akcióját. Csütörtökön reggel 9 órakor rajtolt Balatonfüredről az 58. Kékszalag Raiffeisen nagydíj, Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő vitorlás versenye. A szervezők és partnerek felkészülten várják a több száz hajót és több ezer versenyzőt. A Magyar Vitorlás Szövetség az alacsony vízállás miatt 1600 méterrel keletebbre helyezte a keszthelyi bóját, így a mélyebb merülésű hajók is biztonságosan teljesíthetik a távot. A mezőnyben a 130 éves Kishamis és a legmodernebb katamaránok, köztük a 50-50 is rajthoz állnak. A regatta szombat este a balatonfüredi Gyógy téren tartott ünnepélyes díjkiosztóval zárul. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Cserháti Zsuzsa dala szólt, ez volt a Hamu és Gyémánt itt a Sláger FM-en. Én pedig Kiskata vagyok, és egészen este 10-ig rádiózhatunk együtt. Köszönet, hogy velünk tartanak. És ha már így együtt vagyunk, akkor utazunk egy jót. Ugye utazni mindenki szeret, de hát mióta elkezdődött az okostelefonok kora, azóta a telefonunk nélkül nem teszünk egy lépést sem. Na hát a mesterséges intelligencia és a digitális technológiák városi alkalmazásait vizsgálta egy új kutatás, és felállítottak egy rangsort a tekintetben, hogy mely desztinációk, mely városok a legintelligensebbek. A felmérés több különböző szempont alapján értékelte a városokat, például az egyik szempont a digitális megoldások használata volt a városban, de vizsgálták az innovációhoz szükséges háttérfeltételek meglétét, például a finanszírozást, a szakemberállományt és az infrastruktúrát is, ennek alapján pedig a listát London vezeti, a brit főváros pedig Dubai, New York, Washington és Amsterdam követte a rangsorban az első 5 helyen. A kutatás egyébként arra is rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia iránti érdeklődés nem kizárólag a hagyományos technológiai központokra jellemző, több afrikai, ázsiai és közel-keleti város lakói is kiemelkedő nyitottságot mutatnak a mesterséges intelligencia mindennapi használata iránt. Így hát fölkerült a listára például Shanghai és Peking mellett Shenzhen, valamint Abu Dhabi is. Budapest sajnos nincs az első 20-ban még, de szerintem nem kellene ehhez évek, hogy mi is fölkerüljünk a top listára. No de itt a Sláger FM-en már is megyünk tovább Aucsilla dalával, jön az El kell, hogy engedj!

0: Ez volt a 30Y és a lélek ára itt a Sláger FM-en. Ma reggel a Sláger reggelben Pordán Petra és Somogyi Zoli a Hollywood Vampires játékunkhoz kapcsolódva Johnny Deppről és az ő fantasztikus színészi teljesítményeiről beszélgetett. Már is visszaidézzük ezt a beszélgetést.
1: Tegnap, amikor Johnny Depp ugye szóba került, mint az egyik vezéregyénység, mondjuk Alice Cooper mellett, vagy Perry mellett a Hollywood Vampires-nek, itt elkezdtünk tanakodni Petrával, hogy de hát ő azért alapvetően ugye mégiscsak egy filmszínész, vagy hát így zártuk a szívünkbe, és aztán elkezdtük kiszámolni, hogy tulajdonképpen hányféle karakterben láthattuk őt, és elakadtunk a számolásban, mert hogy egyébként zseniális alakításokat nyújt. Persze van, aki meg pont azt mondja, hogy jó, de hát mindig ugye hihetetlen jelmezekbe bújik, és hogy akkor... De hogy nagyon sokszor, igen. És hogy valójában ott ugye, de ez minden hollywoodi filmszínésznél előkerül, persze. Aki mondjuk Oscar-díjat kap pláne, hogy valójában nem is ő, meg nem is az alakítása kapta, vagy érdemelte ki az Oscar-díjat, hanem annyira jól dolgoztak a maszkmesterek, hogy ettől megszeretted az adott karaktert, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Van velünk egy kiváló filmkritikus, Csákvári Géza személyében. Szavasz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Te hová helyeznéd el Johnny Deppet? Akár a jelenkorunkban, akár úgy általában a filmművészetben.
3: Vicces volt, amit így az Oscar-díjakról mondtál, hogy a maszkosok szokták igen kapni az elismerést. Ez részben így is van, de mondjuk Johnny Depp az pont egy olyan, úgymond egy ilyen klasszikus, még ilyen, azt mondjam, hogy a kihalóba lévő hollywoodi filmstár, akinek annyiféle szerepe van, hogy mindenki találhat magának egy olyat, amiben így mondjuk... Úgy kedvelheti. És mondjuk szerintem, ha egy újságírók így vesznek egymás között, akkor nyilvánvalóan azt kell mondjam, a filmes reszketés Las Vegasba, ami mondjuk az én fiatalságomat meghatározta, és nem mondom azt, hogy én gonzó újságíró lettem, mint ő, de az egy nagyon jó alakítás volt például, de hát és ha mondjuk a tényleg ilyen generációs filmekről beszélek, akkor ott van mondjuk a Arizona álmodozók, ugye M.J. Kusturica filmje, tehát én nem ezeket a maszkosokat mondanám a legjobb alakításának, bár nyilvánvalóan a Karib-tenger kalózainak nagyobb rajongótábora van, mint ezeknek a kisebb ilyen gyöngyszemeknek.
2: Jó, de például a Rumnaplóban is zseniális volt szerintem, abban is Donnie Brasco-t, hát azt ne vegyük el tőle, hát ott Al Pacino-val ketten együtt, úristen.
3: Persze.
2: És ahhoz aztán nem kellett nagyon sok minden, sem azt, se semmi, hanem ott a színészi alakítás, ami elvitte. Igen.
3: Így van. Tehát, hogy tényleg, ahogy mondod, a Donnie Brasco-t is mondhattam volna, éppen az is eszemült, vagy a közellenségeket, vagy a...
2: Közellenségek, úristen, de jó, igen, igazad van.
3: Igen.
1: Na és akkor ehhez
3: igen,
1: képest...
3: Tehát, hogy ez olyan, hogy lehetne, tehát ugye ő neki, amikor most néztem, tehát hogy ez a karácsonyi ének lesz, úgymond a...
1: Pont ezt akartam, hogy most ehhez képest, ugye a Comic Conon felbukkant már Ebenezer Scrooge-nak öltözve, mert hogy Charles Dickens klasszikusából elkészült a legújabb, vagy készül a legújabb filmes verzió a karácsonyi énekből. De egyébként ezekhez akkor mit szólsz, mert mondod, hogy nem ez a fő csapás irány, de közben meg én úgy látom, hogy ő lubickol ezekben a szerepekben.
3: De hogy ne, például ott van szerintem, ha így a Scrooge-ot nézzük, akkor ott van a Charlie és a Csoki gyár, ami szerintem egy ilyen hasonló alakítása volt, ahol mondjuk nyilvánvalóan, ha azt mondjuk, hogy Charlie és a Csoki gyár, vagy Willy Wonka, tehát nagyon sok színész eszünkbe juthat, még akár Timothée Chalamet is be, azért azt inkább szerintem Johnny Depp vitte itt a krímet, és a, de például ott van a Sweeney Todd is, ugye.
1: Tényleg a borba, igen.
3: A Tim Burton-nál dolgozott együtt, tehát, hogy és akkor meg minden mellett tudok mondani olyat is, hogy ott van az Utazó, ami a életem egyik legrosszabb filme volt. Tehát,
2: hogy igen, az nem volt egy jó film.
1: Ja. Figyelj, most ez a Scrooge-os történet ugye azért is nagyon fontos állomás, mert amióta volt felesége Amber Heard ellen megnyerte a rágalmazási pert, ez 2022-ben, tehát most már 4 éve történt, gyakorlatilag ezt mondhatjuk, vagy kiálthatjuk ki az ő nagy visszatérésének. Jól választott nagy visszatéréshez?
3: Mindenképpen, tehát ezt szerintem épp amiket ugye így említettünk, tehát ez egy ilyen neki való szerep.
2: Most kicsit rosszul hallunk, most jobban hallunk, igen.
3: Igen, tehát ez abszolút neki való szerep, és egyébként már így részben visszatér, de mondjuk igazatok van, tehát hogy ez egy nagy, erről mondjuk ilyen doktori disszertációt lenne nyitni, hogy ki az, akinek Hollywood megbocsát, és kinek nem. De alapvetően ő az a színész, vagy akinek ugye úgy néz ki, hogy mindent meg lehet bocsátani. De egyébként nagyon vicces volt, ugye, ha már egy visszatérésről van szó, tehát a visszatérés első lépése a 2023-as Cannes Filmfesztivál volt, ahol a Jean de Barry-ba játszott a 15. Lajos, úgyhogy nem tud franciául, és inkább elmimikázta az egészet, tehát ez egy ilyen nagyon vicces, nagyon vicces dolog volt, akkoriban forgatott szerintem, vagy a forgatták vele, van egy ilyen a Karlovári Filmfesztiválnak mindig egy ilyen bevezető filmje, amit oda rádogozó sztárokkal forgatnak, akik díjat kapnak. És az Budapesten forgatták a Gellért Szállóban, és nagyon vicces volt, ma arról szól, hogy aki elmegy Karlovári-ba és sztárja, az mindenki kap díjat, csak ő nem.
2: Még hamarra is van, az a jó.
3: Igen, és akkor ugye az a válasz, hogy előveszi a gitártokját, ha majd szóba került a zenészi pályafutása, és akkor a gitártokban nem gitár van, hanem egy Karlovári díj, amit ugye nyilvánosan nem kapod meg, de neki az is van, így is van. Kb. Ez így leképezi azt, hogy ugye mit kell gondolni Johnny Deppről, hogy számára úgy gondolom, hogy tényleg mindig meg fognak bocsátani.
1: Oké, te találkoztál vele, mert azért te jártál Cannes-ban többször meg különböző fesztiválokon, és nagyon sokakkal spanultál, mert hozzá volt szerencséd, vagy szívesen találkoznál vele?
3: Ha már itt a Jean de Barry kapcsán, igen, készítettem egy a szálloda a teraszán vele interjút, ahol elképesztő szélfúj, gondolom, amikor betervezték az interjút, akkor...
2: Nem gondoltak
3: akkor
2: erre, igen.
3: Igen, Cannes-i napsütésre gondoltak, és gondolom ilyen, mondjuk így, hogy ásványvizekre. Nem vagyok benne biztos, hogy Johnny ásványvizet ivott, de ilyen, hogy mondjam, átlátszó volt.
1: Életvíz.
3: Igen, és akkor ott lehetett vele interjúzni.
2: De jó volt, jó fej volt veled?
3: Jó, nagyon kedves, csak amikor vannak olyan szerintem színészek, amikor szerepben vannak, akkor úgy beszélnek, mint egy normális ember. Amikor ő alapverzióban van, akkor ő ilyen nagyon szétesően beszél, meg lassan.
2: Igen,
3: meg...
2: olyan, igen, interjúkat láttam vele.
1: Figyelj, ezt valakinek lesz szerencséje majd testközelből megtapasztalni, mert hogy most a hallgatóinknak felajánlottuk ezt a lehetőséget, hogy találkozhatnak vele, meg Alice Cooperrel, hiszen valakit majd ugye Londonban vendégül látunk napokon keresztül, és ott egyébként a kulisszák mögé is betekintett, ha már itt emlegettük a Hollywood Vampires-t, úgyhogy ha gondolod, akkor küld el nekünk SMS-ben a Hollywood Vampires szavakat.
2: Lehet,
1: hogy még akkor Londonba kireptettünk, Géza.
3: Icipicit korrupciósan hangzik, de a fúfé.
1: Akkor ne! Igazad van! Ne tedd meg! Hagyjuk ezt meg a többieknek, viszont akkor önök, drága hallgatók, küldjék nekünk továbbra is a Hollywood Vampires üzeneteket. Csákvári Géza filmkritikusnak pedig köszönjük szépen.
2: Nagyon köszi, szia!
1: Szia!
3: Szívesen,
2: szép napot!
0: Nagyon szeretem Johnny Deppet a Karib-tenger kalózai filmekben. Szerintem fantasztikus alakítja Jack Sparrow kapitány, de igazán a Tim Burton filmekben alakított nagyot, például a Charlie és a Csoki gyárban, úgyhogy nekem személy szerint az a legnagyobb kedvencem vele. Hogyha szeretnének vele önök is személyesen találkozni, akkor jöhetnek az SMS-ek, csak ennyit kell nekünk írni, hogy Hollywood Vampires, aztán ne felejtsék el ellenőrizni, hogy érvényes-e az útlevelük, mert ha Londonba utaznak, arra bizony szükség van. Itt a Sláger FM-en pedig holnap reggel is jelentkezik ébresztő szolgálatunk 6 órától, úgyhogy indítsák majd velünk a napot, most pedig Adri Dalaforog, a Szinglik éjszakája.

0: címát? Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc? Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?
1: Mindig megnevettet ez a dal. Postási Julitól szólt a Puszi Nyuszi, itt a Sláger FM-en. Ma este is 10-ig tartok önökkel, 10 órakor pedig érkezik majd Esmiller András kollégám is, indul a Slágerkult. Ma Zipernowski Kornél lesz a műsor vendége, aki a budapesti közönséget Zemplénbe hívja majd egy koncertre. A Zempléni Fesztiválról fognak majd beszélgetni.
2: Annyi kulturális eseményt szervezel mindenhová, hát itt a fővárosban is, főleg meg országszerte. És pont a múltkor meséltem a Hollerung Gábornak, hogy annyi sok jó fővárosi kulturális programot köszönhetünk neki élményben, emlékben, bizony, neked is, közben rengeteg fővárosi van. Bizony. Ugye egy fővárosi rádió van, olyan, és most a Borterasz főszervezőjeként, alapembereként beszélgetek, vagy művészeti van, vezetőjeként is.
3: Így van, nagyon kedves most ez a bevezetés, köszönöm szépen. Igyekszem, én mindig igyekszem a általános közönségnek, nem a jazzklub rajongóknak, mert ők úgy hát, is oda találnak.
2: Az jogos, jogos.
3: Hanem az általános közönségre gondolva.
2: Rengeteg fővárosi utazik hozzátok.
3: Ez igaz. Ez mindig így van, persze. Az eredeti célja ugye a fesztiválnak az volt, amikor még a Liszt Ferenc Kamara zenekar volt a házigazda, hogy kvázi a Sárospatak és a többi városba, az egész zempléni térségbe, Szerencs, most nem sorolom.
2: Igen.
3: Egyre komolyabb kulturális helyszínek vannak, nem csak a fesztiválnak, nem csak ennek a fesztiválnak, hanem az egész általános tájékozódásnak köszönhetően, hogy oda vigyük kvázi a programokat, hogy ott játszhasson. Hát mikor jutott el egy Liszt Ferenc Kamara zenekar, egy szimfonikus zenekar Szerencsre, hogy a Bodrogparti Metropolisba, ugye, Patakra, stb. Tehát ezek nagyon szép találkozások, de meghozta az eredményét, ahogy mondod, mindig vannak budapestiek, mindig találkozom ismerőssel.
2: Na, most is így lesz. Nagyon színes a program, ahogy láttam.
3: Így van, akár csak a Borteraszt nézzük, akár az Zempléni Fesztivál általános hagyományának megfelelően ilyen nyitott programban, tehát ahogy a Borterasz sem csak a jazzrajongóknak szól, úgy a fesztivál egészen sem csak a színházmániásoknak és a klasszikus rajongóknak, igen, a klasszikus zenerajongóinak szól, hanem mindenkinek. És ezért én boldogan veszek részt benne, mert mindig is így gondoltam, hogy ez fontosabb, mint azoknak dolgozni, akik úgy is oda találnak.
2: Igen, jogos, teljesen jogos.
3: Jazzlemez gyűjteménye, és így tovább. Úgyhogy ennek a jegyében azt is mondhatnám, hogy van egy ilyen elképzelésem, hogy mindenkinek

0: ilyen fogalmat, ráfogást, stíluson belüli árnyalatokat, hogy színes legyen, hogy változatos legyen, és megtalálja mindenki, ami őt érdekli. Uh-huh. És ennek jegyében persze van is néhány különlegesség. Én rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy Budapesten még csak egyszer lépett fel Clotilde Bonner Farkas. Clotilde Bonner Farkas és férje Farkas Norbert úgy találkoztak, hogy mind a ketten professzionális jazzzenészek voltak a Mississippin egy hajón. Clotilde volt az énekes, Norbert a bőgős, Norbert nagykanizsai, először Budapesten, aztán Grazban végezte a jazz szakot, előbb alsó, aztán már mesterfokon, és kijutott Amerikába, ott elkezdett dolgozni, és megismerkedett. Mondom úgy, hogy egy munkahelyük lett, a feleségével azóta együtt vannak, jelenleg itthon élnek, hazaköltöztek, de Budapesten még csak egyszer szerepeltek, egy-két kisebb koncertjük volt, Nagykanizsán több is, mert ott élnek, de hát nagyon kellett igyekezni egy megszervezők, nem rövid autóút, de eljönnek a kedvünk.
1: De jó, szuper.
0: És a Bonnernek a hangja az valami olyan elképesztő, tehát Whitney Houston szint, nem túlzok. Whitney, meg fogjátok hallani, Whitney Houston szint, és olyan soul van a hangjában, jazz is, meg blues is, de ő azért elsősorban soul énekesnő, így nyom hozzá a jazz standardekhez. Hát nagyon várom ez a... Ez szerintem ez lesz a legnagyobb durranás, mert még senki nem ismeri.
1: Igen.
0: Alper Lacit, ugye a Hendrix Elemlék zenekarával már sokszor lehetett hallani, de ő se valami olyat hoz, amit már sokszor lehetett hallani, hanem egy új programot, ez a Hendrix World, tehát Halper Hendrix World, a pontos neve az együttesének, az újjá alakított együttesének, amiben cimbalom is van, és fúvós hangszerek is, méghozzá az utánozhatatlan és nélkülözhetetlen Szokolai Dongó Balázs megszólaltatásában, úgyhogy ott egy kis world music lesz, igen, persze a rockkal együtt.
2: Fú, nagyon csábítóan hangzik. Érdemes a teljes interjút meghallgatni este 10 után Zipernowski Kornéllal. Itt a Sláger FM-en, a Slágerkultban Esmiller András beszélget majd. Most pedig maradunk hangulatban, hiszen jön a Tátrai Bendala, a Hajnali Szél.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rendkívüli ülést kezdeményezett jövő hétfőre is kedve a kormány. Felkészült a hőségre Budapest. Szombattól többe kerül a taxizás a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A miniszterelnökséget vezető miniszter Ruf Bálint kezdeményezésére jövő hétfőn és kedden rendkívüli ülést tartana az országgyűlés 5 előterjesztés megtárgyalásával. A parlament elé kerülne az egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosítása, a köznevelési szabályok átalakítása, amely visszaállítaná a tanárok kollektív jogait és sztrájkjogát, a rendészeti feladatellátás racionalizálása, a médiatanács jelölőbizottságának létrehozása, valamint a szakképzési törvény módosítása, amely megszüntetné a szakképzési centrumok kancellári rendszerét. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvény, miután az államfői jogkörök egy gyakorló Fostoffer Ágnes aláírta a jogszabályt. Az új, a kormánytól független intézmény feladata a közvagyont érintő visszaélések feltárása, a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének elősegítése és a hasonló ügyek megelőzése lesz. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a vörös kód csütörtökön, jelentette be Kátai Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter. Az országos intézkedés sorozat felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Felkészültek a jövő keddig szerdáig tartó melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények is, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, hogy a rekord alacsony dunai vízellás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség, a szükségkutak csütörtökig üzembe állnak. A budapesti közművek azonnal megkezdi a villamos sínek locsolását, ha az szükségessé válik. A főpolgármester közölte azt is, hogy a legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. Szombattól drágább lesz a taxizás Budapesten. A taxirendelet június végi módosítása szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a perszdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos plusz reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utaznak taxival, akkor az alapdíj 2100 forint lesz. A Sziget nulladik napja, vagyis augusztus 10-e az elmúlt 3 évtized hangulatát idézi meg, és összehozza azokat, akik a fesztiválon nőttek fel immár saját gyerekeikkel. A szervezők szerint ez a nap a Hozd el a gyereket jegyében a régi és az új Sziget generáció közös élménye lesz. A nagy színpadon visszatér a Faithless, a Borcsiba, valamint Goran Bregovic és bandája. A program hajnalig folytatódik a Revolut Stage-en, ahol Korda György és Balázs Klári adnak egyedi sót, majd Jankovics Péter új alteregója, Pietro Fabulózó bőrében vezeti a Patty and the Headliners audio-videó diszkóját. A szervezők célja, hogy a fesztivál régi és mai közönsége együtt élhesse át a Sziget szabadságérzését. Aranyérmes lett a Battai Sugár Szűcs Luca, Spies Anna és Katona Renáta alkotta magyar női kardcsapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A válogatott az azeriek és a japánok legyőzése után az elődöntőben egy tussal verte a címvédő franciákat, majd a döntőben 45-41-re nyert Kína ellen. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona Renáta kétszeres világbajnok, Spies Anna pedig először lett VB győztes. A magyar küldöttségnek ez a harmadik dobogós helyezése Hongkongban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Pápai Jóci dala szólt, ez volt az Én apám. Én pedig Kiskata vagyok, és még ezt az órát tölthetjük együtt is. Ha már nyár van, a szabadságok, az utazások ideje, akkor mi is utazunk, mégpedig Szentsenbe, ahol képzeljük, átadták az idei év egyik legjobban várt múzeumát, a Szentseni Természettudományi Múzeumot, amely a világ egyik legnagyobb természettudományi múzeuma. A tudomány mellett az oktatásban és a közéletben is fontos szerepet tölt majd be, és a globális innovációs és design központjának is szánják. Maga az épület is egészen lenyűgöző, odabent pedig a fő kiállító termeket 5 kúp alakú tér szervezi. Közöttük mozogva pedig a látogatók barlangszerű járatok, átriumok, teraszok és keretezett kiállítások sorozatát találják majd. A tegnap átadott intézményt 4 éven keresztül építették. Nem volt egyszerű, hiszen az épületben gyakorlatilag semmi nem négyzet alakú, mint ahogy a tervezők fogalmaztak, mert hogy a természetben sincs semmi, ami négyzet alakú lenne. Egy olyan tájat próbáltak meg alkotni, amely mintha mindig is ott lett volna, és amit a helyi geológia, a víz és az idő formált. Első ránézésre egyébként egy kicsit emlékeztet a Magyar Zeneházára, hogyha egyszer lesz olyan szerencséjük is eljutnak Szentsenbe, akkor mindenképpen nézzék meg ezt a lenyűgöző természettudományi múzeumot. Itt a Sláger FM-en pedig hallgassuk meg együtt a kompakt diszkó dalát, már is szól a Sound of Our Hearts.

Ez volt a Halott pénz dala, ha valami van a levegőben itt a Sláger FM-en, és egy forróság van a levegőben még mindig, bár napnyugta óta sokat hűlt a levegő hőmérséklete, még mindig 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és a következő napokra is kánikulát ígérnek a meteorológusok, amely igen hosszan elhúzódik. 30 fok alatti hőmérsékletet a mostani előrejelzések szerint majd csak augusztus 17-én, 18-án fogunk tapasztalni. Addig végig bőven 30 fok fölött alakul a csúcs hőmérséklet. És hát a helyzet az, hogy ijesztő jelentés érkezett az éghajlatkutatóktól, ugyanis szerintük 150 éve nem látott erősségű El Niño van kialakulóban a Csendes-óceánon. Ez a globális felmelegedéssel kombinálva majd 2027-et a valaha mért legforróbb évvé teheti, úgyhogy úgy tűnik hozzá kell szoknunk ezekhez a hosszú, forró időszakokhoz. Most a legfontosabb, hogy vigyázzunk magunkra is, vigyázzunk egymásra is. A legmelegebb időszakban 11 és 15 óra között érdemes hűvös helyre menni, és ha lehet, kerülni kell a megterhelő fizikai munkát. Fontos, hogy parkolóautóban senki ne hagyjon se gyermeket, se kisállatot, mert az utastér hőmérséklete percek alatt életveszélyesen meleggé válhat, és tudjunk arról is, hogy a hőség és a szárazság miatt az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van életben. Itt a Sláger FM, mi is csak zenével tüzeljük a hangulatot, jön az LGT dala, a Box.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl?
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a KFT-dal, az Elizabeth is. Ugye a KFT 1981-ben jött létre, a Queen zenekar pedig 1970-ben alakult, és éppen a napokban volt 40. évfordulója a budapesti koncertjüknek. Részben ennek apropóján Balatonszemesen a 33. Queen Fesztiválon felavatták Freddie Mercury szobrát, ami hát nem aratott osztatlan sikert, de erről beszélgetett a Sláger reggelben Pordán Petra és Somogyi Zoli a szobor alkotójával.
1: Komoly vita robbant ki a Queen rajongók között. Aztán ebbe a vitába, ahogy lenni szokott a rajongókon túl, mindenki más is bele csatlakozott, mindenkinek van véleménye. Sőt, a rajongók most már nem csak Magyarországról, hanem külföldről is üzennek, pedig még csak alig néhány napja, hogy Balatonszemesen felavatták, leletezték Freddie Mercury bronz mellszobrát. A vita tárgya, hogy sokak szerint nem nagyon hasonlít a legendás énekesre, pedig tudni kell, hogy az alkotás nagyon hosszú előkészítő munka előzte meg, és többször se jóvá hagyták, például a Queen örökségét kezelő jogtulajdonos is rábólintott, hogy oké, rendben van ez így. Itt van velünk tehát a vonalban maga a szobrászművész Kocsis András Sándor. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Hogy élette meg ezeket a kritikus hangokat?
3: Hát erre, ugye én több mint 30 mellszobrot csináltam, abból 6 külföldön is van, nagyon büszke vagyok rá, hogy az első József Attila szobrot Kínába, a Kínai Íraszövetség elnöke kérte, és ott azt hiszem nagyon szeretik. A következőről van szó.
1: Bocsánat, sokan abszolút... azt mondják egyébként, hogy pont József Attilára hasonlít, de van, aki Petőfit véli felfedezni.
3: Hát egyébként, ha belegondoltok, akkor a bajusz és
2: amúgy
3: az arcforma.
2: Amúgy típusra, igen.
3: És ráadásul Balaton szászó és szemes nincs is messze egymástól. No, a következő, persze, hogy számítottam rá, miért? Ugye két ikonikus szobor van, az egyik Montreux-ben, a másik Bélkorában. Én feltettem a Facebookra, abszolút nem kommentálva, mind a kettőnek az arcát. Ha valaki megnézi a Montreux-i szobrot,
1: ami ott a tóparton áll, ugye, ahol régen a stúdió volt.
3: Igen, iszonyú sok kritika éri az arcát, még több adott esetben a dél-koreait, ahogy csináltak egy dél-koreai Freddie Mercury-t. Miről van szó? Hát persze egy ikonról, és mindenkinek van egy előkép, egy emlékképe, főleg Mercury-val. Én elmondtam a társaságunk, amikor megkértek, hogy én nem... Egy mellszoborban nem lehet előálló fogakkal énekelve nyitott szájjal, hát a világ legidétlenebb dolga lenne.
2: Igen.
3: Nagyon sok emberrel találkoztam, rengeteg üzenetet kapok, a többség az nagyon pozitív, tehát én erre abszolút számítottam, mindenkinek elfogadom a véleményét, akkor nagyon röviden hadd mondjam el, ha ez még belefér.
2: Persze, hogyne. Közben én csak voltam a másik kettőt, amit említettél. A Montreux-ben egyébként a jellegzetes mozdulata az szuper.
3: De az
2: arc az fura, viszont a dél-koreai az nagyon fura.
3: Én abszolút nem bántom. Itt van, én ismertem elég jól személyesen Göncz Árpádot. Van egy kiváló szobrászhölgy, az Árpád hídán megcsinálta a szobrot. Nagyon érdekes a technikai megoldás. Én nem így ábrázoltam volna, ha megnézi az arcát. Hát, én nem tudom, hogy felismerjék Göncz Árpád, semmi baj nincs. A művész, autonóm ember, valamit
1: szeretném kifejezni. Bocsáss meg, András, pont ezt szeretném megkérdezni, hogy ugye mondjuk a Madame Tussaud panoptikumon az a cél, hogy minél, hát egyrészt minél élethűbb is legyen egy-egy szobor, vagy bármi, de hogy minden vonása mindenben tökéletesen utánozza le az igazi embert. Egy szobrászművésznek vajon kell erre törekedni, hogy egy az egyben másolja le valakinek az arcát, vagy ahogy mondjuk Picasso is úgy festett meg ugye embereket, hogy ránézel, és igazából nem is tudod, hogy ez egy ember. Tehát, hogy ez a fajta alkotói szabadság megvan-e a szobrász számára, aki nem is tudom, inkább gondolom egy érzést akar megjeleníteni?
3: Én a következőt szerettem volna ábrázolni, és előre elmondtam, hogy nekem, ugye én sokat jártam Iránról is írtam egy könyvet, ott a Zoroasterek központja Jászdban. Uh-huh. Freddie Mercury Zanzibárba született, Zoroaster családban, ő is beavatott volt. Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy Peter Freestone-nal beszéltünk sokat, és megkérdeztem tőle, hogy én jól gondolom, hogy milyen ember lehetett Freddie Mercury. Ugyanis a zoroastrianizmusban három alapelv van. Az egyik a jó és a rossz kozmikus harca, a második a szabad akarat, a szabadság, a világon először ők fogalmazták meg, hisz az első monoteista vallás, és a harmadik, a legfontosabb, egy zoroasternek úgy kell élnie, hogy jó gondolat, jó mondat, és jó cselekedet. Uh-huh. Na most azt mondta Peter, hogy abszolút így ért Mercury. Uh-huh. Én egy elgondolkodó, mély bölcs zoroaster arcot szerettem volna, ugyanis a zoroasztrianizmus a világ legnagyobb hatású első monoteista vallása volt, amelyik az Ószövetségtől kezdve az iszlámra nagyon erősen hatott, sőt, Plátonra és Arisztotelészre is, főleg itt az a szabadság fogalmának. Nekem Freddie Mercury, ő maga volt a szabadság, mindig önazonos volt, és mindig vállalta magát. Hát Peter elmondta, hogy még a halálos ágyán is azzal foglalkozott, hogy kinek milyen ajándékot vigyen. Elton John sírva mesélt el, hogy karácsonykor már nem ért Mercury, és kapott egy csomagot, és benne volt egy gyönyörű kép, amit Mercury neki küldött karácsonyra.
1: Peter Freestone, akit oly sokat emlegetsz, ugye egykori személyi asszisztense volt Freddie Mercury. Tehát azt mondom, ha valaki, akkor ő viszont ismerte, és ő is rábólintott erre a szoborra, ugye?
3: Persze, persze. Sőt, ezt egy interjúban el is mondhat nekem, külön elmondta meg ott a megnyitó beszédébe is, de hát sok interjút kellett adnunk. Elmondta, hogy ő kifejezetten annak örült, hogy nem a színpadi Freddie Mercury került itt ábrázolásra, és még egyszer elmondom, egy mellszobor teljesen más, mint ahogy itt említette, tökéletesen, hát hátulról megismerni a jellegzetes mikrofontartását, a széttett lábát, és mindenki nagyon szereti. Egyébként van egy ilyen, lehet, hogy butuska a példa, de részben igaz, ugye 1889-ben felavatták az Eiffel-tornyot, de Guy de Maupassant, akit én imádok, még ő is a tiltakozók élére állt, utálták, mint az őrült az Eiffel-tornyot. Ma Franciaország legismertebb épülete, és tulajdonképpen Franciaország szimbólumává. Azt nem mondom, hogy ez azzá válik, de az, hogy ez egy emlékhely, és én nem is tudtam, de tényleg ez a világ harmadik Freddie Mercury szobra.
2: Nagyon örülünk, hogy beszélhettünk veled, tényleg.
1: Köszönjük szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm
2: szép
3: a beszélgetést.
2: Szép napot. Szia.
0: Hogyha Balaton szemesen járnak, mindenképpen nézzék meg ezt a Freddie Mercury szobrot. Itt a Sláger FM-en pedig már is Wolf Kati dalával megyünk tovább. Jön a szerelem, miért múlsz?

0: Ez a Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

Ez volt Sipos F. Tamás dala, ha buli van itt a Sláger FM-en, és a buli folytatódik. Én azonban elbúcsúzom önöktől, és kívánok további kellemes és tartalmas rádiózást a következő órában, ugyanis már Esméller András számít figyelmükre, rögtön a hírek után indul a Slágerkult, velem pedig legközelebb holnap délután 4-kor találkozhatnak, addig is vigyázzanak magukra és pihenjenek jót. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Csütörtöktől nagy nyári dinnyekóstolót tartanak több budapesti vásárcsarnokban. A fővárosi állat és növénykert évek óta tudatosan készül a nyári hőhullámokra. Köszöntöm Önöket, Ortótai Dóra vagyok. A fokozódó hőség miatt csütörtök 0 órától harmadfokú hőségviasztás lép életbe. A vízszolgáltatók országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet előrejelzése szerint 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet, ezért már most másodfokú figyelmeztetést adott ki Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Vas és Veszprém vármegyére. Az Észak-Magyarország és a Dunamenti regionális vízművek a medencetöltés, automosás és nagy vízigényű tevékenységek mellőzését kérik és jelezték, ha a fogyasztás nem csökken, akár vízkorlátozást is bevezethetnek. A Duna extrém alacsony vízállása miatt leállítják a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. Nagy nyári dinnyekóstolót és dinnyevásárt tart a Budapest Vásárcsarnokai Kft. A fővárosban. Csütörtöktől két hétvégén, öt helyszínen összesen 18 alkalommal kínálnak a vásárlóknak többféle hazai görög és sárga dinnyét a vásárcsarnokokban. A program célja a magyar dinnyefajták népszerűsítése és a friss hazai termékek bemutatása, mondta a Sláger FM-nek Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója.
2: Tavaly évben hagyományt teremtettünk dinnye termékfogyasztás népszerűsítő kampányunkkal, amelynek része a kóstoltatás, és ezt folytatjuk idén is. Az a célunk, hogy népszerűsítsük a magyarországi termesztésű különféle görögdinnyéket és sárgadinnyéket, hiszen ezeknek a fajta változása, különböző dinnyék piacon történő megjelenése az elmúlt évek során jelentősen bővült. Tehát nagyon sok különféle dinnyét lehet vásárolni a mi vásárcsarnokainkban Budapest szerte, és ezt szeretnénk még jobban megismertetni a közönséggel, és ezt nem csak dinnyevásárral, hanem ehhez tartozó kóstolással kötjük össze.
1: A kínálatot és a kóstolók helyszíneit megtalálják a Budapest Vásárcsarnokai Facebook oldalán. A fővárosi állat és növénykert évek óta tudatosan készül a nyári hőhullámokra. Az intézkedések alapja az állatok természetes hőszabályozásának támogatása, közölte az intézmény szóvivője. Hanga Zoltán kifejtette, hogy az állatok különböző természetes mechanizmusokkal védekeznek a hőség idején, különösen fontos a megfelelő mennyiségű ivóvíz és a lédús takarmány biztosítása, mert a párolgáson alapuló hűtési mechanizmusok miatt ilyenkor az állatok vízigénye is megnő. Hanga Zoltán kitért arra is, hogy az állatkert mikroklímája kedvezőbb a város számos pontjánál. A budapesti intézmény hőség idején nem csak az állatokra, hanem a növényekre, a látogatókra és a dolgozókra is fokozott figyelmet fordít. A látogatók számára ivókutak és párakapuk állnak rendelkezésre, a munkatársak pedig védőitalt kapnak. Július 8-ától ismét látogatható a láthatatlan kiállítás Budapesten, ahol teljes sötétségben látássérült állatvezetők segítségével élhetik át a látogatók a hétköznapi helyzeteket. A szervezők a nyári újranyitás alkalmából 10 egyszerű tanácsot gyűjtöttek össze a látók számára, hogy jobban megértsék a látássérült emberek mindennapi tapasztalatait. A WHO szerint világszerte 2,2 milliárd ember él valamilyen látássérüléssel, Magyarországon pedig 270 ezer fogyatékossággal élő ember van. A Sláger FM híreit Ortótai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mondhatom így, hogy régi kedves barátunkat? Nem sértődsz meg. Köszönöm szépen, Cipernoszki Kornél, mindig jó vendégül látni, és mindig jó beszélgetni veled, mert annyi kulturális eseményt szervezel mindenhová, hát itt a fővárosban is, főleg meg országszerte, és pont a múltkor meséltem a Hollerung Gábornak, hogy annyi sok jó fővárosi kulturális programot köszönhetünk neki élményben, emlékben, bizony, neked is, és ezért teszünk mindig gyakorlatilag egy gesztust felétek azzal, hogy az Empléni Fesztiválról is beszélgetünk, mert közben rengeteg fővárosi van. Bizony. Ugye egy fővárosi rádió van, olyan, és most a Borterasz főszervezőjeként, alapembereként beszélgetünk, vagy művészeti van, vezetőjeként is.
2: Így van, nagyon kedves most ez a bevezetés, köszönöm szépen. Igyekszem a általános közönségnek, nem a jazzklub rajongóknak, mert ők úgy is oda tanulnak.
1: Az jogos, jogos.
2: Hanem az általános közönségre gondolva összeállítani ilyen programokat.
1: Hát arról nem is beszélve, bocsánat, szabad ne feled, hogy rengeteg fővárosi utazik hozzátok.
2: Ez igaz. Ez mindig így van, persze. Az eredeti célja ugye a fesztiválnak az volt, amikor még a Liszt Ferenc Kamara zenekar volt a házigazda, hogy kvázi a Sárospatak és a többi városba, az egész Zempléni térségbe, Szerencs, most nem sorolom.
1: Igen.
2: Egyre komolyabb kulturális helyszínek vannak, nem csak a fesztiválnak, nem csak ennek a fesztiválnak, hanem az egész általános tájékozódásnak köszönhetően, hogy oda vigyük kvázi a programokat, hogy ott játszhasson. Hát mikor jutott el egy Liszt Ferenc Kamara zenekar, egy szimfonikus zenekar Szerencsre, vagy a Bodrogparti Metropolisba, ugye, Patakra, stb. Tehát ezek nagyon szép találkozások, de meghozta az eredményét, ahogy mondod, mindig vannak budapestiek, mindig találkozom ismerőssel.
1: Na, most is így lesz. Nagyon színes a program, ahogy láttam.
2: Így van, akár csak a Borteraszt nézzük, akár az Empléni Fesztivál általános hagyományának megfelelően ilyen nyitott programban, tehát ahogy a Borterasz sem csak a jazzrajongóknak szól, úgy a fesztivál egésze sem csak a színházmániásoknak és a klasszikus rajongóknak, a klasszikus zenerajongóinak szól, hanem mindenkinek. És ezért én boldogan veszek részt benne, mert mindig is így gondoltam, hogy ez fontosabb, mint azoknak dolgozni, akik úgy is oda találnak.
1: Igen, jogos, teljesen jogos.
2: Jazzlemez gyűjteménye, és így tovább. Úgyhogy ennek a jegyében azt is mondhatnám, hogy van egy ilyen elképzelésem, hogy mindenkinek valamit, és valakinek mindent.
1: De jó.
2: Igyekszem úgy összerakni ezt a 10 koncertet estéről estére, hogy ha valaki végigüli, ez volna a valakinek mindent, egyszer se gondolja azt, hogy hát ezt én már hallottam.
1: Igen.
2: Tehát hasonló stílusú zenekar nem nagyon van. Viszont, hogyha valaki kikeresi, hogy őt például a rock jobban érdekli, a záró koncert az egy Hendrix emlékszenekar. Uh-huh. Akkor őt az énekesek jobban vonzák. Akkor, és így tovább mondhatnám az összes ilyen fogalmat, ráfogást, stíluson belüli árnyalatokat, hogy színes legyen, hogy változatos legyen, és megtalálja mindenki, ami őt érdekli. Uh-huh. És ennek jegyében persze van is néhány különlegesség. Én rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy Budapesten még csak egyszer lépett fel Clotilde Bonner Farkas. Clotilde Bonner Farkas és férje Farkas Norbert úgy találkoztak, hogy mind a ketten professzionális jazzzenészek voltak a Mississippin egy hajón. Clotilde volt az énekes, Norbert a bőgős, Norbert nagykanizsai, először Budapesten, aztán Grazban végezte a jazz szakot, előbb alsó, aztán már mesterfokon, és kijutott Amerikába, ott elkezdett dolgozni, és megismerkedett. Mondom úgy, hogy egy munkahelyük lett, a feleségével azóta együtt vannak, jelenleg itthon élnek, hazaköltöztek, de Budapesten még csak egyszer szerepeltek, egy-két kisebb koncertjük volt, Nagykanizsán több is, mert ott élnek, de hát így a Podrogpartra, Zemplénbe, Kelet-Magyarországra, hát nagyon kellett igyekezni, hogy megszerveztük. Nem rövid autóút, de eljönnek a kedvünk.
1: De jó, szuper.
2: És a Bonnernek a hangja az valami olyan elképesztő, tehát Whitney Houston szint, nem túlzok. Whitney, meg fogjátok hallani, Whitney Houston szint, és olyan soul van a hangjában, jazz is, meg blues is, de ő azért elsősorban soul énekesnő, így nyom hozzá a jazz standardekhez. Hát nagyon várom ez a... Ez szerintem ez lesz a legnagyobb durranás, mert még senki nem ismer.
1: Igen.
2: Alper Lacit, ugye a Hendrix Elemlék zenekarával, már sokszor lehetett hallani, de ő se valami olyat hoz, amit már sokszor lehetett hallani, hanem egy új programot, ez a Hendrix World, tehát Halper Hendrix World, a pontos neve az együttesének, az újjá alakított együttesének, amiben cimbalom is van, és fúvós hangszerek is, méghozzá az utánozhatatlan és nélkülözhetetlen Szokolai Dongó Balázs megszólaltatásában, úgyhogy ott egy kis world music lesz, igen, persze a rockkal együtt. Úgyhogy sokféle stílus van.
1: De ez már most egy kicsit szupergrupnak hangzik.
2: Elég jó lesz.
1: Hogy képzeljük el a te munkádat ebben? Hogy mennyi meló van? Tehát ez egy éves, fél éves? Hogy...
2: Hát inkább fél éves, azért nem akarom eltúlozni, de mivel én így is úgy is elmegyek a jazzkoncertekre, a fesztiválokra, mindjárt mondok egy konkrét példát is, amikor már több mint egy fél éves távlatban előre gondolkozom, és azt keresem, mint például ezt a fantasztikus River Walk Jazz Band néven fellépő farkas házaspárt, hogy magyar-amerikai házaspárt, hogy az új produkciókat keresem, hogy a premierekre vagyok kíváncsi, hogy az újjá alakított együttesekre vagyok kíváncsi, mert ilyen rendszeres jazzkoncert és jazzklubba járó embernek az az érdekes, hogy mi az új.
1: Igen,
2: úgyhogy mindig
1: igen.
2: Van olyan, ami kifejezetten új, ilyen például a River Walk Jazz Band, de van is egy másik fesztivál, ami február legelején volt, ez a MUPA-nak a showkésze. Jazz showkész, ez egy ilyen tehetségbörze, így is szokták mondani, ahol 6 előválogatáson túlesett zenekar mutatja meg, hogy mit tud, és egy csomó olyan díj van, ahova meghívják őket fesztiválokra, a miénk is ilyen, és van egy fődíj. És most már az az igazság, hogy nem műhelytitok, de én, amikor kiadom azt, hogy melyik együttes szeretném látni a MUPA Showcase Fesztivál fellépői közül abban az évben az Zempléni Fesztiválon, még nem tudom, hogy ki lesz a fődíjas. De hát ez idén is egybeesett, nem először, úgyhogy erre büszke vagyok, mert komoly szakmai zsűri adja nagyon alapos megtárgyalás és döntés végén a fődíjat, és ez a The Black Tea Quartet, ami nagyon szépen hangzik amerikaian, de a kulcsember benne az Pap Tamás Bőgős, ő írja a számokat, és van egy fantasztikus szaxofonos Rabócki Balázs, ő altón játszik, és egy csatlakozott hozzájuk eredetileg így hárman voltak, még egy Bőgőssel, hogy Fehér Melissa a konzervatóriumi, most már pedig jazz tanszaki hallgató csatlakozott hozzájuk, ami azért izgalmas, mert a tenor szaxofon az egyik legférfiasabbnak gondolt hangszer.
1: Igen, jós, igen.
2: De hát ezek a gondolások, ezekről kiderül, hogy olyan sztereotípia, amit, hogyha megszokjuk az ellenkezőjét, akkor azt fogjuk róla igen, gondolni. Igen. És gyönyörű, most már elég sok kiváló jazz női tenor szaxofonos van, és bizony ott lesz köztük Fehér Melissa is, a Black Tea Gruppal, akik mondom, mint külön díjas Zemplén fellépők, elhozták a fődíjat is a Jazz Showcase-től.
1: Óriási. Ne is félre, kérlek a kérdést, csak tényleg próbálom magam beleírni a te helyzetedbe. Tehát szervezet, nyitott szemmel jársz, tudják is rólad, hogy te vagy ennek a felelőse, és azt úgy képzeljük el, hogy sok-sok önjelölt zenész kerestéged, és ajánlatokat tesz, hogy szeretnék oda menni?
2: Igen, hát ugye én a fesztivál, engem a fesztivál szerződtetett, mondjuk azt, hogy jazz kurátornak, hát, vagy szervezőnek, tehát a megkeresések az együttesek, zenészek, produkciók részéről, sőt, menedzserek részéről, az a fesztiválhoz érkezik, igen. És akkor a kollégák hát szinte automatikusan továbbítják nekem az összes jazz vonatkozású olyan megkeresést, ami érdekes lehet, és hát ilyenkor osztozunk. Mert nem titok, hogy ugye, ahogy emlegetted Karnagy úr Hollerung Gábor nyitottságát a többi műfaj iránt, úgy nagyon sok olyan produkció van a Borterasz kifejezett jazz színpadon kívül, ami való, ami illik oda a például egy Borpincének a nagy közös auditoriumába, vagy olyan helyekre, ahol még jazz szól, művelődési házban, stb. Úgyhogy én nem is kezdtem el, vagy nem is fejeztem be a számolást azt, hogy hányan lehetnének a jazz színpad nevesített zenekarvezető fellépői a jelenleg más színpadon is játszó produkciókban résztvevő muzsikusok közül. Hát itt van például Micheller Mirtil, aki mindig nagyon szerényen azt mondja, hogy ó, én csak énekes vagyok, én nem jazz énekes vagyok, de hát olyan csodálatosan, szépen, kiművelten, több nyelven, kidolgozottan mozog, énekel, és olyan produkciókban gondolkodik, hogy ez bármelyik jazz színpadnak boldogan lehet beprogramozni a műsorába. Vagy otthon az említett Szokolai Dongó Balázs, aki egy másik produkcióban is játszik történetesen, ezt a véletlen hozta, hát ezt nyilván mindenki megcsinálja a saját házi feladatát, aztán végén kiderül, hogy Dongó például kétszer játszik. De a legérdekesebb az, hogy a klasszikus zenészek is rengeteg crossover, tehát a klasszikustól a könnyű zene felé elmozduló, olyan bizonyos konvenciókat elengedő produkciókban vesznek részt, amik mindig nagy érdeklődésre tarthat számot. Például ugye van Piazzolla műsor, hát ott megint lehet mondani, hogy hát ez inkább klasszikus zene, megírta a Kottába Piazzolla a műveit, nem úgy, mint a jazzisták, akik valamilyen témát leskiccelnek, aztán játszanak valami akkordot hozzá. Piazzollának ismertek a Kottái, aztán ott van ugye egy csomó más produkció, hogy ne mondjam, a Jazz Aranykora című produkció is, amiben,
1: milyen jó a cím?
2: Amiben a Budapest Ragtime Band, hát az egyik legrégebb működő magyar zenekar játszik, és a sztár vendégük az Robi Lakatos. Úgyhogy ez
1: mondom,
2: egy
1: nagyon...
2: Ez egy tényleg nagy esemény lesz a mi késő-esti színpadunkon kívül is. De egy csomó más. Említhetném a debrecenieket, akik egy jazz trióval jönnek úgy, hogy a Kodály kórus pedig énekli a spirituálékat, és hozzá ez a bizonyos jazz trió, és nem csak spirituálét, tehát nyilván improvizálni fognak, mert jazz standardeket is játszanak, de itt is a műfaji határokat olyan jó semmibe venni.
1: Igen.
2: És ezt fogják élvezni. Nem, én bízom benne, és hosszú évek tapasztalata azt mutatja, hogy így is lesz, hogy nem csak a zenészek élvezik, amikor kinyithatják ugye a zsabót, és akkor, és akkor mennek most már más, kicsit könnyebb light music, könnyű zenésebb irányba.
1: Kornél, most a szakembert kérdezem. Nem tud mindenki jazzt énekli? Tehát énekelni, tehát hiába jó énekes valaki, de azt külön technika, azt külön meg kell tanulni?
2: Egyszer megkaptam azt a feladatot, hogy az egyik leghíresebb világhírű szoprán énekesnő jazzlemezéről írja a kritikát. Hát nem volt könnyű. És minden a helyén volt, nem mondok nevet, de mindenki, de aki zenét hallgat, mindenki ismeri nevet, de mégsem volt jazzlemez. A jazzben van egy olyan feeling, ami az elengedettség, ami a ritmusban ez kifejezhető azzal, hogy nem takra lépek be, nem az ütem elejét hangsúlyozom, hanem eleve késleltetek azon kívül, nem biztos, hogy az első négynegyedben, hanem inkább a második, negyedik, ez a swing ritmus.
1: Igen.
2: Tehát egy csomó olyan dolog van, amit Lehet, hogy meg tudott technikailag valósítani, de ez a feeling nem volt benne. Szép lemez volt, vég lehetett hallgatni, de nem volt emlékezetes. Úgyhogy az, hogy mindenki... Vannak bizonyos pillanatok, amikor azt mondom, hogy nagyon jó, hogy jazzt is játszik, jazzt is énekel, de lehet, hogy otthon a saját területén jobban érzi magát, és akkor azt a közönség is jobban fogja érteni és venni alapot. De ez azért ritka, tehát a legtöbb zenész, és ma már egyre nyitottabb az oktatás is. Mm-hmm. Tehát a jazzzenészek járnak át a Liszt Ferenc térre, mert a jazz tanszék nem ott van, hanem kicsit máshol, és akkor átjárnak a Zeneakadémia patinás épületébe, hogy ott trónol a félisten Liszt Ferenc szobor formájában. Aha. A tér fölött is szemléli, hogy mindenki pontosan lépjen be ütemre, és tehát egy kicsit eltúzom ezt az ellentétet. Ez nem ellentét, ez inkább csak kontraszt.
1: Igen.
2: Ahogy lehet éles a kontraszt, és lehet kevésbé éles.
1: Mit tapasztalsz évről évre, hogy a szakma jár ide? A borteraszra?
2: Abszolút, tehát nagyon sok olyan...
1: Megnézik egymást?
2: Igen, és nagyon sok olyan produkció van, hiszen én azt mondanám, hogy az előadó művész egy szakma, és aztán azon belül, hogy ki mivel foglalkozik, hogy a Mirtil inkább azt fogja mondani magáról, hogy én sanzont éneklek, és örökzöldeket, táncdalokat, nem jazzt. Hát az is, az mind bele, az egy szakma. Ő ezt csinálja jól, és több benne a sanzonos, mint a jazzes, bluesos, de attól még nem. Tehát a szakmán belül az az érdekes, hogy mivel megnyitja már eleve a Hollerung tanár úr, Karnagy úrnak a filozófiájának megfelelően ezeket a határokat, átjárnak egymás produkcióira. Tehát, hogyha a színház, hogyha az is van. Van például egy nagyon izgalmas olyan kamaszoknak szóló előadás, ahol próza is van, tánc is van, és zene is van.
1: Aha.
2: És ezekre biztos, hogy be fognak ülni. Klasszikus zenészek, lehet, hogy a kamasz gyerekükkel együtt, és itt a, tehát egy csomó olyan szakmai érdeklődésnek lehet ez a terepe, ami nem biztos, hogy a saját szakmája, de átjár, mert úgyis ott van, és mert érdekli, és mert nyitottan próbál hozzá.
1: És egyébként a jazz meg a bor kéz a kézben járnak?
2: Ezt sokan mondják, és az az igazság, hogy ha arra gondolunk, hogy ez eleve egy éjszakai műfaj, annak indult, a környezete az mindig ilyen mundén volt, hogy nem mondjak erősebb kifejezést, tehát egy kicsit világias, egy kicsit olyan kültelki, olyan szemben ugye a frakban meghallgatott páholyból aztán végképp opera előadással, vagy klasszikus koncerttel. De így indult, de hát ezek a dolgok azért most már megváltoztak, és most már nincsenek ilyen merev határok. Hogyha azt mondjuk, hogy a jazz nagyon sok mindenbe bele került, belehívták, beletették. A 30-es években, a 30-es évek elején Budapesten egymást érték a Király Színháznak, az Operett Színháznak, az Orfeumnak, és így tovább. Az olyan produkciói, amiben jazzzenekar játszott operettet, aztán az operett díva elénekelt egy jazz örökzöldöt. Tehát itt ezek a határok nagyon hamar összecsúsztak, úgyhogy azt mondanám, hogy ma már nincs ilyen nagyon lekezelő álláspont, hogy ez csak egy
1: jazzklubban.
2: Nem, ezt már nem lehet mondani. A jazzisták szerint az improvizáció az olyan dolog, amit nem minden klasszikus zenész tud megtanulni.
1: Igen,
2: a klasszikus zenészek meg azt mondják, hogy persze olyan pontosan leírni, vagy leírva kottából eljátszani, ahogy ők tudják, azt a jazz zenészek úgyis hiába próbálják. Tehát van egy ilyen versengés, van egy ilyen froclizás mindig, de hogy egyet mondjak, Pece Balázs fog egy Miles Davis koncertet játszani nálunk, hiszen idén volt a Miles Davis születésének a centenáriuma, egész pontosan májusban, és Pece Balázs az legalább 3 vagy 4 klasszikus fesztiválon játszott, már az egyik legjobb magyar trombitás, úgy, hogy ott persze kottából kellett játszani, akár a Budafoki Dohnányi Zenekar vendégeként, tagjaként, szólistájaként, kamaraprodukciókban. és most eljön a saját jazz zenekarával. Ah. És Davis-t fog játszani, Davis szerepében fog játszani.
1: Izgalmas ez is.
2: Úgyhogy ez is egy olyan dolog, hogy tényleg itt a nyitottság a fő szempont, hogy nyissuk ki a fülünket, legyünk nyitottak a szemléletben arra, hogy szokatlanabb dolgokat is meghallgassunk.
1: Erre a borterasz tökéletes.
2: Erre a borterasz azért tökéletes, mert ma már a legelegánsabb hotelekben is felszolgálnak bort meg jazzt.
1: Igen, jogos.
2: Egy belvárosi, New Yorki vagy bármilyen szállodában, és nagyon sok olyan hely van, ahol jazz szól a hangszóróból háttérzeneként, és minimum ugye csakor nyakkendőbe kell velünk.
1: Igen, igen.
2: Egy somó ilyen kötöttség az megszűnt. Én magam inkább borivó vagyok, mint bármi más. Nem azért, hogy biztassak másokat, de bizony, ha egy vagy két pohárral megiszik az ember, főleg vacsora után, főleg amikor például egy ilyen programon vesz részt, az biztos, hogy inkább segíti, mint bármi más hatással volna a művélvezetre.
1: No, Kornél, jó társaságban repül az idő, megvan ugye a mondás. Szerintem, ha most ebből nem keltettük fel az érdeklődést, akkor semmiből, mert tényleg szuper, szuper grup. Hol találjuk meg a pontos információkat, meg a dátumokat?
2: Igen, Zempléni Fesztivál, ez egyszerűen a honlapunknak a neve is, az URL alapja, ugye, .hu, és akkor mindenféle, tehát például ugye a borterasz van, hogy este 9-kor kezdődik, van, hogy 10-kor, azért, mert ha egy nagy koncert van a közelben, az csengjen le, bevárjuk, és akkor jönnek a Sárospataki várból, Rákóczi várból haza az elegáns népek a koncerttől, és akkor bejönnek a borteraszra, hogy ezt hallgatni.
1: Profi szervezés.
2: Ez nekünk ilyenkor nagyon jó.
1: Profi szervezés, nagyon örültem, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, mindig boldogan.
1: A helyszínen, kedves hallgatóink, Cipernowski Kornéllal beszélgettem, és azt a sok-sok energiát, ami beletesz ebbe az imádott hivatásába, van még pár, de ebbe is, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Kornéltól most elköszönök önöktől, még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Schlagerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél.
2: Rév Szilvia pszichológus Budapest belvárosában dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók felismerjék a családból hozott mintáikat, közelebb kerüljenek saját működésük megértéséhez, és időben segítséget kérjenek a szorongással vagy a párkapcsolatban. Alakadásokkal szemben. Könyvével, személyes konzultációival és online munkájával olyan közösséget épít a fővárosban, ahol az önismeret gyakorlati segítségé válik a hétköznapokban.
3: Köszönöm, én is nagy szeretettel köszöntök,
1: hogy eljöttél, és köszönöm az idődet is. Nagyon fontos témát, ahogy már mondtam, most másodszor is hangsúlyozom, hogy ez azért tényleg szerintem mindannyiunkra illik a mentális állapot, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, aki itt Budapesten praktizálsz, ugye a Blaha Lujza téren lehet téged megtalálni, könyvet is írtál, folyamatosan emberekkel foglalkozol, és nagyon tetszett az is, hogy a szorongások leküzdésére is adsz jó néhány praktikát, akár a weboldalodon keresztül, hogy mit látsz, milyen a mentális állapotunk most, javul-e
3: valamit?
1: Azt látom,
3: hogy az elmúlt években egyre több ember érdeklődik a pszichológia iránt, tehát ez nagyon látszódik a számokban, abban, hogy egyre több ember megy el pszichológushoz. Egyre több férfi is valójában, ami nagyon meglepő és pozitív, mert ugye régebben mindig a hölgyek szerettek pszichológushoz járni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar lelkiállapot még mindig nincs jó helyen, ugye a mutatók abszolút erről beszélnek, de ugyanakkor az emberek elkezdtek nyitni, elkezdtek könyveket olvasni, videókat nézni online, és érdeklődnek, hogy mit is tudnának tenni magukért, és ez egy nagyon jó dolog.
1: Aha, tehát akkor ez első lépésként még talán pozitív változás.
3: Igen,
1: is.
3: Abszolút.
1: Mert én, aki nem vagyok szakember, csak próbálom figyelemmel követni az emberek kitöréseit, vagy éppen nem kitöréseit. Én azt látom, hogy ugye már mindenki elvégzett mindent. A spirituális, meg az önfejlesztő ipar az virágzik, de valahogy nem azt veszem észre, hogy előzékenyek lennénk, vagy kedvesek lennénk egymással. Aztán, hogy ez mennyire hozható összefüggésben a mentális állapottal, kérdezem a szakembert.
3: Hát itthon a hangulat alapvetően az nyilván nagyon sokszor lehangolt, hogyha megnézzük, hogy a buszon, járműveken, vagy az utcán, hogy bánnak egymással az emberek, azért ez még mindig nem ott van, ahol jó lenne, hogy ha lenne, mint például Olaszországban, stb. Tehát sajnos ezzel még mindig nagy probléma van, de én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy egyáltalán érdeklődjenek, és egyáltalán így a mélyre nézzenek, hogy miért is vagyok állandóan lehangolt, vagy miért így szólalok meg a másikhoz, és elkezdjék ezeket boncolgatni, mert aztán akkor el tudnak indulni egy úton, ahol egy picit jobban érzik magukat a bőrükben.
1: Tehát akarjanak tenni ellene. Jó, és akkor legalább ez ilyen szempontból tényleg egy nagyon jó irány.
3: Ez egy lényeges pont.
1: Válasz szabadon, ez a könyved címe, amit most megkaptam tőled, és szívből köszönöm. Hogyan lépj ki a transzgenerációs trauma alapú és kollektív mintákból? Mert hogy minták alapján élünk.
3: Hát abszolút, és ezeknek egy része nagyon pozitív és nagyon építő, amit a családunktól kaptunk, a társadalomból, stb. De szükségünk van mintákra. A probléma azzal van, amikor korlátoznak minket, amikor azt látjuk, hogy az életünket ténylegesen bezárják, vagy a cselekedeteinket, a döntéseinket és szenvedést okoznak. Tehát akkor kell belőlük kilépni.
1: Na, tehát most nyilván tudom, hogy köt a titoktartás, és nem is azt kérem, hogy most áruld el a hozzád fordulókat, hanem hogy általában mikor jön el az a pont, amikor azt mondják, hogy jó szakemberhez fordulok?
3: Amikor nagyon szenvednek.
1: Na, de mitől szenvednek? Mitől szenvedünk általában, akkor így kérdezem.
3: Én sok pánikbeteggel is dolgozom együtt, és hát ők például nagyon szenvednek, és az a pillanat, amikor az embernek halálfélelme van, remeg a keze, stb., hogy igazából bele akar nézni abba, hogy most miért is van ez az egész probléma, ugye, hogy azt gondolják, hogy valami komoly szervi bajuk van, és aztán kiderül, hogy semmi egy komolyabb kivizsgálásnál. És ilyenkor kezdenek el tenni érte. Sajnos ez úgy működik, mint a fogorvosnál, hogy amikor már nagyon fáj, akkor lépnek az emberek legtöbbször.
1: Na, mert hogy mikor kellene?
3: A prevenció, ez nagyon jó lenne. Így van. Tehát, hogyha elkezdjük észrevenni, hogy valami nem teljesen jó, ha akkor mennénk el pszichológushoz, vagy mondjuk egy párkapcsolati problémánál, amikor elkezdjük látni, hogy ez nem jó, nem jó, nem jó, akkor még nem nagyon szeretünk elmenni családterapeutához, párterapeutához. És amikor már nagyon-nagyon régóta nem működik, sajnos sokan akkor mennek el, de akkor meg már nem lehet megmenteni.
1: Aha, tehát a leges-legelső jeleknél már érdemes lenne?
3: Amikor a legelső mondjuk kommunikációs problémákat felfedeztük, hogy na ez most már ismétlődik sokszor, és nem tudjuk megoldani, akkor jó lenne belenézni, mert akkor még nagyon-nagyon nagy esélye lenne, hogy ezt meg tudjuk oldani. De amikor már mondjuk 10 éve két ember el van hidegülve,
1: az már késő, oké, megértettem.
3: Így van, így van.
1: Tehát akkor magát az időhúzást kellene lerövidíteni, vagy redukálni.
3: Igen.
1: Egy rövidebb időre.
3: Igen, meg tudatosabbnak lenni, hogy ha valami nem működik jól, akkor sokkal jobban járok, hogyha egy picit előbb teszek érte. Kevesebbet fogok szenvedni.
1: Jó, ez jogos ilyen szempontból. Azt mondod, hogy sokkal, vagy hogy elkezdtek a férfiak is immár nyitni a szakember felé. Ők is általában hasonló problémákkal jönnek? Mint a hölgyek, vagy ott azért más a fókusz?
3: A szorongásos problémák ma egyre gyakoribbak a férfiaknál is, párkapcsolati témában is. Most már egyre nyitottabbak. Régen például idősebb férfiakat nagyon nehéz volt rávenni arra, hogy eljöjjenek, de ma kezd népszerűbbé válni, és van, hogy maguktól nagyon nyitottan jönnek, aminek mi örülünk, mert ténylegesen tapasztaltuk, hogy régen szinte csak a nők voltak hajlandóak erre.
1: Én most nem akarok általánosítani természetesen, és bocsa hallgatóktól, senki ne vegye magára, de én jól mondom azt, hogy mintha azt tapasztaltam volna, hogy mondjuk a mi korosztályunknak a szüleinél, hát az se volt divat, hogy otthon beszélgettek egymással, úgy igazán mély párkapcsolati dolgokról.
3: Így van, ez is egy probléma, ugye, hogy régen a családokban nagyon sokszor az érzelmi megnyílás nem is volt meg. Illetve a mai világban is sok családban ugye nincsen érzelmi beszélgetés, csak felszínes dolgokról, kivel mi történik, de az, hogy kinek mi van a lelkében, vagy mi nyomja, vagy mi történt vele valójában, azt nem nagyon osztják meg sokan, és ez egy nagy probléma.
1: De miért? Mert ezt látták, hogy otthon se volt divat?
3: Igen, nagyon sokszor ezek ugye hozott minták, tehát már a nagyszüleink is így működtek, és akkor valamiért úgy döntök egyszer, lehet gyerekkoromban, hogy nem mondom el, hogy mi történt velem aznap, nem mondom el, hogy mi bánt, és aztán így kezdem élni az életet. Igen, nagyon sokszor a minták miatt.
1: A másik véglet is tud elmenni egy rossz irányba? Tehát amikor annyira kompenzál nánk azt, hogy oké, mi nem kaptuk meg, mert nem beszélgetett velünk sem mondjuk a saját édesanyánk vagy édesapánk, de majd mi a gyerekünkkel akkor ezt másképp csináljuk. És akkor meg ész nélkül beszélgetünk mindenről.
3: Igen, az egy jó
1: dolog. Tehát túlzásba lehet vinni?
3: Az egy jó dolog szokott lenni, amikor eldöntjük, hogy mi máshogy szeretnénk, csak ott van egy kérdés, hogy tudjuk-e úgy csinálni. Vagy kéne valakitől segítséget kapnunk, hogy valakitől ellesnünk a jó mintát, vagy egyáltalán foglalkozni vele, hogy lehetne azt a jó mindent létrehozni. Mert sokszor hozunk egy döntést, hogy igen, máshogy szeretném, és aztán a gyakorlatban pedig ugyanabba vissza tudok esni.
1: Ez a könyv, amit írtál, ez ad ilyen gyakorlati kapaszkodót a hétköznapokhoz? Nekünk?
3: Igen, mindenképpen. Tehát olyan módszereket tartalmaz, amik egyszerűek, mindenki számára megoldhatóak, és hogyha gyakoroljuk, akkor fogjuk érezni, hogy egyre jobban érezzük magunkat a bőrünkbe, fel tudunk oldani magunkba dolgokat, hozzáállásokat tudunk módosítani. Tehát mindenképpen egy ilyen gyakorlati segítséget ad.
1: Van itt egy szokás ebben a műsorban, hogyha bárki, aki vendég közül hoz nekem könyvet, akkor azt szoktuk játszani, hogy kinyitom valahol, fogalmam nincs, hol nyílik ki, de kíváncsi leszek, hogy majd mit indít el benned a saját gondolatsorra.
3: Jó, izgalmas.
1: Na, 92. oldal, azt mondja, pontosan ezért a legcélra vezetőbb, ha az általunk összeírt korlátozó mintáikat, tehát ezek szerint akkor össze kell írni, helyettesítendő pozitív mondatokat az ismétlés eszközével erősítjük meg magunkban. Kitehetjük ezeket a mondatokat a lakásunkban, a munkahelyünkön egy jól látható helyre, ahol nem zavar, ha mások is látják, kiírhatjuk a számítógépünk egy jegyzetére. Tehát még egy gyakorlat is van itt a másik oldalon, azt mondja, az általad összeírt negatív mintáidra adott pozitív megerősítő mondataidat, igen, tedd ki akár a hűtőre, a tükörre, a falra, stb. Sőt, ha szeretnék, még hangfelvételt is készített. Éneket én is csináltam régen egyébként. Mondtam hangfelvételeket. Szóval megerősítés És igen, a pozitív?
3: Itt valójában arról van szó, hogy először ismerjen fel azt, hogy milyen negatív minták vannak. Ez lehet családi, bármilyen jellegű, ami nagyon-nagyon korlátozza az életemet, tehát ténylegesen a hétköznapjaimban folyamatosan problémát okoz, és ez egy nagyon egyszerű kis trükk, ami a tudat alatt itt ugye tulajdonképpen át tudja programozni, és helyettesítsük ugye ezeket a negatív gondolatokat pozitívval. Na most én erről nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ez egy hülyesség egyébként.
1: De és közben ilyeneket tanítanak az agykontrollban is.
3: Igen, itt le is van írva, hogy pont amit felolvastál, hogy az agykontroll alapja az itt megjelenik, de valójában ez egy olyan nagyon egyszerű kis módszer, ami nagyon-nagyon jól működik, és most már sok évnyi tapasztalat, mert én azt látom, hogy egyszerű dolgok nagyon-nagyon meg tudják változtatni az embert azáltal, hogy a tudatalattit átprogramozzuk.
1: Én is mindig azt mondom, hogy a közhelyekben vannak a legnagyobb igazságok, tehát nem szabad őket lesöpörni az asztalról.
3: Nem, én magam se hittem benne, és aztán tényleg azt látom, hogy sok emberrel beszélgetve, a saját életemet megnézve, tapasztaltam, én magam is felmondtam hanganyagot, kiírtam, stb. Együtt dolgozva emberekkel, azt látom, hogy ez tényleg működik.
1: Én, ha már most az előbb megemlítettem, hogy csináltam én is hanganyagokat, nekem az például azért kellett, mert volt egy időszak, amikor tényleg azt éreztem, hogy semmi nem jön össze. Pedig egy mákkor is akár a külső szemlő által is sikeres ember voltam, de valahogy mindig éreztem, hogy falakba ütközöm, és úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor saját magamból fogok erőt meríteni a korábbi sikerekből. És ezeket a korábbi sikereket kezdtem el mondani, hogy hát még akár be is mondtam azokat a bizonyos jelzőket, hogy szedd össze magad, hiszen ez is összejött, az is összejött, akkor mi bajod van. Tehát én ezekkel próbáltam magam erősíteni, egyébként működött is. Ha már igen, praktikumokról beszélünk, ez a könyv tele van ilyenekkel?
3: Még ilyenekkel tele van, de az, amit felolvastál, az igazából csak egy nagyon kis apróság, és nagyon sokféle olyan gyakorlat van benne, amit lehet csinálni. Úgyhogy érdekes volt, hogy pont ezt találtad meg.
1: Látod, nem beszéltük meg, hát abszolút, csak kinyitottam. Rév Szilvia válasz szabadon, így keressék, kedves hallgatóink, a könyvesboltokban a könyvet, hogyan lép ki a transzgenerációs trauma alapú és kollektív mintákból. Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy készültem a veled való beszélgetésre, hogy azt írod, hogy már 12 évesen elhatároztad, hogy te pszichológus leszel, vagy segíteni fogsz az embereken. De egy 12, akkor ez nagyjából ötödikes lehettél?
3: Igen.
1: Ez azért tudom így, mert én is 12 évesen határoztam el, hogy majd újságíró leszek, és embereket fogok.
3: Na, ez izgalmas.
1: Interjúvolni, és pont ötödikes volt, amikor bekapogtam a helyi megyei napilaphoz, de nem én vagyok itt a főhős, hanem te. És sokkal inkább az érdekel, hogy miért akarsz pszichológus lenni egy 12 éves lány.
3: Igazából ezt én magam se tudom, és a szüleim se értették. Igazából csak megkérdezte az osztályfőnök, hogy ki mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz. Egyébként egy barátom mellettem ült a padba, és egy pár évvel ezelőtt mondta, hogy te szívvitel, mert akkor ezt mondtad, ugye? És visszaemlékezett. És valamiért ezt válaszoltam, és a szüleim kérdezték, hogy tudod egyáltalán, hogy ez mit jelent, stb. És nem nagyon tudtam, de valamiért nagyon határozott voltam ebben.
1: Na, és akkor az érdekel igazán, hogy amit elterveztél gyerekként, az most milyen megélni felnőttként, nagyon más, mint amit gondoltál róla?
3: Nem nagyon más, igazából az mindig is bennem volt, hogy így segíteni másoknak, de ezt nagyon-nagyon sokféle módon tettem. Tehát ilyen apró pici dolgoktól a kicsit nagyobb dolgokig, ez mindig így bennem élt, és igazából a későbbiekben nagyon erősen úgy éreztem, hogy harcolnom kell ezért, és hát nem gondolom,

0: Egyre többen online is szeretnének beszélgetni, és ezt én is nagyon szeretem, mert igazából mind a kettőnknek kényelmes is, illetve ha valaki nagyon szorong, akkor nehezen tud ugye kimenni az utcára agorafóbia esetén, és akkor kifejezetten ez egy megnyugtató dolog, hogy jó otthon tud lenni. De van, amikor egy párterápia is nagyon izgalmas tud lenni, hogy látja, vagy egy családterápia, hogy látja az ember otthon ugye a családot, a párt a saját közegébe, és az a helyzet, hogy ott azért kicsit máshogy viselkednek, mint egy rendelőbe.
1: Még akkor úgy is, hogy veszi őket egy kamera?
0: Mindenképpen, mert a saját közegükben vannak, és, és az ember egy kicsit jobban belelát, szóval én azt gondolom, hogy van előnye ennek abszolút.
1: Na de most azért nyis ki az ajtót, hogy belássunk a kulisszák mögé, tehát ez úgy megy, mint a filmeken, hogy itt össze is vesznek egy ilyen párterápia?
0: Abszolút.
1: Tehát akkor megy az egymásnak esés?
0: Mindenképpen. Vannak nagy veszekedések, sírások, van, hogy megáll a történet, tehát hogy nem tudjuk folytatni. Nyilván ez nagyon-nagyon ritka esetekben, de úgy, ahogyan az életben is persze. És ugye, hogyha párkapcsolati probléma van, akkor eleve ugye feltornyosult már egy csomó konfliktus, minden, és akkor az ott nagyon ki tud jönni.
1: Na most neked pszichológusként milyen vagy hogyan tudsz védekezni az ellen, hogy ne vidd haza a sok őrületet? Mert mindenki ugye a problémáival fordul hozzád.
0: Igen, van egy olyan működésmódom, hogy amikor véget ér, akkor utána úgy visszatérek a saját életemhez. Tehát ez a mindfulness, hogy az ember ott van jelen, ahol van, és utána arra figyel, ahol utána van. És én ezt el tudom engedni azután. Nem gondolkozok órákig még azon az esetben. Ha nagyon nehéz esetről van szó, akkor persze, hogy él még bennem, és úgy hullámzik, de nagyon nagy százalékban könnyen el tudom engedni utána.
1: Na mit kívánjak akkor neked ezen a nem könnyű úton? Vagy az egyébként?
0: Hát én azt gondolom, hogy nem is nagyon nehéz, hogyha az ember szereti, amit csinál. Mit szeretnék
1: kívánni? Mert hogy neked is könnyedén kell hozzáállni, mások problémája, az a jó
0: együttérzéssel, de mégis könnyedén.
1: Aha, meg empátiával, ugye? Az fontos ezen az úton. Hát akkor sok csillogó szempárt, nem? Akkor nagyon nem nyúlok mellé. Akkor
0: köszönöm, ez egy szuper.
1: Akkor a tiéd is úgy fog...
0: Vagy kívánás.
1: Úgy fog csillogni, ahogy a többiek, és akkor nagy baj nem lesz. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, élmény volt a beszélgetés, és szerintem sok útra valót adtál most, akár tudatosan, akár tudatalatt itt a...
0: Én is nagyon köszönöm azon, a beszélgetést.
1: Hol találunk meg téged, ezt mondd el
0: a www.revszilvia.hu weboldalon.
1: Revszilvia néven keressenek, gondolom.
0: Így van, vannak közösségi oldalon is.
1: Szilviától most elbúcsúzom, önöktől még nem, kedves hallgatóink, mert jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás erejéig még mindenféleképpen visszajövök.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Cipernovszky Kornélnak és Rév Szilviának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nagy mennyiségű adat bekérését tervezi a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. Elindult a hazai őszi barack szezonja, júniusban emelkedett a Budapestre érkező belföldi vendégek száma. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza azokat az információkat, amelyek szerintük azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte Panyi Miklós a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgáló parlamenti bizottság első ülése után. A fideszes képviselő felidézte, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának ügye tavaly nyár vége óta tart, és állítása szerint egyre több olyan információhoz jutottak, amelyek arra utalnak, hogy a kontrollnak adott interjú pénzért és más ellenszolgáltatásért készült azzal a céllal, hogy egy név elhangozzon és nagy nyilvánosság előtt súlyos vád érje az érintett politikai közösséget. Bangó Sándor kett hajnalban TikTok videóban nevezte meg, ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz-KDNP erre reagálva azt közölte, semmilyen Zsoltot politikai manipulációt követően megrágalmazták és megteszik a szükséges büntető jogi lépéseket. Számos hivatal és szervezet megkeresésével nagy mennyiségű adat bekérését tervezi az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület elnöke Torockai László szerint eddig 35 állampolgári megkeresés érkezett, ezért külső szakértőt kell bevonniuk. A bizottság többek között az Igazságügyi Minisztériumtól, a legfőbb ügyészségtől, a KSH-tól, a NAV-tól, az OBH-tól, az MNB-től és a végrehajtói kartól kér adatokat. A bizottság tagjai kiemelték, a testület nem jogorvoslati fórum feladata, a rendszer szintű visszásságok feltárása különös tekintettel az inkasszókra, letiltásokra, ingatlan árverésekre és a végrehajtói kar működésére. A következő ülésig véglegesítik az adatbekérő levelek tartalmát. Elindult a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon és a termelői árusítóhelyeken, több gazdaságban pedig idén is Szedd Magad akció várja a vásárlókat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint. Hazánkban mintegy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot, az országban a legjelentősebb körzetek Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Tolna vármegyében található. Augusztusban több ütemben folytatódnak a járda és burkolatjavítások Józsefvárosban. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Nonprofit ZRT tudatta, hogy a megsüllyedt járdaszakaszok helyreállítása mellett feltöltik a burkolat alatti üregeket és átépítik a fák gyökerei által felnyomott térköveket. Az első munkák augusztus 3-án indulnak, és a hónap során több utcát érintenek, köztük a Bókai, Víg, Dologház, Koszorú, Dankó, Illés és Bérkocsis utcát. Hosszabb javítás várható József utcában és a Mindszenti József téren. A munkák idején ideiglenes parkoló lezárásokra kell számítani. Júniusban 1,9 millió vendég, 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken, a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint, ami vendégszámban 2,2 vendég éjszakákban 2,5%-os csökkenés 2025 júniusához képest. A szállodák továbbá is meghatározók, a belföldi vendégek 66, a külföldiek 80%-át fogadták. Regionálisan eltérő volt a kép. A Győr-Pannonhalma térségben nőtt, a Sopron-Fertő térségben csökkent a belföldi vendégszám. Budapestre 5,1%-kal több, a Balatonhoz 1,9%-kal kevesebb belföldi vendég érkezett. A külföldiek száma a fővárosban 2,4, a Balatonnál 1,7%-kal mérséklődött. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változat

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nagy mennyiségű adat bekérését tervezi a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. Elindult a hazai őszi barack szezonja. Júniusban emelkedett a Budapestre érkező belföldi vendégek száma. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza azokat az információkat, amelyek szerintük azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte Panyi Miklós a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgáló parlamenti bizottság első ülése után. A fideszes képviselő felidézte, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának ügye tavaly nyár vége óta tart, és állítása szerint egyre több olyan információhoz jutottak, amelyek arra utalnak, hogy a kontrollnak adott interjú pénzért és más ellenszolgáltatásért készült azzal a céllal, hogy egy név elhangozzon és nagy nyilvánosság előtt súlyos vád érje az érintett politikai közösséget. Bangó Sándor kett hajnalban TikTok videóban nevezte meg, ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz KDNP erre reagálva azt közölte, semmilyen Zsoltot politikai manipulációt követően megrágalmazták és megteszik a szükséges büntető jogi lépéseket. Számos hivatal és szervezet megkeresésével nagy mennyiségű adat bekérését tervezi az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület elnöke Torockai László szerint eddig 35 állampolgári megkeresés érkezett, ezért külső szakértőt kell bevonniuk. A bizottság többek között az Igazságügyi Minisztériumtól, a legfőbb ügyészségtől, a KSH-tól, a NAV-tól, az OBH-tól, az MNB-től és a végrehajtói kartól kér adatokat. A bizottság tagjai kiemelték, a testület nem jogorvoslati fórum feladata, a rendszer szintű visszásságok feltárása különös tekintettel az inkasszókra, letiltásokra, ingatlan árverésekre és a végrehajtói kar működésére. A következő ülésig véglegesítik az adatbekérő levelek tartalmát. Elindult a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon és a termelői árusítóhelyeken, több gazdaságban pedig idén is szedd magad akció várja a vásárlókat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint. Hazánkban mintegy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot, az országban a legjelentősebb körzetek Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Tolna vármegyében található. Augusztusban több ütemben folytatódnak a járda és burkolatjavítások Józsefvárosban. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Nonprofit ZRT tudatta, hogy a megsüllyedt járdaszakaszok helyreállítása mellett feltöltik a burkolat alatti üregeket és átépítik a fák gyökerei által felnyomott térköveket. Az első munkák augusztus 3-án indulnak, és a hónap során több utcát érintenek, köztük a Bókai, Víg, Dologház, Koszorú, Dankó, Illés és Bérkocsis utcát. Hosszabb javítás várható József utcában és a Mindszenti József téren. A munkák idején ideiglenes parkoló lezárásokra kell számítani. Júniusban 1,9 millió vendég, 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken, a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint, ami vendégszámban 2,2 vendég éjszakákban 2,5%-os csökkenés 2025 júniusához képest. A szállodák továbbra is meghatározók, a belföldi vendégek 66, a külföldiek 80%-át fogadták. Regionálisan eltérő volt a kép. A Győr-Pannonhalma térségben nőtt, a Sopron-Fertő térségben csökkent a belföldi vendégszám. Budapestre 5,1%-kal több, a Balatonhoz 1,9%-kal kevesebb belföldi vendég érkezett. A külföldiek száma a fővárosban 2,4%, a Balatonnál 1,7%-kal mérséklődött. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. Nincs megszakítás. Nálunk csak a zene szól. Sláger FM.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszony a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendkívül ülést kezdeményezett jövő hétfőre is kedve a kormány. Felkészült a hőségre Budapest. Szombattól többe kerül a taxizás a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A miniszterelnökséget vezető miniszter Ruf Bálint kezdeményezésére jövő hétfőn és kedden rendkívüli ülést tartana az országgyűlés 5 előterjesztés megtárgyalásával. A parlament elé kerülne az egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosítása, a köznevelési szabályok átalakítása, amely visszaállítaná a tanárok kollektív jogait és sztrájkjogát, a rendészeti feladatellátás racionalizálása, a médiatanács jelölőbizottságának létrehozása, valamint a szakképzési törvény módosítása, amely megszüntetni a szakképzési centrumok kancellári rendszerét. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvény, miután az államfői jogkörök egy gyakorló Fostoffer Ágnes aláírta a jogszabályt. Az új, a kormánytól független intézmény feladata a közvagyont érintő visszaélések feltárása, a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének elősegítése és a hasonló ügyek megelőzése lesz. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a vörös kód, csütörtökön jelentette be Kátai Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter. Az országos intézkedés sorozat felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Felkészültek a jövő keddig szerdáig tartó melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények is, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, hogy a rekord alacsony dunai vízellás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség, a szükségkutak csütörtökig üzembe állnak. A budapesti közművek azonnal megkezdi a villamos sínek locsolását, ha az szükségessé válik. A főpolgármester közölte azt is, hogy a legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. Szombattól drágább lesz a taxizás Budapesten. A taxirendelet június végi módosítása szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a perszdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos plusz reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utaznak taxival, akkor az alapdíj 2100 forint lesz. A Sziget nulladik napja, vagyis augusztus 10-e az elmúlt 3 évtized hangulatát idézi meg, és összehozza azokat, akik a fesztiválon nőttek fel immár saját gyerekeikkel. A szervezők szerint ez a nap a Hozd el a gyereket jegyében a régi és az új Sziget generáció közös élménye lesz. A nagy színpadon visszatér a Faithless, a Borcsiba, valamint Goran Bregovics és bandája. A program hajnalig folytatódik a Revolut Stage-en, ahol Korda György és Balázs Klári adnak egyedi sót, majd Jankovics Péter új alter egója, Pietro Fabuloso bőrében vezeti a Patty and the Headliners audio-videó diszkóját. A szervezők célja, hogy a fesztivál régi és mai közönsége együtt élhesse át a Sziget szabadságérzését. Aranyérmes lett a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna és Katona Renáta alkotta magyar női kardcsapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A válogatott az azeriek és a japánok legyőzése után az elődöntőben egy tussal verte a címvédő franciákat, majd a döntőben 45-41-re nyert Kína ellen. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona Renáta kétszeres világbajnok, Spiesz Anna pedig először lett VB győztes. A magyar küldöttségnek ez a harmadik dobogós helyezése Hongkongban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Csütörtöktől nagy nyári dinnye kóstolót tartanak több budapesti vásárcsarnokban. A fővárosi állat és növénykert évek óta tudatosan készül a nyári hőhullámokra. Köszöntöm Önöket, Ortótai Dóra vagyok. A fokozódó hőség miatt csütörtök 0 órától 3 fokú hőségriasztás lép életbe. A vízszolgáltatók országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet előrejelzése szerint 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet, ezért már most másodfokú figyelmeztetést adott ki Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Vas és Veszprém vármegyére. Az Észak-Magyarországi és a Dunamenti regionális vízművek a medencetöltés, automosás és nagy vízigényű tevékenységek mellőzését kérik és jelezték, ha a fogyasztás nem csökken, akár vízkorlátozást is bevezethetnek. A Duna extrém alacsony vízállása miatt leállítják a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. Nagy nyári dinnye kóstolót és dinnyevásárt tart a Budapest Vásárcsarnokai Kft. A fővárosban. Csütörtöktől 2 hétvégén 5 helyszínen összesen 18 alkalommal kínálnak a vásárlóknak többféle hazai görög és sárga dinnyét a vásárcsarnokokban. A program célja a magyar dinnyefajták népszerűsítése és a friss hazai termékek bemutatása, mondta a Sláger FM-nek Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója.
3: Tavaly évben hagyományt teremtettünk dinnye termékfogyasztás népszerűsítő kampányunkkal, amelynek része a kóstoltatás, és ezt folytatjuk idén is. Az a célunk, hogy népszerűsítsük a magyarországi termesztésű különféle görögdinnyéket és sárgadinnyéket, hiszen ezeknek a fajta változása, különböző dinnyék piacon történő megjelenése az elmúlt évek során jelentősen bővült. Tehát nagyon sok különféle dinnyét lehet vásárolni a mi vásárcsarnokainkban Budapest szerte, és ezt szeretnénk még jobban megismertetni a